többség is csatlakozott hozzájuk. Egy héttel ezelőtti adásunkban elmondtuk, hogyan alakult ez a gyülekezet. Később, a harmadik missziót során, körülbelül Krisztus után 55 táján, Pál másodízben is meglátogatta a várost. Ez kitűnik az apostolok cselekedetei 20. fejezetének a 6. verséből. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Filippiből, és menénk őhozzájuk Troászba, 5 nap alatt, hol 7 napot töltünk. A közte és a gyülekezet között levő kapcsolatok mindig különösen szívélyesek voltak. Ez különösen a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének az 1. verséből tűnik ki. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Ezek a keresztények Isten követét meleg érdeklődésükkel és szeretetük bőkezű bizonyságaival mindenüvé elkísérték. Pál, aki a maga önállóságát egyébként mindenképp megőrizte, ebben az esetben tekintettel a közte és a gyülekezet közötti viszonyra elfogadta pénzbeli adományukat. Ejtsünk néhány szót a Filippi beliekhez írt levél keletkezésének a helyéről is. Sok írásmagyarázó megegyezik abban, hogy a levél Rómában íródott, míg mások, az újkori kutatást végzők közül az írásba foglalás helyét inkább Cézáreába vagy Efézusba teszik. Azonban több érv is amellett szól, hogy a levél megírásának a helye mégiscsak Róma volt. A szabadulására és pere szerencsés kimenetelére vonatkozó reménység ott közelebbinek látszik, mint Cézáreában lehetett volna. Lásd a Filippi beliekhez írt levél 1. fejezetének a 25. és a 26. versét. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre. Hogy bőven dicsekedhessetek velem, Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által. Pál Cézáreában Festus helytartó és második Herodes Agrippa előtt azt kérte, hogy ügyében végső soron Róma császára döntsön. Fellebezése nyomán csak fogságának a meghosszabbítására számíthatott, nem pedig a közeli szabadulásra. Figyelemre méltó a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 22. versében levő üdvözlet is. Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. A császár udvara kifejezés nem lehet Félix helytartói házára vonatkoztatni, hanem csak azokra a keresztényekre, akik a császár római udvari népéhez tartoztak. A levél megírásakor Pál a bírósági tárgyalás gyors és szerencsés kimenetelét látja, amit már említettük. Ez olvasható ki a levél 2. fejezetének, a 23. és 24. verséből is. Őt azért, tehát Timóteust, remélem, hogy elküldöm, mielőtt meglátom az én dolgaimat tüstént. Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csak hamar el fogok menni. Ez csupán fogsága a végén volt lehetséges. Továbbá a Filippi beli gyülekezet értesült az apostol nehéz helyzetéről, és volt ideje arra, hogy elküldje Epafroditust anyagi támogatással. Ehhez az akkori körülmények között sok időre volt szükség. Az apostolok cselekedetei 27. fejezetének az 1. és a 2. verse szerint Lukács és Epafroditus Pállal érkeztek Rómába. Azonban részükről nem volt olvasható üdvözlet ebben a levélben, amiből azt a következtetést kell levonnunk, hogy ők már eltávoztak onnan, tehát Rómából. E bibliai adatokat és az őskeresztény hagyományt figyelembe véve fogadjuk el azt, hogy a Filippi levél megírása a Krisztus utáni 60. év vége felé, vagy a 61. év elején Rómában történt. Mindezek után ejtsünk néhány szót a levél hitelességéről is. Minden valószínűség szerint római Kelemen, e levél krisztológiai íráshelyére gondolt, amikor a következőket mondotta. Látjátok, szeretett testvéreim, milyen példaképet adott ő nekünk, mert ha az Úr így megalázkodott, mit tegyünk akkor mi,
akiket ő a kegyelem igája alá helyezett. Polikárposz ezt írta a Filippibelieknek szóló levelében. A nagyszerű Pál, aki amikor közöttetek tartózkodott, lelkiismeretesen és megbízhatóan tanította nektek az igazság igéjét, aki akkor is, amikor távol volt, levelet írt nektek, amelyben csak jól el kell mélyülnötök, hogy épüljetek abban a hitben, amelyet ajándékul kaptatok. Ez a szakasz feltételezi, hogy Pálnak volt egy levele a Filippibeliekhez, és hogy ezt a levelet a gyülekezet irattárában őrizték, és tanúskodik arról is, hogy Polikárposz Efézusban tudott erről a levélről. A Filippi levél szerepel Márkion gyűjteményében, és felsorolja a Muratori kánoni is. A krisztológiai szakasz szó szerint idézi a Diognetészhez írt levél, és az a levél, amelyet a galliai keresztények Vienben és Lyonban 177 körül az Ázsiában és Frígiában levő testvéreknek küldtek. Ezen kívül megtalálható a levél az összes páli levéllel együtt, a szír és a latin változatban is. Idézi Irénéusz, Alexandriai Kelemen, Tertullianus, Origenész és Eusébiosz is. A levél hitelességét az egész ősgyülekezet egyhangon, egybehangzóan elismerte. Szóljunk néhány szót a Filippibeliekhez írt levél értelméről és céljáról is. A levél közvetlen célja világosan felismerhető. Epafroditus visszatérése, aki római tartózkodása során súlyosan megbetegedett, és akit Pál visszaküld hazájába, hogy a Filippibelieket megnyugtassa, alkalmat ad az apostolnak, hogy a filippi gyülekezetnek lerújja háláját azért a nagylelkű adományért, amelyet Epafroditus közvetítésével küldött neki. Pál felhasználja ezt az alkalmat arra, hogy a figyelmükbe ajánlja Epafroditust, és róla jó bizonyítványt állítson ki, valamint hogy a Filippibeliekkel néhány személyes hírt közöljön, és intse őket az Úrhoz méltó életmódra. Egyes kritikusok azt gondolták, hogy a gyülekezet két egymástól élesen elkülönült pártra szakadt. A páli és a zsidó-keresztény pártra, és az apostol vagy egy későbbi író újra való egyesítésüket akarta elérni e levél megírásával. Nyilvánvaló, hogy azok a viszályok, amelyekre az apostol céloz, tisztára személyi természetűek. És ez kitűnik a levél negyedik fejezetének a második verséből. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Úgy tűnik, hogy a két keresztény nő személy között nem volt meg az egyetértés, ezért intéz hozzájuk intést Pál apostol. Azonban a Filippibeliekhez írt levélben még csak halvány utalás sem találhatunk arra, hogy ebben a gyülekezetben pártoskodások lettek volna. Ellenkezőleg ebben a levélben a filippi gyülekezetet példaszerű gyülekezetként ismerhetjük meg. Irányítsuk ezután figyelmünket a levél tartalmára és felosztására. A bevezetés az első fejezet első 11 verséből áll. Az első és a második vers címzés és üdvözlet. A harmadiktól a 11-ig terjedő versekben a levélírója háláját fejezi ki Istennek, mert a filippibeli keresztények mindvégig részt vettek az evangélium hirdetésében, továbbá imádkozik érettük, hogy a jövőben is fejlődjenek lelkileg. Ezután következik a levélnek első szakasza, amely ugyancsak az első fejezetben található, a 12-től a 26-ig terjedő versig. A 12-től a 18-ig terjedő versig Pál arról tájékoztatja a filippibeli hívőket, hogy az ő fogsága túl minden emberi elképzelésen az evangélium jó előmenetelét szolgálta. Sokakat arra serkentett, hogy nagyobb bátorsággal prédikálják Krisztust. Némelyek ugyan szívvel, lélekkel tették ezt, de mások csupán színből. Azonban a Krisztus prédikálása a fogolyapostolt örömmel töltötte el. A 19-től a 21-ig terjedő versekből megérthetjük, hogy örömöt okozott neki még az is, hogy Krisztus lesz dicsőítve akár élete, akár az ő halála által. Habár fogoly volt,
mégis reménykedve tekintett a jövőbe. Erről szólnak a 22-től a 26-ig terjedő versek. Még egyszer megemlítjük. Bízott abban, hogy nem sokára szabad lábra helyezik, és alkalma lesz újra Filippibe látogatni. A Filippi levél második szakasza az első fejezet 27. versével kezdődik, és a második fejezet 18. versével ér véget. Ebben a szakaszban az apostol a szenvedésben való kitartásra, álhatatosságra inti a levél címzettjeit. Az álhatatosságban is Krisztus legyen a hívők példaképe. Erről olvashatunk az első fejezet 27-től 30-ig terjedő verseiben. Továbbá a második fejezet első 11 verse értelmében ugyancsak a megváltó álljon követendő példaként az alázatosság gyakorlásában is a hívők előtt. Ő nem tekintette kiváltságnak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem emberi természetet öltött magára, sőt még szolgai formát is, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ugyanennek a fejezetnek a 12-től a 18-ig terjedő verseiben a Filippi levélírója hasonló engedelmességre és teljes átadásra inti a hívőket. Ez legyen életstílusuk Pál távollétében is, és minden jót zúgolódás és versengés nélkül vigyenek véghez. A Filippi beliekhez intézett levél harmadik szakaszában, a második fejezetnek a 19-től a 30-ig terjedő verseiben Pál a gyülekezetet azzal akarta megörvendeztetni, hogy a közeljövőben két kedves munkatársát küldi el hozzájuk, először Timóteust, azután Epafroditust. Ezután következik a levélnek a negyedik szakasza, amely a harmadik fejezet első versétől a negyedik fejezet harmadik verséig terjed. Ebben a szakaszban az apostol óvja levelének címzettjeit a gonosz munkásoktól, a törvényeskedéstől és az önigazultságtól, a hamis tökéletességtől, az önző Krisztus követéstől, a viszályoktól és a szakadásoktól is. A Filippi levél ötödik szakasza csupán 6 igeversből áll. A negyedik fejezet negyedik versével kezdődik, és a 9. versével zárul. Intéseket találhatunk benne az Úrban való örömre, a bízalomra és a könyörgésre, a belső békességre és az erényes életvitelre. Ezután következik a levél befejező szakasza, a negyedik fejezet 10. versétől a 23-ig, és ebben Pál apostol köszönetét fejezi ki a gyülekezet adományaiért, majd tolmácsolja munkatársainak az üdvözletét, hozzáadva a maga köszöntését is. A Filippi beliekhez írt levél negyedik fejezetének a negyedik verse képezi e páli levélnek a kulcs szövegét. Örüljetek mindenkor az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A levél kulcs szava szintén az öröm. Vessünk egy pillantást a levélnek a különös ismertető jeleire is. Ez a levél az egyetlen dokumentum, amely kiegészíti az apostolok cselekedetei végén található adatokat, Pál római tartózkodását illetően. Személyes jellegű, amit az író és a címzette közötti baráti viszonynak köszönhetünk. A levél olyan gyülekezetet tár a szemünk elé, amely megfelel annak, amit az apostol elvár. Nem csillog feltűnő szellemi ajándékokkal, hanem inkább a Szentlélek gyümölcsében gazdag. Továbbá a krisztológia különös értéket ad a levélnek. Godét ezt mondja ezzel kapcsolatban. Pál saját tapasztalatából tudja, hogy csak egyetlen eszköz van arra, hogy a természetes emberi szívben bekövetkezzék tulajdon énünk trónvesztése. Nevezetesen Isten fiát kell magunk előtt látnunk, aki önként elhagyta az isteni trónt, hogy leszálljon az emberi szakadék legmélyebb mélységeibe is, és kihozott onnan bennünket magával, amidőn hitáltal részeltetett minket feltámadásában, azaz amikor lehetővé tette számunkra a szellemi felemelkedést az ő királyi székéig. Azon kívül a levél megmutatja nekünk az apostol rendkívüli szellemi tágszívűségét. Ami a Filippi beliekhez írt levél krisztológiáját illeti,
A levél írója Pál először Krisztus személyére irányítja a bibliaolvasó figyelmét. Istenségére, az atyával egyenlő voltára, emberi lételére, halálára, feltámadására, dicsőségére, uralkodói jogára és visszajövetelére. Mit jelentsen mindez a hívő számára? Azt, hogy Krisztus legyen minden mindenekben. Ő legyen életem kezdete és vége, az én igazságom és életem, továbbá ismeretem, erőm, célom, örömöm, reménységem, gazdagságom, nyereségem és békességem. Ezért a kereszténynek meg kell látnia az igazi örömöt az imádságban, a Krisztus hirdetésében, a reménységben, a hitben, az egyetértésben, az áldozatban, a viszontlátásban, a vendégszeretetben, az Úrban, az adásban és az elfogadásban, egy szóval mindenben. Éppen ezért hadd egyesítse Krisztus követőit az egy Úr, egy lélek, egy szeretet, egy törekvés, egy indulat és egy dicsekvés.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este egy újabb rövid sorozatot kezdhetünk, amelynek a vezércíme az Advent himnuszok. Több énekkel találkozunk a Bibliában. Először az Ószövetségből szeretnék megemlíteni, hogy ott is vannak himnuszok, ott is vannak hálaénekek. Például az egyik közismert hálaének, Mózes hálaéneke, Mózes második könyvének 15. fejezetében találjuk, amelyet akkor mondtak el az izraeliták, amikor átjöttek szárazon a Vörös-tengeren. A másik hálaéneke, amelyel találkozunk Bírák könyvének 5. fejezetében, Debora és Bárák hálaéneke, miután legyőzték Izrael népének ellenségét, és van még egy hálaének, egy rendhagyó hálaének, az pedig Anna hálaéneke, miután Isten kegyelméből Sámuelt megszülte, és az ő hálaénekét Sámuel próféta első könyvben, a második rész 1-10 terjedő versekben találkozunk. Ezt csak azért hozom ma este, hogy lássuk meg, hogy az Ószövetségi Szentírásban is vannak hálaénekek. Azonban, amivel a mai témakörünk és ezen három esti témakörünk az advent himnuszokról szólnak, először szeretnék advent himnuszt tanulmányozni Jézus Krisztusról. Lukács evangéliumában 4 advent himnusszal találkozunk. Az első Mária himnusza Lukács evangéliumában az első rész 46-tól az 55-ig terjedő versekben, és lényegében mindegyik himnusz az advent himnuszok közül Lukács evangéliumában található. A másik Zakariás, Keresztelő János édesapja mondta el ezt a himnuszt Lukács evangéliuma első rész 67 és egész a 80. terjedő versekben található. A harmadik himnusz az angyalok himnusza, mely hirdeti Jézus Krisztus születését, mikor megszületett, Lukács evangéliumának a második rész 10-től a 14-ig terjedő versekben, és a Simeon himnusza, meg Anna himnusza, amelyet Lukács evangéliumának második részében a 25-től a 35-ig terjedő versekben találjuk. Mivel 3 este tanulmányozzuk a himnuszokat, ezért a 4 himnusz közül 3-mal foglalkozunk, ez pedig Mária himnusza, Zakariás himnusza, és az utolsó este Simeon himnuszát fogjuk tanulmányozni. Mikor egy rövid bevezetőt láttuk, térjünk rá, és nagy figyelemmel és imádkozó lelkülettel gondoljuk át Mária Jézus Krisztus édesanyja himnuszát. Már azért is nagyon különös ez a himnusz, mert Mária nagyon meglepődött, amikor Gábriel angyal felkereste és azt mondta, hogy te leszel az, akin keresztül Jézus Krisztus emberi testet fog ölteni magára. Te leszel az az eszköz, te leszel az az edény, aki által Jézus Krisztus emberként megszületik ezen a földön, hogy legyen minden ember megváltója. Mária nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy hogy történhet ez meg, mikor én férfit nem ismertem, és Gábriel angyal egyértelmű, világos választ adott Máriának, és azt mondta, hogy a Szentlélek száll tereád, és árnyékoz meg téged, és akit szülsz, Isten fiának hivatik. Először szeretném, ha közösen együtt elolvasnánk az egész himnuszt, és miután magunk előtt látjuk az egész himnuszt, részeire bontsuk, és lássuk meg a himnusznak a mondani valóját. Mondhatom, kedves jelenlevők, azt, hogy ezek a himnuszok ott vannak a Bibliában, de bizonyos értelemben még akkor is, hogyha Lukács evangéliuma első 2 fejezetében találjuk, úgymond rejtve vannak előttünk. A keresztény világ nagyon keveset beszél, nagyon keveset tanulmányozza ezeket a himnuszokat, még akkor is, hogyha nagyon egyszerű, nagyon következetes és nagyon csodálatos tanítást találunk ezekben a himnuszokban. Ahogy említettem, most egyszerűen folyamatosan csak elolvassuk, és utána minden kijelentés, minden fontos utalás, amit találunk ezekben a himnuszokban, és ebben ma este ebben az egy himnuszban, azzal fogunk foglalkozni. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, itt Mária önmagáról mondja ezt, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engemet minden nemzetségek. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, tehát a hatalmas Isten, és szent, úgy szintén Istenre utal az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának erejével, elszélesztette a szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjáról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Ez lényegében Mária himnusza. Mikor így egyben láttuk ezt a himnuszt, ezután Isten segítségével lássunk hozzá, részeire bontani, mi mindent tartalmaz, milyen tanítást, milyen utalásokat találunk a himnuszban, milyen tanácsokkal lát el bennünket Isten ebben az esetben Márián keresztül Jézus édesanyja által. Így mondja az első mondat, magasztalja az én lelkem az Urat. Kedves ellenlevők, nem tudom, hogy mi, amikor imádkozunk, vagy amikor beszélünk Istenről, érezzük-e szívünkben a hálát? Ott van-e számunkra a cél, hogy mi magasztalni szeretnénk a mindenható Istent? Mi dicsérni szeretnénk az örökké létezőt és örökké alkotót? Szeretném részeire bontani a 105. Zsoltárnak az első 4 versét. Itt összesen 9 okot sorol fel, amiért egy ember magasztalhatja az Urat. Az első, magasztaljátok az Urat. Nem tudom, hogy mi csak imádkozni szoktunk Istenhez, vagy magasztalni is szoktuk az Urat. Hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek dicsérni és magasztalni a mindenható Istent? Itt sorolja egymás után a második pontban, hívjátok segítségül az ő nevét. Kedves ellenlevők, amikor erről van szó, hogy hívjátok segítségül az ő nevét, nem tudom, hogy küzdünk, hogy oldottuk meg számunkra azt a problémát, ami a mi atyánkban is nagyon hasonlóként ott van. Szenteltessék meg a te neved. Amikor gyermekkoromban édesanyám megtanította, és minden este fennhangon el kellett mondanom a mi atyánkot, én nem tudtam mit kezdeni ezzel, hogy szenteltessék meg a te neved. Nem tudom, hogy megoldottuk ezt a gordulsi csomót. Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért mondta Jézus Krisztus így, és miért nem mondta úgy, hogy szenteltessél meg te? Miért mondja ott is, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért van itt is a második pontban Isten magasztalásának a Zsoltárában, hívjátok segítségül az ő nevét? Miért nem mondja azt, hogy hívjatok segítségül engem? Miért a nevét? Azért, mert a bibliai időben a névnek mindig jelentése volt. És minden bibliai névnek megvan a maga jelentése. Csak egy-két nevet említek, az Ószövetségi Szentírásban ismerjük Jákobot, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy csaló. Ismerjük ugyanúgy Jákobnak az új nevét, amelyet Jézus Krisztus adott neki, Izrael. És azt mondja Jézus neki, ne legyen többé a te neved Jákob, mert küzdöttél Istennel és győztél, hanem legyen a te neved Izrael. És mit jelent az Izrael? Küzdeni Istennel és győzni. És amikor azt mondja itt az ige, hogy hívjátok segítségül az ő nevét. Hívjátok segítségül azt a mindenható Istent, aki tud segíteni rajtatok, mondja a Zsoltáros. Azonban amellett, hogy mi segítségül hívjuk az Istent, hogy ő legyen velünk, figyeljük meg az Isten magasztalásának a harmadik pontja, hirdessétek tettét a népek között. Az, ami engemet boldoggá tesz, azt én nem tudom elhallgatni. Ha én boldog vagyok azért, mert én keresztény ember vagyok, és most gondolok, amikor magamról beszélek mindannyiunkra, ha mi mindannyian valóban boldog emberek vagyunk, akkor ezt a boldogságot nem tudjuk elhallgatni. Ha viszont hallgatunk, akkor azt jelenti, hogy valahol hiányzik a boldogság. Megszoktuk azt, hogy mi keresztények vagyunk, megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgokat gyakorlunk, ami a keresztény vallás előírt, és mi évről évre ismételjük, mókuskerékként maradunk egy helyen is, körbe-körbe forgunk, hogyha boldogok vagyunk azért, hogy Krisztus értem meghalt. A számomra és számunkra boldogság az, hogy én találkozhatok Jézus Krisztussal, mert ő megígérte, hogy eljön nem csak először, megígérte, hogy eljön másodszor, és idézem a Hiszek egyből, onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Ha számomra ez a reménység boldogságot ad, akkor én nem tudok hallgatni. Akkor nekem meg kell osztanom ezt a reménységet, mert csak akkor növekszik bennem a reménység, ha reménységet megosztom másokkal is. Ezért mondja a harmadik magasztalás, hirdessétek tettét a népek között. Negyedik, énekeljetek, zenkedezzetek néki. Azért, mert Zsoltárokból van ez az idézet, a Zsoltáros hálaéneket, dicsérőéneket mondott. Azonban az ötödik pontban azt mondja, hogy beszéljétek el minden csodatetteit. Az év végéhez közeledünk. Abban az időben vagyunk, ami az évet illeti, hogy visszapillantunk, és mindenkit nagyon bátorítok. Akár egy 10 percet, vagy 15 percet, én nem szabok időt, de gondoljuk végig, milyen csodatettekkel ajándékozott meg Isten az elmúlt esztendőben. Szereztünk tapasztalatot vele? Meggyőződtünk, megtapasztaltuk azt, hogy jóságos az Isten? Igen, beszéljétek el minden csodatételét. Mondjuk el tapasztalatainkat egymásnak. Van a Bibliában egy csodálatos esemény, amikor Jézus Krisztus meggyógyítja azt az ördögtől megszállott embert, és amikor meggyógyult, eszénél volt, kérte Jézus Krisztust, hogy menjen vele, azonban Jézus Krisztus nem engedte meg neki. Akkor találkozott életében először Jézus Krisztussal. És azt mondta Jézus ennek a gadarénusi férfinak, menj el a tiédhez, és mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Hát szegény ember mit tudott mást mondani? Elmondta azt, hogy őt, mint embert, Jézus Krisztus hogyan szabadította meg a sátán fennhatósága alól. És elment ez az ember, és elmondta, hogy mit tett vele az Isten az övéihez. Igen, egy zárójeles dolgot hadd mondjak el, kedves jelenlevők, Jézus Krisztus egyik legnagyobb csodáját Gadaréniában végezte. A 4000 ember megvendégelése Gadaréniában történt. És az a 4000 ember pogányvidéken élő emberek, pogány emberek voltak, és az a 4000 ember ettől az egy meggyógyult embertől hallotta meg azt, hogy milyen csodát tett vele Jézus Krisztus. Nem beszélt Jézus születéséről, nem beszélt a bűnesetről, nem beszélt Jézus Krisztus haláláról. Ő semmit nem tudott a Bibliából, semmit nem tudott Jézus Krisztusról sem. Mit tudott? Én ördögtől megszállt ember voltam, de Jézus engemet megszabadított. Mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Akarunk örömet szerezni barátainknak, ismerőseinknek? Akkor mondjuk el, beszéljétek el Istennek minden csodatételét. Mondjuk el mindazt, amit tett velünk az Isten. Legyen az lelki téren, legyen az jellemformálás terén, legyen az talán betegségből való felgyógyuláson. Mondjuk el, tegyük boldoggá embertársainkat. A hatodik, dicsőítsétek szent nevét. Megint ott van a név. Mondjátok meg embertársaitoknak, hogyan segített Isten bennünket győzelemre vinni. Hetedik pont, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Nekünk keresztényeknek megszokott azt hallani, vagy arról beszélni, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a mi bűneinkből, és lehetővé tette minden embernek az örök élet elnyerését. Ismerősek ezek a szavak? Hát ezt minden keresztény tudja. De szívből örüljetek, akik keresitek az Urat. Boldogok vagyunk-e, hogy Jézus Krisztus annyira szeretett engem, és amikor engem, akkor nem magamra gondolok, hanem személyesen mindannyiunkra, hogy mindent vállalt értünk azért, hogy megmentse bennünket az örök haláltól, a második haláltól, ami a bűnbüntetés az örök pusztulástól. Előjog ez? Boldoggá tesz ez bennünket? Hiszem, hogy igen. A nyolcadik, kívánjátok az Urat és az ő erejét. Miért olyan rendhagyó ez a Zsoltár? Figyeljük meg a sorrendet. Kívánjátok először az Urat, először az Istent, hogy adja meg nektek az ő erejét, hogy győzzünk. Miért fontos ez? Kedves ellenlevők, ki képes saját erejéből a legkisebb hibáját legyőzni? Az emelje fel a kezét. Van-e közöttünk olyan, aki a legkisebb hibáját saját erejével képes legyőzni? Van? Ilyen nincs. Itt tündököl, itt emelkedik ki ez a dicshimnusz az 105. Zsoltárban. Kívánjátok az Urat, de ne csak őt. Kívánjátok az ő erejét. És van az utolsó, a 9. Keressétek arcát szüntelen. Lehetséges, hogy ez a 9. nagyon egyszerű. Azonban én elárulok valamit, hogy mit jelent az, hogy keressétek az ő arcát szüntelen. Hova néz a becsületes ember, amikor beszélget a másik emberrel? A mennyezetre, vagy a földre, vagy jobbra, vagy balra? A becsületes ember hová néz? Keresi beszélőtársának arcát, szemébe néz. Miért? Mert igazat mond. Akkor kinek az arcát keressük? Mit mond a Zsoltár? Az Istennek az arcát. Beszélgessünk vele. Mondjuk el neki szívünk vágyát, hogy tőle kapott segítséggel győzelemre tudjuk jutni. A megtérés indította az embereket Isten magasztalására. És azt látjuk egy másik ilyen példát az Ószövetségi Szentírásból, Dániel próféta könyvében a 4. rész 34. versét olvasom. A történet hátterében ott van, hogy Nabukodonozor király elhatározta, hogy nem egyezik meg az isteni kinyilatkoztatással, amelyet a Dániel próféta könyvének 2. fejezetében találunk, hogy különböző fémekből tevődött össze az állókép, Őt jelképezte az aranyfej, és azt mondta magában, ez nem így lesz. Én készítek egy ugyanolyan állóképet, amelynek nem csak a feje, hanem a tetőtől talpig aranyból lesz. Egyszerűen lázadt az isteni kinyilatkoztatás ellen, azonban pont ebben a lázadásban tér meg Nabukodonozor király, és ezt olvasom az imént hozott idézetből. Az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent. Amikor olvasom ezt az ígét, akkor eszembe jut fiatal koromban, teológus koromban nagyon szerettem szavalni, és volt egy kedvenc költeményem valamikor a 60-as években, az volt a címe a költeménynek, hogy ateista. És ebben a költeményben refrénszerűen ismétlődött ez a mondat. Megértem azt az embert, aki a földre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Nekem ez különös kedvenc volt akkor, akik kortársaim vagy valamennyivel fiatalabbak értik, hogy miről beszélek. És figyeljük meg, hogy ez a Nabukodonozor király, Babilóniának nagy királya, aki lázadt Isten ellen, és saját bőrén megtapasztalta az Isten vezetését, és azt mondja, a bizonyos idő elteltével, hová emelte fel Nabukodonozor királyző szemét? Az égre. Nem szobrokra, nem szentképekre, nem emberi készítményre. És kit keresett Nabukodonozor király az égben? És Ádám kit? A felséges Isten. Kit keresett Nabukodonozor király, mikor az égre tekintett? A mindenható örök Istent. És miért kereste? Olvasom tovább. És dicsérem, és dicsőítem az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Mi volt Nabukodonozor királynak az első célkitűzése, amikor megtért Istenhez? Dicsérem, dicsőítem az örökkön örökké élőt. Mi késztette Nabukodonozor királyt, hogy dicsérje az örökkön örökké élőt? Azért, mert megtapasztalta, hogy az Isten jó. És amikor az ő életét, az ő egész valóságát Isten kezébe helyezte, akkor Istent dicsérte, Istent dicsőítette és magasztalta. Azért hoztam ezt a két ószövetségi történetből a példát, hogy lássuk meg Mária dics himnuszának az értékét és mondani valóját. Mária ezt mondta, Isten az én megváltóm. Mit jelent Mária himnuszából ez a rövid kis mondatocska, hogy Isten az én megváltóm. Először is több mindent jelent. Máriának megváltóra volt szüksége. Ez magába foglalja azt is, hogy nem bűntelenül született. Mária gyarló, bűnös ember volt, mint minden más ember. Ahogy azt még szeretném bemutatni az 51. Zsoltárból, a 7. versben, imént vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Mibe születtünk mindannyian? Vallásba? Nem, bűnbe születtünk. Nincs olyan ember, aki bűntelenül született. És mivel Máriánál azt látjuk, hogy Máriának megváltóra volt szüksége. Ha Mária bűntelenül született volna, lett volna-e szüksége Máriának megváltóra? Igen vagy nem? És az ő dics himnuszában, amikor lelkét emeli az Istenhez, és dicséri és magasztalja az örökkön örökké élőt, Mária, akkor elmondja azt, Isten az én megváltóm. Istenem, nekem szükségem van rád. Tovább Mária himnuszából, hadd hozzam a 48. versből, rátekintett alázatos szolgálójára. Kedves jelenlevők, elmondok valamit. Én arra bátorítok mindenkit, hogy amit most megpróbálok kifejteni, gondoljuk végig. Az az ember, aki azt mondja, hogy tudj, én nagyon magas lelki szinten vagyok. Én sokkal jobb vagyok attól is, meg attól is, meg amattól is. Milyen az ilyen embernek lelki állapota? Másik ember, én tudom, hogy én bűnös vagyok. Tudom, hogy vannak gyengeségeim. Reménységem Istennél van. A két példában említett ember közül melyik van magasabb lelki szinten? Az első, vagy a második? Lehet, hogy nem gondolt, nem figyelték oda, még egyszer egyet mond abban. Egyik ember azt mondja, hogy én sokkal jobb vagyok mindenkitől. Másik azt mondja, én bűnös, gyarló ember vagyok, és Isten segítségében bízok. Melyik van magasabb lelki szinten? Második, nagyon jól mondtuk, erre van bibliai alap. Lukács evangélium a 18. részében Jézus elmond egy példázatot, és azt mondta, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Farizeus előre ment, és imádkozott, és azt mondta, hogy én ezt teszem, én azt teszem, én amazt teszem, és nem vagyok olyan, mint ez a hátul fel sem mer nézni rád, Istenem. Én böjtölök kétszer egy héten, én ezt teszem, én azt teszem, de nézd meg ezt a vámszedőt. És a vámszedő mit mondott? Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És akkor Jézus, mikor elmondja ezt a történetet, akkor visszakérdez, e kettő közül melyik ment megigazulva haza a templomból? Milyen lelkülettel jöttünk ma este Isten házába? Milyen lelkülettel vagyunk Isten iránt? Milyen az én lelkületem a másik ember iránt? Ott van egy gyönyörű bibliai példa, ezt tegyük magunkévá, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Jézus Krisztus azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ilyen lelkülettel éljük el keresztény életüket. Figyeljük meg, Mária ilyen lelkülettel élt, és ennek kapcsán alátámasztásként, bátorításként ből Ésaiás 57. fejezetének 15. versét. Mert így szól a magasságos és felséges, aki

rátekintett alázat szolgáló leányára. Kitekintett rá Isten. Előjognak tartotta Mária azt, hogy Isten méltóvá tette őt arra, hogy adjon emberi testet. Ezért figyeljük meg ezeket az áldott tanácsokat, amelyet Jézus élete című könyvből szeretnék hozni, aki hű marad az elhíváshoz, mint Isten küldötte, az nem keresi a maga dicsőségét. Az önszeretet elmerül a Krisztus iránti szeretetben. Az emberek megfeledkeznek magukról, ha az Isten szeretete hassa át szívüket. Ahogy egy ember elmondta körülbelül 50-60 évvel ezelőtt, aki részt vett a második világháborúban, a lövészárokban, azt mondta, a lövészárokban nincsenek ateisták. Lövészárokban mindenki imádkozik. De kedves ellenlevők, ne csak akkor imádkozzunk, amikor bajba kerülünk. Mária nem bajba került. Mária egy akkora előjogban részesült, amiben senki más nőszemély a világon rajta kívül nem részesült, és mégsem lett büszke, hanem alázatos. Egy másik tanács. Isten semmit sem tehet az ember megújításáért, amíg az meg nem győződik saját gyengeségéről. Le nem vetkőzi minden önelégültségét, s alá nem veti magát Isten irányításának. Mi keresztény emberek vagyunk. Megtettük mi ezt. Tanuljuk meg Mária himnuszából ezeket a nemes, fennkölt bibliai elveket. Addig Isten nem tehet semmit sem, se értetek, se érettem, amíg meg nem győződünk saját méltatlanságunkról, saját gyengeségünkről. Csak akkor kaphatunk mennyei világosságot, ha készek vagyunk megüresíteni magunkat énünktől. Ezek lehetnek kecses szavak, vallásos ízűek, azonban óriási jelentőséggel bírnak. Nem láthatjuk tisztán Isten jellemét, sem Krisztus nem fogadhatjuk el hit által, ha nem egyezünk bele, hogy minden gondolatunkat alávessük a Krisztus iránti engedelmességnek. Azon töprengek, merjem-e fejteni azt a gondolatot, ami az agyamban most megfordult. Meg tudjuk-e mi magunknak állapítani azt, hogy mi milyen lelkiállapotban vagyunk? Nagyon egyszerű. És egy nagyon egyszerű példát hozok. Kiről beszélünk legkedvesebben? Önmagunkról, fele barátainkról, mások hibáiról, vagy Istenről? Amikor találkozunk egymással, legyen az utcán, legyen az otthon, kiről beszélgetünk? És az a válasz. Én tudok embereket, nem tudok részletekbe bocsátkozni, amikor találkoztak velem régebben, akkor mindig panaszkodtak, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj. Annak is megvan a helye, nehogy valaki rosszul értsen meg. Vagy ilyen problémáim van, olyan problémáim van. De ugyanazok az emberek, amikor szívüket Krisztus kezébe helyezték le, akkor a Krisztussal szerzett tapasztalatokról beszéltek legszívesebben. Többé nem beszéltek se betegségeikről, se fájdalmaikról, hanem elmondták, hogy mit tett velük az Isten. Melyik az igazi Mária lelkület? Amikor tele vagyunk minden mással, és mindenkiről beszélünk, sőt, véleményt is mondunk, vagy hogyha Istennel szerzett tapasztalatainkat mondjuk el embertársunknak. Mindazokra, akik ezt teszik, mérték nélkül töltetik ki a Szentlélek, akik elmondják bátorításként Istennel szerzett tapasztalataitokat. Bátorítsuk embertársainkat, képzeljük el, milyen volna ennek a város lakósainak a lelkivilága, ha mindenki, amikor találkozik, akkor bátorítaná a másikat. Más volna? Sokkal. Mária nem bízta el magát, hogy ő lesz a Jézus Krisztusnak anyja, amikor emberi testet ölt magára. Az Istentől kapott előjog miatt nem bízta el magát, ő annál inkább megalázkodott. És itt találjuk azt, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Azonban nézzük tovább Mária himnuszát. Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzet, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az

hírneve. Kit magasztal? Mária azért, hogy Isten őt választotta, hogy megszülje a világ megváltóját. Látjátok, asszonytársaim, hogy mekkora előjog van nekem? Azért választott Isten engemet, mert én sokkal jobb vagyok, mint ti. Ezt látjuk Mária himnuszában. Kedves jelenlevők, ne csak a himnusz tartalmát ismerjük meg, hanem a lelkületet lássuk meg, ami Máriából sugárzik felénk 2000 év távlatából is. Igen, elmondja Mária, hogy engemet boldognak mondanak a nemzetek, mert nagyot tett velem kicsoda, hatalmas. Ki az, aki nagyot tett Máriával? Isten. És kit magasztal azért? Önmagát dicséri, vagy Isten dicséri és magasztalja. Ez a lelkület az igazi keresztény, vagyis a valódi keresztény embernek a lelkülete itt látható. Tovább nézzük az 50. verset Mária himnuszából. Az irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Minden emberrel marad az Istennek irgalma? Lehet gőgös, de vallásos, lehet büszke, de vallásos, lehet káromkodó, de vallásos, lehet templomba járó, vallásos, vajon azokkal lesz az Isten? Az Isten félőkkel marad. Olyan csodálatos, olyan rendhagyó ez a szó, hogy Isten félő. Hozzáteszek egy betűt. Istent félő. Nem azt mondja, hogy az kedves Isten előtt, aki fél az Istentől. Mert az az ember, aki fél az Istentől, az azért engedelmeskedik, mert fél Istentől, hogy megbünteti. Mária nem arról beszél. Mária azt mondja, hogy az irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Ami azt jelenti, hogy azzal az emberrel marad, aki szeretetből engedelmeskedik az Istennek. Kedves jelenlevők, kérdezzük meg magunktól, szeretem én annyira az Istent, hogy én neki kész vagyok mindenben engedelmeskedni. Mert Mária himnusza erről beszél. Prédikátor könyve 12. rész 15. versében ezzel kapcsolatban ezt találjuk feljegyezve, a dolognak summája, mindezeket halván ez, az Isten férjed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. Fordítsuk meg ennek az igének a mondani valóját, kérdésformában vetem fel, félem-e én az Istent, ha taposom a parancsolatait? Félem-e én az Istent, ha nem tartom meg, nem élek Isten 10 parancsolata szerint? Nem. Itt azt mondja, hogy az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Térjünk vissza Mária himnuszának elemzéséhez, mert hisz ma este ez a témakörünk. Csak kikinyúlunk a Biblia számos ige helyére, hogy még világosabbá tegyük Mária himnuszát. A Lukács evangéliuma első rész 51-52. Versében ez áll. Hatalmas dolgot cselekedett karjával. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és a megalázottakat felemelte. Figyeljük meg, hogy Isten hatalmas tetteiről zeng éneket himnuszt Mária, és három embercsoportot említ meg. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Mit tud tenni Isten a gőgös emberrel? Ezt. Semmi mást. Mit tud tenni Isten egy olyan keresztény emberrel, aki lelkileg beképzelt? Szétszórta a szívükben gőgösöket. Azonban a második mondatrész hatalmasokat göntött le trónjukról. Ó, kedves jelenlevők, kikről beszél itt a Mária ebben a himnusz szakaszban? Honnan döntött le? Trónjukról. Akkor országelnökökről és királyokról beszél? Igen, mert azt mondja, hogy hatalmasakat döntött le trónjukról. Igen, akiknek kezében volt egész ország irányítása. Mit ért, ha országelnök is, vagy az ország királya is volt valaki, de ha nem félte az Istent? És a harmadik, és a megalázottakat felemelte. Ne vegyétek zokon, hogy egészen lefordítva, élő szóban beszélek. Keressük meg magunkat e három embercsoport
melyikéhez tartozunk. Mert itt három vallásos embercsoportról beszél. A lelki kőgösökről, akik fizikai értelemben hatalmas emberek, és beszél a harmadik csoportban megalázottakat, akiket felemel. Tudják, hogy ez mire bátorít engem, és szeretném, hogy ez a bátorítás átsugározzon mindannyiunkra. Ha valaki lenéz bennünket azért, mert Jézust követjük mindenben, megaláz bennünket emberek előtt, szomorodjunk el, összetít bennünket, hogy azt mondja, hogy kitértél a hitedből, mert mindent úgy csinálsz, mint Jézus, akkor csüggedjek el, mikor értékel bennünket Isten. Jézus azt mondja, sok hamis hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Legyünk boldogok. És Jézus azt mondja, boldogok legyetek. Az emberek sok hazugságot mondanak. Ez az utolsó boldogság Jézus Krisztus hegyi beszédében. És Mária himnuszában erről beszél, de ott van a himnuszban az, hogy hatalmas dolgokat cselekedett Isten, mivel az ő karjával. Tehát Isten hatalmas tetteinek jelképes leírása az Isten karja. Nézzük tovább Mária himnuszát. El kell mondanom, hogy én ezekkel a himnuszokkal nem tudok betelni. Mária szavai is olyan egyszerűek, olyan emberségesek, olyan szívhez szólóak. És például tovább olvassuk a himnuszt. Az éhezőket jól akadta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Jézus Krisztus a boldog mondásokban többek között azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ezek közé tartozunk el. Akik éhezzük az Isten igazságát. Mert azt mondja, hogy az éhezőket jól akadta. De a gazdagokat üres kézzel küldte el. Én nagyon boldog vagyok, hogy több mint fél évszázados lelkészi pályafutásom alatt egyetlen egy emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy miért olvasom a Bibliát, én már mindent tudok. Én pedig több mint 60 éves bibliakutatás után nem tudok betelni az igével. Melyik csoporthoz tartozunk? Azt mondja, hogy az éhezőket, tehát ha mi vágyjuk őszinte szívvel, hogy Istent kövessük, hogy megértsük az akaratát, Isten jól lakot ad bennünket. Ha úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk, akkor üres kézzel távozunk onnan. Kedves jelenlevők, Jézus Krisztus a 4000 és az 5000 ember csak férfiakat, ami azt jelenti, hogy közel 20000 emberről van szó, megvendégelte. Miért jöttek ezek az emberek több 10 kilométert gyalog? Mert mi hiányzott nekik? Lelkileg éhesek voltak. Hadd mondjak el egy tapasztalatot, nehéz elmondani. Amikor megláttam, könycsordult ki a szememből. Most, ahogy Erdélyben voltunk, több mint 60 kilométer távolságról jött el egy házaspár minden este, csak azért, hogy hallja Isten igéjét. Az oda-vissza 120 kilométer. Nem sajnálták se az autót, se a benzint, mert őket egy dologval vonzotta, Jézus. Mennyire értékeljük mi Jézus üzenetét? Én úgy gondolom, hogy nagyon értékeljük mindannyian. Azért vagyunk ma este is itt. Eltölthettük volna ezt az órát vagy kettőt máshol is? Akár tévé mellett meleg szobába, törődve azzal, hogy mi van, hogy van. Miért választottuk? Azért, mert éhezzük az Isten igazságát. Mit tudott tenni Heródessel, amikor ott állt Jézus Krisztus megkötözve félig halálra ítélten? Hallgatott. Nem volt többé mondani valója. Miért nem tudott Jézus Krisztus segíteni a gazdag fiúnak? Azért, mert amikor Jézus azt mondta neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat, azt mondta, ifjúságomtól megtartottam mindezeket, csak egy dolog hiányzott. Mindet formáljasan tette, amit tett. Ki vagyunk-e mi téve, mindannyian, kivétel nélkül, hogy formáljasan tesszük a vallásos dolgokat? Ezért óriási Mária himnuszából ez, hogy az éhezőket jól lakatta.
de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Isten mindig betartotta az ő ígéretét. Azt olvassuk tovább Mária himnuszából. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról. Kedves ellenlevők, ha Izrael népének 1500 éves történetét nézzük az egyiptomi fogságtól való szabadulástól, egészen Jézus Krisztus születéséig Izrael népe majdnem az 1500 év alatt hol az egyik pogány bálványt imádta, hol a másik pogány istent. De legkevesebbet az élő Isten. Miért maradt meg Isten ószövetségi választott népének Izrael? Mária nagyon jól tudta Izrael népének élettörténetét. Jól tudta hűtlenségüket. Jól tudta azt, hogy hol a Baát, hol az Astarótot, hol az égkirálynőit, hol a Tamúzt imádták, de legkevesebbet az élő Istent. De azt mondja, gondjába vette Isten gyermekét, Izraelt. Megemlékezett saját irgalmáról. Miért küldött prófétát próféta után Isten Izraelhez? Azért, mert szerette volna megmenteni. Miért tanulmányozzuk mi Mária himnuszát, énekét? Azért, mert szeretne benne megmenteni az örök életre. Azonban azt látjuk, hogy az ószövetségi időben is, és földünk történelmének alkonyán is, amelyben mi élünk, csak a maradék tartatik meg. Azonban hadd hozzak még egy-két példát, hadd hozzak még egy néhány példát Jézusról az Ószövetségi Szentírásból, amikor Jézus szolgának van bemutatva. Jézus nem csak azt mondta, hogy én szolgaként jöttem, hanem figyeljük meg Ésaiás próféta könyvének szavait a 42. fejezet első három versében. Íme az én szolgám, Jézus nevezi szolgának, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé. Kiről beszél? Jézusról. Mikor árasztotta ki a szent lelket az atya az ő fiára Jézusra, amikor megkeresztelkedett 30 éves korába, és leírja a szolga szerepét, Jézus szerepét, mint szolgát, hogy miért jött a földre, törvényt beszél a népeknek. Sokan azt mondják, hogy Jézus eltörölte a 10 parancsolatot, tessék a jövendőlésben megnézni. A Jézus azért jött, hogy törvényt tanítson a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Isten irgalmasságát, Isten jóságát látjuk. Vagy ha hozok Mózes 5. könyvéből a 7. rész 12. és 14. versét, ha meghallgatjátok ezeket a parancsolatokat, és teljesítitek és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött atyáidnak. Minden más nép előtt áldott leszel. Figyeljük meg az ígéretet, és figyeljük meg a feltételt. Az egész Szentírás, amikor azt mondom az egész Szentírás, úgy az Ószövetségi, mint az Újszövetségi Szentírás, tele van Isten ígéreteivel. Azonban az ígéretek nagy része mindig feltételhez kötött. Csak egy Újszövetségi, könnyebben érthető ígéretet hozzak fejből, Jelenések könyve 3. rész 21. verséből. Aki győz, megadom annak, hogy üljön velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Mi a feltétel, hogy együtt legyünk Isten országában? Aki győz. Itt pedig Mózes 5. könyvébe, ha meghallgatjátok ezeket, ha teljesítitek a parancsolatokat, és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött a ti atyáitoknak. És nem fejezi be, minden más nép előtt áldott leszel. Szeretnénk-e Isten áldásával élni további életünket?
lehet, hogy azt mondjátok, hogy ki ne? Hát mindannyian szeretnénk, de van feltétele? Van, ez az engedelmesség. Kész vagyok-e engedelmeskedni a mindenható Istennek? De térjünk vissza Mária himnuszához, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mit ígért meg? Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Kedves ellenlevők! Én már többször említettem, hogy én nagyon nagy katolikus családból származom. És amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor egyik nagy problémám ez volt. Nem értettem, nem tudtam mit kezdeni vele. Miért? Mert én úgy voltam, hogy én keresztény vagyok, én nem akarok zsidó lenni. Mert én Krisztusé vagyok. De tessék megfigyelni, mit mond az ige. Ha pedig Krisztusé vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Miért? Kiről zeng éneket Mária, Jézus Krisztus édesanyja a himnuszban, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Azt a győzelmet, azt a segítséget. És kedves ellenlevők, ha mi átadjuk életünket Krisztusnak, akkor ugyanaz a hit hatja át a mi életünket, mint Ábrahámét, amikor Isten azt mondta neki, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, és áldozz fel azon a helyen, amelyet megmutatok neked. És mit tett Ábrahám? Uram, nekem egy gyermekem van, ez Izsák. Én szeretlek, Istenem, téged, de azért a fiamat jobban szeretem. Ezt mondta Ábrahám. Kész volt-e Ábrahám feláldozni az ő egyetlen fiát? Mória hegyén. Kész volt? Miért? Mert kit szeretett jobban? Istent vagy a fiát? Kedves ellenlevők, ma Isten senkitől nem kéri, hogy áldozza fel a fiát vagy lányát. De legyünk ugyanolyan hittel, mint Ábrahám volt. És ha Krisztuséi vagyunk, akkor Ábrahám hitével rendelkezünk. És akkor vagyunk, vagy leszünk az ígéret örökösei. Kedves ellenlevők, kit szeretünk jobban? Mária himnusza egyértelmű. Mária kit szeretett jobban? Istent vagy magát? Istent vagy a szüleit? Istent vagy a környezetét? Mária értékrendet állított fel a himnuszban. Isten segítsen meg bennünket, hogy mi is szeressük annyira Istent, mint amennyire Mária szerette az Istent. Ebben segítsen meg a mindenható, az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket a Bátran a jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán. Adásunk elején szeretettel köszöntjük azokat is, akik a rádió segítségével hallgatják adásunkat, ugyanis a rádión keresztül is követhetnek bennünket a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves rádióhallgatóink, Isten hozta Önöket is! Amennyiben vannak kérdéseik, kéréseik, megjegyzéseik, észrevételeik az adásainkkal kapcsolatban, nyugodtan írjanak. Hogyha pedig az hallottak, látottak hatására szeretnék még inkább tanulmányozni a Szentírást, és ehhez segítségre van szükségük, gondolok itt például Szentírásra, magyar vagy akár román nyelven, ezt is jelezzék. Mindezeket megírhatják nekünk a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Igyekszünk lehetőségeink szerint válaszolni az Önök kérdéseire. Mai adásunkban tovább folytatjuk az Úr Jézus Krisztus gyógyító hatalmáról szóló sorozatunkban azt a témát, amit elkezdtünk ezelőtt egy héttel, hogyan segíthet Isten, hogyan segíthet a hit a gyermekáldás kérdésében a gyermekekre várakozó édesanyáknak, édesapáknak, családoknak. Ahogy a múltkor, most is ebben a témában, ami stúdió vendégünk, kedves vendégünk, Magó Zsolt lelkipásztor Isten hozott a stúdióban.
2: Köszönöm szépen.
1: Folytatjuk a témát, amit elkezdtünk a múltkor, hiszen megígértük, hogy még egy néhány gondolattal adósak vagyunk azoknak, akik a gyermekáldás ösvényén szeretnének, idézzem adásunk főcímét, bátran a jövőbe lépni, és ezek a tanulságok bátorságot, reményt adhatnak még ebben a kérdésben is, ami némelyek számára természetesen megoldódik, és szinte spontán, mások számára viszont hitre és kitartásra van szükség. Mennyire fontos a szülőknek felkészülni egy gyermek érkezésére? Mit jelent ez személyesen a férnek? Mit jelenthet a feleségnek? És mennyire fontos a családnak a lelki szempontból felmért alapja, légköre?
2: Hadd építsünk a múltkori adásban elmondott néhány gondolatra, amikor is aláhúztuk azt, hogy a gyermekáldás az egy isteni csoda. És az egyik legjobb felkészülés ebben a témakörben, hogy ezt az ember tudatosítja. Isten meg akar engemet áldani. Szeretne felhasználni engemet, hogy egy gyermeket, akit élettel ajándékoz meg, hogy neveljük, segítsük az ő fejlődését, az ő növekedését, de nem utolsó sorban, hogy segítsük az Istennek a megismerését. Hiszen ebben a folyamatban nem csupán a család nevének, vagy a vagyonának a megőrzéséről, vagy továbbvívéséről van szó, hanem arról, hogy az Isten ismeret az megmaradjon. Akkor, amikor Isten mindig beszél a családokkal, akkor mindig ezt a feladatot bízza rájuk. Mondd el a te gyermekeidnek. És erre kell nekünk lelkiekben felkészülni, hogy hogyan tudjam az Istentől kapott szeretetet, az Istentől kapott áldást továbbadni. És talán innen már minden kedves néző és hallgató számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez a lelki felkészülés mindenek előtt az igaz Istennek a megismerését jelenti. Meg kell ismerjem Istent azért, hogy ezt a felelősséget, ezt fel tudjam vállalni, és a gyermeket Isten akarata szerint nevelje. Ennek a alapjaként talán két gondolatot emelnék ki, az, hogy imádkozni, imádkozni, imádkozni. A másik pedig, hogy olvasni, olvasni, olvasni. Minél hamarabb Úgy, ahogy egy gyermek, a lányoknál vehetjük észre, hogy ahogy meglát egy mennyasszonyt, mindig azt mondja, én is szeretnék mennyasszony lenni. És már készül arra, hogy hogyan vonul be, milyen lesz rajta ez a kis fehér ruha. Talán ugyanilyen értelemben, lelki szempontból az emberben ott kéne legyen mindig ez a kegyelmi, felelősségteljes elhivatás. Hogyan tudom Istennek a nevét, a szeretetét továbbadni mindenek előtt az én családomban, az én gyermekeimnek az életében. Ez az elsődleges kihívásunk.
1: Úgyhogy aki apai vagy anyai szerepre készül, az ezt semmiképp ki ne felejtse a készlettárából. Egy kis ágyat könnyű megvenni, egy csomag pelenkát talán még könnyebb, viszont valódi örökséget, lelki örökséget hátrahagyni, az nem olyan egyszerű, de Isten segítségével lehetséges, de ugyanakkor meg elengedhetetlenül fontos. És ne feledkezzünk meg arról, és ezzel gondolom pedagógusok, pszichológusok és sok más szakember egyhangulag egyetért, hogy az emberi lény a működési alapelveit tekintve utánzás révén tanul. Magyarul ez azt jelenti egész egyszerűen, hogy gyere fiam, nézd meg és csináld utánam. Hogyha jót akarunk tanítani a gyereknek, erkölcsöt, lelkiséget, pozitív értékeket, azt a legegyszerűbb úgy, gyere fiam, nézd meg, és csináld utánam. És akkor ebből kiindulva a szülők azok készülnek fel, ne csak a lemondásra, ne csak az esetleges álmatlan éjszakákra, vagy arra, hogy most már nem két, hanem három, vagy négy fele osszák a szeretetüket, hanem arra is, hogy tényleg bemutassák ezeket a különlegesen szép dolgokat a gyermekeiknek. Példák állnak előttünk mai adásunkban is, több család példája, amelyekben a gyermekáldás körül érdekes dolgok alakultak ki, érdekes tanulságok maradtak meg mindmáig. Az egyik ilyen történet Bírák könyvében van leírva, amelyik leírja az egyik olyan bibliai szereplő születését, amelyet öbbnyire a fiúk szoktak kedvenc bibliai személyként megemlíteni. Sámsonról van szó, akit nem egy ilyen bibliai gyermekkönyvnek az illusztrátora, ilyen testépítő testalkattal jelenít meg, habár ha belegondolunk Sámsonnak, legalább olyan nagy gyengéi is voltak, mint erősségei, de ez egy másik történet, hanem nézzük meg az ő születésének történetét. A Bírák 13. fejezete leírja, hogy Manoah felesége várta, várta, várta a gyermeket, és nem jött. Egy alkalommal azonban egy mennyei küldött, egy angyal bejelentette a gyermek érkezését, és érdekes módon tanácsokkal látta el ezt a jövendőbeli édesanyát. Milyen tanácsokkal látta el az anyát, és miért látta Isten fontosnak azt, hogy ezeket a tanácsokat megossza az édesanyával, jóval a gyermek születése előtt?
2: Ahogy említetted, Bírák könyve 13. fejezetében találjuk ezt a történetet, és itt találjuk ezt a leírást is, amely nagyon fontos és tanulságos. A 3. verstől olvasom Istennek ígéjét, és megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondané ki, ímé, most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszesz, és fiat szülsz. Azért most mególjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant. Mert ímé terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Az isteni kinyilatkoztatás úgy mutatja be ennek a születendő gyermeknek a eljövendő életét, hogy egy különleges gyermek. Mindannyian...
1: Tehát egy életre szóló hivatás.
2: Egy életre szóló hivatás, egy életre szóló küldetés, egy különleges személy. Ismerve a történetet, tudjuk, hogy milyen feladatra volt kiválasztva Sámson. Azonban szeretném aláhúzni. És minden kedves televíziónéző és rádióhallgató számára, hogy megmaradjon, hogy mindannyiunknak a gyermeke különleges. Mindannyiunk gyermeke Isten számára egy különleges személy, akivel Istennek terve van, és szeretné felhasználni. Lehet, hogy nem a filiszteusoktól való szabadítás szempontjából, de lehet, hogy valakinek, vagy valakiknek az életét általa akarja szebbé, jobbá tenni. És ezért nagyon fontos az, hogy mindannyian úgy lássuk a gyermekünket, mint egy Istentől kapott különleges gyermek. Hogyha ez megvan, akkor sokkal könnyebb megérteni ennek az isteni kinyilatkoztatásnak a fontosságát. Miért küld Isten egy különleges üzenetet ennek az édesanyának, ami nem csak a bátorítást tartalmazza, hiszen a múltkor bibliai történetekben azt látjuk, hogy igen, Isten jön és bátorítja az elkeseredett családokat, hogy meghallgatom az imátokat, és gyermekkel áldalak meg. De itt, és a bibliai történetek azok mindig egy folytonosságot mutatnak, azt veszük észre, hogy Isten tanácsolja. Mit szabad, és mit nem szabad, mire figyeljen oda, és mi az, amire mindenképp nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnie.
1: Amit érdekes, az a 8. versben, amikor meghallja az édesapa, hogy mi történt, ugye Manoach, ő maga is azt mondja, kérlek Uram, az Istennek az ember, akit küldöttél volt, imádkozik Istenhez, és kéri, hogy küldj el újra, ismét hozzánk, és tanítsa meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Hát itt rendkívül fontos az, hogy a szülők, ugye veszünk egy új, mondjuk okos tévét, vagy tudom is én micsodát, és akkor általában igyekszünk megtanulni annak a kezelési módját. Vagy akik egy kicsit ilyen szőrszálhasogatóbb természetűek, temperamentumok, azok még mielőtt megvásárolnának valamit, elolvassák a teszteket, elolvassák a véleményeket, melyik hogy működik, elgondolkoznak, hogy megfelelne-e vagy nem, és akkor úgy választják ki a megvásárlandó terméket. És még mindig csak néhány kiló műanyagról, meg félvezetőkről van szó. Mennyivel fontosabb lenne a szülőknek előre tanulni, készülni arra, hogy majd megjön a gyerek, mit kezdjünk vele? És itt nem csak arról van szó, hogy megtanulunk pelenkázni, vagy etetni egy gyereket, ezek létszükségleti dolgok, hanem a gyermeknevelési elveket megismerni is. Hogyan lehet a gyermekből tényleg embert faragni azt szerint, hogy Isten kéri. Tehát ez nagyon fontos dolog, amit kiemel, és ami érdekes az, hogy Manoach nem tekintette, hogy hát ez az anyja dolga, én megkeresem azt a pénzt, hazahozom, és az anyja rendezze, hanem amikor ő megtudta, hogy mi vár rájuk, akkor ő maga kérte imában is, hogy tanítsál meg, hogy mit kezdjek ezzel a gyerekkel. Hát ez különlegesen fontos.
2: Ezt a Biblia verset én is szeretném kihangsúlyozni, talán egy másik szempontból. Vegyük észre azt, hogy Istennek van egy kinyilatkoztatása. A mi esetünkben ez most a Szentírás. De Isten arra szeretne megtanítani bennünket, hogy úgy tudjunk ehhez a kinyilatkoztatáshoz közeledni a Bibliához, hogy az imádságos lelkületben történjen. Tehát én kérjem a Jóistentől, hogy azt, amit ő kinyilatkoztatott már a Bibliában, nyilatkoztassa ki számomra, és tegye érthetővé. Mert nekünk van egy értékes ajándékunk, a Biblia. De az igazság az, hogy mivel nem értékeljük, úgy, ahogy Manoach értékelte, ezért nem is fordulunk hozzá, hogy Uram, mi az? Mit üzentél? Hogyan tudnám én azt megérteni és alkalmazni?
1: Ez nagyon fontos. És hogyha belenézünk a Sámson születését megelőző eseményekbe, még azt is látjuk, hogy évezredekkel azelőtt, hogy a tudomány felismerte volna a születés előtti hatásokat, vagy magzati hatásokat, Isten már tudtára adta ezeknek a szülőknek, hogy vigyázzatok, mert amit esztek, isztok, ahogyan éltek, ahogyan keltek, feküsztök, életmód, stb. Ez mind kihat a gyermekre. Miért különlegesen fontos a szülőknek megismerni és komolyan venni ezeket a magzati hatásokat?
2: Túl jó, hogy említetted azért, mert ezek az elsődleges hatások, amelyek befolyásolni fogják az ő életüket. És ha már említetted, akkor maradjunk még egy picit ezeknél a lelki, érzelmi befolyásoknál. Ma már a tudósok, a szakemberek felhívják a figyelmünket arra, és ezért mondtam azt, hogy olvasni, olvasni, olvasni, hogy például a szeretetet a gyermek már érzi az anyának a méhében. Tehát a gyermek már valahogy egyre inkább tudatosul benne, hogy ő egy várva várt,
1: hogy kívánják,
2: kívánt teremtés, vagy pedig egy teher. És valahogy azonosul az édesanyjának az érzéseivel.
1: És ez annyira mélyen beleívódik, hogy tudat alatt már, hogy
2: az egész évek
1: múlva
2: igen,
1: nem tud tőle szabadulni.
2: Erre nagyon oda kell figyelni, hogy tényleg milyen lelki hangulatban telik az a 9 hónap, stresszeket hogyan tudja az édesanyja feldolgozni, milyen a kapcsolata a férjével, a születendő gyermeknek az apjával. Tehát ezekre mind-mind oda kell figyelni. Azonban van
1: és
2: a más...
1: Ez rövid zárója, csak ezt az édesapossággal elfelejtse, szem előtt kell tartsa jövendőbeli, hogy ahogyan bánik a feleségével, azt a gyermek is megérzi, még születése előtt már.
2: Hallja azokat a szavakat, ahogyan beszélgeti a
1: azokat feleségét. Az érzéseket, amiket az anyából kivált, az a gyermeket is éri.
2: A másik terület, amit megint nagyon meg kell fontolni, az nem a lelki és az érzelmi befolyás, hatás, hanem a fizikai, az egészségügyi,
1: élettani.
2: Az élettani. Ugyancsak a tudósok hívják fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a felkészülés már akár gyermekkortól kezdve, hiszen a leányok már ezekkel a női ivad sejtekkel
1: születnek.
2: Már
1: együtt, azok a maguk idejében aztán aktiválódnak,
2: érnek be. Tehát mindaz, amit a gyermekként teszünk, eszünk, iszunk, azok mind-mind akarva, akaratlanul ezeknek az ivarsejteknek a genetikai állományát már tudják befolyásolni.
1: És a tudomány azt is rámutatott, hogy nem csak rossz, hanem jó irányba is, tehát
2: pontosan.
1: Mindkét irányba.
2: Tehát ezért már a gyermekeinket úgy kell nevelni, hogy felnőttek lesznek, nektek is lesznek gyermekeitek, gondoljatok erre. És minél inkább közeledünk ehhez, ehhez az időponthoz, nagyon nagy felelősséggel. Tehát sokszor csodálkozunk, amikor orvosokkal felhívják a terhes nőnek a figyelmét, hogy hát azért gondolja meg 100-szor, 1000-szer, hogy még tényleg rá akar gyújtani. Hát nem tudja felmérni, hogy annak milyen kockázati tényezői vannak a születendő gyermekre.
1: És nem csak az aktív dohányzásnak, hanem a passzív dohányzásnak, ami azt jelenti, hogy nem csak az anya, hanem a környezete is figyelembe kellene vegye, édesapa, testvér, együttlakók, stb.,
2: munkatársak,
1: hogy mellettük egy várandós mama tölti el a napjait.
2: Igen. Tehát akkor, amikor beszélünk dohányzásról, alkoholfogyasztásról, hogy mennyit sportolunk, mennyit alszunk, milyen egészséges...
1: Mikor fekszünk,
2: mit eszünk, mind-mind akarva, akaratlanul befolyásolni fogják születendő gyermekünknek a sorsát, a jövőjét. És ezt felelősségként tudatosítanunk kell, és fel kell vállalnunk.
1: Egy másik történethez lépünk előre, ugyancsak az Ószövetségnél maradva. Sámuel első könyve első fejezetében ki másnak olvashatnánk a történetét, mint magának Sámuelnek. Itt is egy másik ószövetségi történetre hasonlít valamennyire a családi helyzet, a kiinduló pont. Akárcsak Jákob esetében itt is van egy édesapa, és az akkori világossághoz, ismerethez képest két feleség. Az egyiknek sok gyermeke van, ennek örül és büszke is rájuk, a másiknak pedig egy sem. És akárcsak Jákob esetében, valahogy az édesapa itt is jobban vonzódik ahhoz, akinek nincs gyereke érzelmileg, viszont kialakul egy ilyen érzelmi vihalokkal teli családi légkör, amelyben egyik szenved, a másik uralkodik rajta, és a harmadik próbálja tartani az egyensúlyt, közben a gyermekáldás meg késik, késik, késik. Milyen hatással volt ez Annára, a későbbi édesanyára, mármint ez a családi légkör, és hogyan próbált ezen a férje enyhíteni?
2: Ezt a két gondolatot próbáljuk meg a történetből most kihangsúlyozni, bár biztosan sokkal több van. Az egyik, amit Annának meg kell tanulnia, azonosulnia kell vele, ugyanaz, ami az elmúlt bibliai történetekben is megjelenik, az idő. Igen, tehát az idő telik, neki nincsen gyermeke, a stressz, a frusztráció, az én képénvel meg kell küzdjön. Neki is meg kell érteni azt, hogy a Jóisten sokszor időt ad az embernek, mert szüksége van időre, hogy felkészüljön. Felkészüljön arra a feladatra, amit a Jóisten szeretne rábízni. És azt vesszük észre, hogy ebben az esetben is Annának egy olyan gyermeke kellett szülessen, aki a Jóisten tervében egy nagyon fontos szerepet töltött be. Tehát nem csak legyen gyermek, mert ezt várják a szomszédok,
1: másnak is van,
2: mert most ez a divat, nem, hanem igenis felkészülni. És minél inkább tudok azonosulni ezzel a felkészüléssel, talán annál inkább tudok hozzájárulni, hogy egy különleges ember egy különleges feladatot végezhessen el.
1: Hát értsük abból azt, hogy akkor az Anna körüli várakozás, meg a Jóistennek ez a különleges közbeavatkozásai mind a Sámuel későbbi hivatásának volt az előszobája?
2: Minden bizonnyal, de most inkább Annára
1: figyeljünk
2: és arra irányítanám a figyelmünket, mert Annának kellett megérteni azt, Anna kellett eljusson ahhoz a ponthoz, hogy annyira értékelje ezt az isteni áldást, hogy kész legyen kimondani ezt, hogy Uram, én ezt a gyermeket neked akarom szentelni. Te nekem adod, én szeretném neked visszaadni, hogy téged szolgáljon, és a te dicsőségedre éljen. És ez egy olyan gondolat, amit szeretnék talán kétszer is aláhúzni. Ezzel kell minden szülőnek azonosulnia. Istentől kapok egy ajándékot, és a Jóisten szeretné azt, hogy ezt a gyermeket visszaadjam, vagy kész legyek visszaadni számára, hogy úgy neveljem, hogy ő Isten dicsőségét tudja szolgálni.
1: Hát, mint figyelembe vesszük, hogy mennyit várt arra a gyerekre, és mi tudjuk a Szentírásból utólag, hogy utána született még 5 másik, ő neki arról se volt fogalma, hogy még az az egy is meg fog születni valaha, de mégis mindezek mellett, mikor megszületett Sámuel, anélkül, hogy tudott volna többiről, aki később jön, ezt az ígéretét beváltotta. Hát nem vonta vissza Istentől, hogy én megígértem, neked szentelem, tessék, itt van. Ez egy hatalmas lemondás részéről, mert hát az édesanyák azok legtöbb azt mondja, hogy egy életre anya vagy, és hogyha már én 90 éves vagyok, és a fiam 70 éves, akkor is minden nap rajta jár az eszem, és gondoskodni akarok róla. Itt pedig ő azt mondja, né, uram, itt van, tessék, vedd el, vigyed tovább.
2: Tehát lássuk azt, hogy nem mikor felnőtt, akkor lesz majd papi
1: majd
2: szolgálva.
1: Ha akar, akkor menjen.
2: Igen, hanem kicsi gyermekként, ahogy már az anyai gondoskodást és szükségleteit már átadta, utána már elviszi a templomba, hogy ott szolgálja a Jóisten. És a második gondolat, amit szeretnék ebből a történetből kiemelni, az pontosan Elkánához kapcsolódik. Ő egy nagyon jó példája annak a tipikus férfi gondolkodásnak, ami jellemez bennünket. Amikor látja Annának a szomorúságát, és azt mondja, hogy nem vagyok elég én neked. Nem teszek én ki akár 10
1: gyermeket. Nem érek én többet 10 fiúnál.
2: Igen. Hát nagyon nehéz nekünk megérteni, hogy a nők nem úgy gondolkodnak, mint a férfiak, és sajnos
1: ekkor, nem is tehetik.
2: Nem is tehetik, de...
1: És a férfiak sem
2: de tehetik. De nagyon sokszor az ehhez hasonló helyzetekben mellé lövünk, hogy mi próbálunk
1: meg... És ebből
2: meg,
1: komoly konfliktusok is kirobbanhatnak.
2: Próbáljuk meg vigasztalni, azt hiszük, hogy mi hogy megvigasztaltuk a feleségünket, és...
1: Most már el van intézve.
2: És közben későn jövünk rá, hogy több bajt okoztunk, mint jót. Igen, de végül is...
1: Hát próbált ajándékokkal kedveskedni, több időt töltött vele, jobban odafigyelt rá, de ahogy kiemelte, tehát amit egy gyermek megadhatott Annának, mint beteljesedést, mint önértékelés szempontjából, vagy ahogyan az a gyermek jelezte volna számára Isten áldásainak a jelenlétét, ezt Elkana nem adhatta meg neki. Viszont Anna végül folyamodott egy másik lépéshez. Mi volt az, ami végül elhozta a fordulópontot ebben a helyzetben?
2: A 10. versben olvassuk azt, hogy amikor lelkében teljesen elkeseredett, amikor már teljesen reménytelen volt a helyzet, akkor Istenhez könyörög. Nagyon érdekes, hogy ezt a Biblia verset hogyan értelmezzük. Egy olyan asszonyról van szó, aki nem hisz Istenben, nincs kapcsolata Istennel, nem imádkozik Istenhez, vagy pedig, hogy azt látjuk benne, hogy igenis van egy vallásos asszony, aki naponta imádkozik és kéri a Jóistennek a vezetését, áldását, de eljön az a pont, amikor ima és ima között óriási különbség van. Amikor már ezt az imádságot, vagy ezt a könyörgést már Jákob küzdelméhez tudnám hasonlítani.
1: Itt most vagy történik valami, vagy mindennek vége
2: teljesen lesz. Belekapaszkodok most Jézus Krisztusba. Én ezt látom Annának ebben a könyörgésében, ezt a teljes Istenre való hagyatkozást. Uram, most már megértettem, én kész vagyok elfogadni a te akaratodat.
1: Isten megadta a gyermeket, a gyermek megszületett, és következett, hogy az előbb még utaltunk rá, a próba a második része. Most Isten megadta, amit kért Anna, most Anna vajon megadja, amivel tartozik Istennek? Mit jelent ez arra nézve, ha esetleg manapság is, akik bennünket néznek, hallgatnak, várnak gyermeket, vagy várták és megkapták, ezzel ez a kérdés az életükben le van végleg zárva, vagy esetleg még maradt valami folytatás is, úgy, ahogy Annánál volt?
2: Mindenki.
1: Ezt egyébként erre már rátértél, de jó még egyszer kiemelni.
2: És engedd meg, hogy előtte egy kis rövid zárójelet nyissak bevezetőként, mert nagyon könnyen egy édesanya vagy egy házaspár elköveti azt a hibát, akár lelki szempontból is, mint társadalmi szempontból, hogy az én gyermekem orvos lesz. És én úgy nevelem, hogy orvos legyen.
1: Ha akarja, ha nem, azt csinálom. Na,
2: vannak olyan szülők, akik lelki szempontból meg se születik a gyermek, de azt akarják, hogy prédikátor legyen. Hogy ő lelkész legyen.

0: kemet. És akkor, amikor ezzel azonosulok, akkor tudom, hogy úgy, ahogy te az előbb mondtad, hogy ez egy egész életen át tart. És az előző szülőkkel szemben sokkal többre értékelem például azt az édesanyát, aki akár a fogantatástól, akár a születéstől, akár amikor a gyermek már serdülővé válik, tehát észreveszi azt, hogy a gyermeknek azért vannak rossz tulajdonságos, vagy rossz megnyilvánulási formá is, bármikor, de elkezd rendszeresen imádkozni és böjtölni. Olyan jó látni ilyen embereknek az élet történetét, akiket egy édesanyja végig kísér, hogy minden héten, minden szombaton böjtöl és imádkozik a gyermekéért. Bármi történik vele, de ez az édesanyja szeretné az, hogy Isten áldása kísérje végig. Én így tudok azonosulni ezzel az anyai, annai példával, példaképpel, amivel minden édesanyának szeretném, hogy azonosulni tudjanak.
1: Hát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 3-4-5-6 éves korában beadjuk valamiféle vallásos intézménybe, viszont egy gyermeket megtanítani, imádkozni, megtanítani a Szentírást történeteire, azt olvasni neki, és rávezetni ezekre a dolgokra, szerintem egy szülőnek olyan kötelessége, mint hogy Anna is kötelességének tartotta Istennek visszaadni a gyermeket. Persze vannak ilyen nézetek, hogy hát nem mondok neki semmit, majd választ ő, ha felnő. Ez nem teljesen állja meg a helyét, mert a gyermekeinket megtanítjuk bizonyos dolgokra, anélkül, hogy megvárnánk a felelős felnőttkor elérkeztét, megtanítjuk őket tisztálkodni, enni, inni, bizonyos életvezetési szabályokra, az időbeosztásra, munkahelyi dolgokra. Úgyhogy megtaníthatjuk a gyermekeknek az isteni elveket, ettől még mindig megmarad a szabadsága, hogy felnőtt korában mást válasszon. Viszont ha Isten már megáldott minket gyermekekkel, akkor fejezzük ki a hálánkat, ahogy mondtad, azzal is, hogy mi a gyermeket elvezetjük ahhoz, aki őt adta nekünk. Van még egy harmadik történet, amire szeretnénk rátérni, ha bár a Szentírást átfutva egy gondolatban sokkal több történetet tudtunk volna még elővenni. Még egyet mutassunk be röviden. Volt egy asszony Izraelben, a Sunem városában, aki igyekezett megtenni mindent, hogy segítse a próféta munkáját, vendégül látta férjével, családjával együtt, amivel tudta, támogatta, hogy az Isten műve haladjon előre, de itt is a gyermekáldás váratott magára. És egy adott pillanatban a próféta rá is kérdezett, megmondták, hogy mi az, ami nyomja a szívüket. A próféta pedig megígérte nekik, hogy lesz gyermek, ami lett is. Az egyik kérdés az, hogy azzal, hogy egy édesanyja vagy egy család hűségesen szolgálja Istent, elvárhatja ennek fejébe, hogy a jó Isten mindenképpen gyermekkel jutalmazza meg? Adósnak tekinthetjük a Istent ebben a tekintetben?
0: Nagyon jó és fontos ez a kérdés, hiszen nagyon sok keresztény embert érinti ez a kísértés. Nem csak ezen a területen, hanem az élet minden területén. Tehát elvárásaink vannak Istennel szemben azért, amiért mi szeretjük őt, amiért benne hiszünk, amiért őt követjük, amiért hűségesek vagyunk hozzá bizonyos értelemben. És elvárjuk, hogy egészségesek legyünk, elvárjuk azt, hogy gazdagok legyünk, elvárjuk azt, hogy Isten egészséges gyermekekkel, okos gyermekekkel, gazdag gyermekekkel áldjon meg bennünket. De ha nem sikerül Isten hullámhosszára, gondolatára ráhangolódnunk, akkor nagyon nagy veszélynek tesszük ki magunkat, hiszen nem így működik az isteni terv. Isten nem azért áld meg bennünket, mert mi valamit teszünk érte. Isten azért
1: áld meg. És nem köteles megáldani azért.
0: Megáld bennünket azért, mert

0: szeret.
1: És mert így látja jónak.
0: És így látja jónak. És Isten azt szeretné, hogy erre a kegyelmi ajándékra, amit ő nekünk nyújt, és ezek közül az egyik legnagyobb, az Úr Jézus Krisztusnak értünk hozott áldozata, kereszt halála, hogy mi erre az ajándékra, ezekre az ajándékokra, ami ezekhez kapcsolódik, az egészség, az élet, a mindennapi kenyér, köszönetképpen, hálánk jeléül igyekezzünk neki szolgálni, és éljünk az ő akarata szerint. Tehát soha nem fordíthatjuk meg ezt a sorrendet, mert abban a pillanatban már is egy torz kép alakul ki bennünk a Jóistenről, és akár önmagunkról is. Tehát az Istennel való kapcsolatunkat nagyon-nagyon megronthatja ez.
1: Te a történetből az is látszik, hogy ez az asszony szolgálta az Urat, szolgálta Istent, támogatta az ő munkáját, az Úr művét a Földön, de anélkül, hogy várt volna valamit. És ez mint egy ráadásként jött, hogy Isten meghallgatta az imádságát, és aztán meg is kapta a gyermeket, de eljutott egy olyan pontra, hogy ez a gyermek már nem áldást, hanem inkább fájdalmat hozott neki, ugyanis ez a gyermek egy adott ponton beteg lett, és életveszélybe került, sőt, aztán meg is halt. Hogy később proféta feltámasztotta, erre nézve az asszonynak fogalma nem volt, és nem tudta, hogy ez meg fog történni. Viszont gondolkozzunk el azon, szerinted mit érezhetett az anya, akkor, amikor Isten különleges beavatkozása folytán kap egy gyereket, és utána ugyanaz a Jóisten, aki adta, mintha nem akarná megmenteni. Mi mehet át egy anyának a szívén ilyenkor?
0: Nehéz szavakba foglalni ezeket az érzéseket, de az igazság az, hogy ugyanezen az érzésen megyünk keresztül újból és újból. Akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkat beárnyékolja az isteni áldás. És akkor alakul ki az a kapcsolat, hogy az isteni áldás fontosabbá válik, mint maga Isten. És itt megint ez egy óriási figyelmeztetés. Vigyázz, mert valami az életedben nincsen rendben. Ezt megéljük sokszor, amikor Isten megáld bennünket, lehet családdal. Igen, és milyen boldogok vagyunk. És néhány év múlva rájövünk arra, hogy valami nem jól működik.
1: És amit áldásnak láttunk,
0: amit
1: az áldásnak átoknak tűnik.
0: Az utána átoknak tűnik pontosan. És nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valójában ez nem átok, igen, hanem azzal az áldással, amit a Jóisten adott, én nem tudtam mit kezdeni, nem értékeltem, nem ápoltam,
1: nem viszonyultam
0: hozzá, igen. És nem tudom szavakba önteni ennek az asszonynak a fájdalmát, de egy nagyon nagy figyelmeztetés, hogy vigyázzunk. Ne engedjük azt, hogy bármi az Istennek a helyét elfoglalja.
1: Viszont itten van valami, amit gondolom, hogy inkább szavakba tudunk önteni, és pozitív végkifejletként, sőt, reménykeltő tanúságként alá tudunk húzni. Mit tanít a történet arról, hogy hogyan viszonyulnak az édesanyák Istenhez és gyermekeikhez, amikor gyermekeik kritikus helyzetbe kerülnek?
0: Ez egy nagyon kényes kérdés. Talán az első része az nagyon sok keresztény embernek magától adódik, hogy kérd Istennek a segítségét. Imádkozzál, kiáltsál, könyörögjél, sírjál Istenhez. Azonban a második az még nagyon sok keresztény embernek is nagy nehézséget okoz, hogy fordulj Isten emberéhez. Fordulj Isten embereihez. Fordulj Isten hűséges gyermekeihez. Legyenek azok lelkészek, legyenek azok a gyülekezetnek különleges lelki személyei.
1: Vagy és akár egy szörű ember, akinek különleges élettapasztalata van, és bárki, valamit adhat belőle.
0: Hogy tudjál megnyílni előtte, és mondd el, nézd meg, ez a mi problémánk. Ez a mi keresztünk. Lehet egészségügyi, lehet lelki. Igen? De sokszor szégyeljük ezt elmondani. És azt veszem észre, hogy hordjuk ezt a keresztet, nem csak hónapokon, akár éveken keresztül.
1: Akár egy életen
0: át. Akár egy életen át, amikor meg vagyok arról győződve, hogy Istennek éppen az lett volna az egyik útja, hogy segítsen, hogy valakinek elmond, kiöntsd a szívedet, és az az ember tudott volna tanácsolni, tudott volna segítséget hozni azért, hogy ez a probléma megoldódjon.
1: Te arra bátorít bennünket ez a történet ezek mellett még, hogy Istenhez bármikor folyamodhatunk, és ahogy volt neki megoldása, csodamód gyermeket adni ott, ahol nem lehetett, meg tudja azt a gyermeket csodamód menteni olyan veszélyből is, amiből emberileg nem lehet. Nem biztos, hogy ezt mindig meg fogja tenni, viszont a jó Istennek, azt most általános értelemben mondom, van olyan megoldása, ami sokkal jobb bárminél, amit mi kérni tudnánk, vagy eszünkbe jutna, hogy kérjük tőle. És ez az asszonynak a története arról beszél, hogy az Isten iránti őszinte, önzetlen szolgálat, és a belévetett bizalom jó időkben és rossz időkben is mindig a megfelelő ösvényen tud tartani, és végül a lehető legjobb megoldásra vezet el. Úgyhogy kritikus helyzetekben tegyük mi is azt, gondolok itt édesanyákra, akik egyetlen gyermeküket próbálják menteni, vagy próbálták, talán megmaradt, talán nem, hogy ettől az asszonytól vegyenek példát, és kérjék a Jóistentől a megoldást, a segítséget, akár magára a problémára, akár a miatta beálló lelki küzdelmekre nézve. Hát lehetne erről még beszélgetni többet is, viszont a sok egyéb biblia példát meghagyunk még tanulmányozás végett a kedves nézőknek. Foglaljuk össze röviden az elmúlt két beszélgetésnek a tanulságait, néhány percünk van még. Akik gyermeket várnak, szeretnének, talán nagyon is, mit tehetnek az Istennel való kapcsolatuk keretein belül, hogy ehhez segítséget kapjanak Istentől?
0: A beszélgetésünknek az egyik alapvető gondolata az az Istennel való kapcsolat és az Istenbe vetett bizalom. És ez kell eredményezze azt, hogy Isten akaratával megegyezően találjuk meg az életünknek az értelmét, a tartalmát, a hasznosságát. Ezzel kapcsolatosan a Szentírás példaként a családalapítást említi. Pál apostol beszél erről a kérdésről, hogyha, hiszen ugyanebben a témakörbe tartozik, valaki családot szeretne megnősülni, férjhez menni, úgy érzi, hogy ez Isten akarata, hiszen úgy teremtett meg bennünket, hogy megfelelő
1: családban éljünk,
0: megfelelő segítőtársat találjunk. És Pál apostol az, aki bevezeti ezt a gondolatot, hogyha valakinek a Jóisten mégis azt adja, hogy ne legyen családja, és megadja az ehhez szükséges kegyelmi erőt is. Igen.
1: Mármint, hogy képes legyen egymagában megállni.
0: Képes legyen egymagában megélni, úgyhogy ne égjen, vagy ne éljen bűnben. Igen. Akkor ez az élet is ugyanúgy szolgálhatja Isten dicsőségét, hogyha az ember nem önző módon önmagára figyel, és csak a saját javát, örömét
1: keresi,
0: hanem felhasználja ezt a plusz időt és energiát, amit ezáltal nyer az Istennek való szolgálatra, hogy más embereket boldoggá tegyen. Ugyanebből vonnám le a következtetést, hogyha netalántán valakinek a Jóisten azt adja, azt ajándékozza neki, hogy ne legyen gyermeke, akkor a Jóisten meg akarja őt áldani azzal, hogy ezzel tudjon azonosulni. De nem úgy, hogy jaj, de jó, akkor én most már azt tehetek, amit akarok, akkor nincsen semmi felelőssége, minden időmet magamra, minden pénzemet magamra fordíthatom. Nem. Ez egy ördögi érzés, amit az önzés munkál bennünk. A Jóisten azt szeretné, hogy igen, hogyha így időzőjelben áld meg bennünket a Jóisten, akkor használjuk ezt a felszabadult időt és energiát, talán éppen arra, hogy más gyermekeknek az életét, akiknek a sorsa ugyancsak nehéz. Lehet, hogy
1: egyeseknek nem jut gyerek, másnak nem jut szülő.
0: Igen. Hogy tudjunk ezeken segíteni, hanem talán a Jóisten ad erőt nekünk, hogy örökbe fogadjunk másokat, hiszen ez egy nagyon nagy felelősség. Akkor ezt tudjuk meg. Ha úgy érezzük, hogy erre nincs kellő erőnk, akkor megtehetjük azt, hogy segítünk más családoknak, akár a testvéreinknek, vagy akár más családoknak a gyülekezetből, hogy felajánljuk. Besegítek én, hozhatjátok ma este a gyermekeket, vigyázunk rám, ti menjetek egy picit, legyetek magatokra, építsétek, vagy ápoljátok a családi kapcsolatotokat. Tehát ezáltal mi olyasmit tehetünk, ami kedves a Jóisten előtt, és szépé tehetjük úgy mások, mint a saját életünket.
1: Hát ezt még röviden kiegészíteném egy perc alatt azzal, hogy amíg hitáltal kérjük Istentől a gyermekáldást, addig a hitünk abban is megnyilvánul, hogy még nem tudjuk, hogy mikor és hogyan jön, de mi készülünk a gyermekáldásra azzal, hogy megvetjük a saját lelki alapunkat, a család kapcsolatunk, a házastársi kapcsolatnak a lelki alapjait. Egészségileg vigyázunk, hogyha esetleg érkezik a gyermek, akkor a lehető legjobb egészségben tudja azt az édesanyja kihordani, felnevelni, feltételeket biztosítani, és felkészülni arra, hogy a gyermeknek ne csak testileg és anyagilag, hanem lelkileg is tudjunk komoly örökséget nyújtani. Nem utolsó sorban pedig kérjük a Istentől, segítsen bennünket megérteni és elfogadni az akaratát ebben a helyzetben is. Hálásan megköszönöm a kedves tévénézők nevében a segítséget, a tanácsokat, amelyeket velünk megosztottál, a Isten áldjon meg tevékenységet.
0: Köszönöm szépen, és szeretettel.
1: Kedves nézőink, köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Reméljük, hogy sikerült némi reménysugarat, némi bátorságot nyújtani azoknak, akik a gyermekáldás tekintetében szeretnének felerősödni, lendületet kapni és bátran a jövőbe lépni. Ne csüggedjenek el, tartsanak ki, Istennek önökkel is biztosan van terve. A kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen várjuk az önök észrevételeit, kéréseit, kérdéseit, megjegyzéseit, és hogyha segítséget szeretnének kérni a Biblia tanulmányozásához, egy Biblia formájában, magyar vagy román nyelven szívesen elküldjük. Jelöljék meg nevüket, postai címüket a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Jövő héten is jelentkezünk adásokkal, várjuk önöket akkor is, ne feledjék el addig is, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Amikor azt mondjuk, hogy bibliai portrék, akkor nehéz feladatra válaszunk, mert kis mozaikokból kellene összeállítani valami olyan képet, ami alapján mégis nyernénk valamit egy ember életéről vagy tevékenységéről. Ez különösen nehéz akkor, amikor egy olyan szeméről kell beszélni, mint Káleb. Nem tudom, hogy van-e Önök között valaki, aki Káleb nevét egyáltalán hallotta, esetleg Józsué nevét, de őrá inkább emlékezünk, talán Mózes nevét, hadd mondjam, akire még inkább, de azt mondjuk, hogy Káleb, akkor ő valahol ott a harmadik sorban van. Mindjárt egy érdekes kérdéshez jutunk, az, hogy a legtöbb probléma azokkal az emberekkel van, akik nem vezető pozícióban vannak, hanem a második helyen, úgymond, ne talán a harmadik vonalban. És ha vezetési konfliktusról beszélünk, akkor rendszerint a vezető vagy a közvetlen helyettese között szokott feszültség kialakulni. Viszont Kálebbel kapcsolatban éppen az az érdekes tanulság lesz, hogy ő a maga nyugalmával, türelmével, békés, derűs természetével egy örök példát ad arra, hogy hogy lehet a második vagy a harmadik vonalban mégis eredményesen dolgozni. Most ez a rövid vázlat csak azt a célt fogja szolgálni, hogy Önöket emlékeztessem majd később az előadás lényegére. Azt a címet adtam neki, hogy Káleb, a bölcs és bátor hírszerző. Mert ha ezt a szót halljuk, hogy hírszerző, akkor már is bajban vagyunk, nem? Mert valami rossz dolgot asszociálunk, amikor halljuk a kifejezést, hogy hírszerző valaki, hogy már eleve nem lehet jó. Vagy valami titkos, valami gyanús ügy vagy ügyekbe keveredik az illető. Hogy mire gondoltam mégis? Káleb történetét a Biblia elején találjuk, pontosabban Mózes könyvében. Ugye a Bibliának az úgynevezett ószövetségi része, az eleje 5 könyvvel indul, mind az 5 könyv Mózes nevét viseli, és most különösen Mózes 4. és 5. könyvét, tehát az 5-ös sorozatból, az utolsó 2 kötetből fogok felolvasni néhány rövid részletet, illetve egy 6. könyvből is, ami követi Mózes 5 könyvét, és ez pedig Józsué könyve. Na most, hogy időben el tudjuk helyezni ezeket az eseményeket, úgy kell elképzelnünk, hogy valahol az időszámítás előtt, talán olyan 1200-1300 évvel lehetünk. Talán inkább közelebb az idő előtt 1300, vagy esetleg az 1400-as és 1300-as évek között. Tehát ha ezt hozzáadjuk még, ami több mint 2000 évünket, akkor meglehetősen régi ez a történet, több mint 3000 éves. És gondolhatna az ember, hogy vajon van-e igazán tanulság abban, ami 3 vagy 3,5 ezer évvel ezelőtt történt. Hát a következő néhány apró dolgot tudjuk erről az emberről, nem túl sokat. Tehát úgy vagyunk, mint az a gyerek, akinek van egy néhány építőkockája, nem túl sok. De ebből a néhány kis kockából megpróbál fölépíteni valami szépet, vagy valami maradandót. Na, hogy tudjuk Káleb élet történetét így a kis kockákból összeállítani? Az első dolog, amit tudunk róla, Mózes 4. könyvében, a 13. fejezetben, a 3. és 7. versben található. Ott egyszerűen csak arról van szó, hogy választani kellett hírszerzőket, úgymond kémeket, akiknek az volt a feladatuk, hogy az Egyiptomból kivonuló zsidóság új helyét, a mai Palesztina területét kikémleljék, vagy megtekintsék, vagy feltérképezzék, egyszerűen, hogy információt szolgáltassanak, hogy hogyan lehetne elfoglalni ezt az új területet. Mert egy olyan isteni rendelkezést kaptak, hogy minden törzsből egy embert kell kiválasztani, ugye 12 törzsből állt akkor Izrael népe, és minden törzsből egy vezető embert kellett keresni. Így megtudjuk azt a 4. könyv 13. fejezetéből, hogy Júda törzséből választották Kálebet. Tehát ő egy előkelő törzsből származott, hiszen Júda törzse mindig vezető törzs volt, és abból a törzsből várták a Mesiást is. De többet nem tudunk róla. Csak annyit, hogy egy vezető ember volt, egy előkelő törzsből. Na most, a történethez hozzátartozik az, hogy az az időszak meglehetősen zűrzavaros volt a zsidóság története szempontjából, mert amikor elhagyták Egyiptomot, egy teljesen ismeretlen, idegen, zord területre jutottak, ha elképzeljük a sínai félszigetet, vagy az arábiai sivatagot a mai Izraeltől délre, hogyha egy magunk elé képzeljük a térképet, egy meglehetősen kietlen, száraz, lehet azt mondani, hogy barátságtalan, minden növényzetet és forrásokat nélkülöző hely volt ez, és bizony nekik ott hosszú időt kellett eltölteni. Eltöltöttek körülbelül egy 40 napot, vagy talán valamivel többet, amikor eljutottak arra a helyre, hogy most már a kémeket kiküldhették. Most ebből a részből szeretnék felolvasni egy néhány mondatot először, hogy ez a kémlelés hova vezetett. Tehát a 4. könyv 13. fejezeténél vagyunk, és onnan a 26. verstől olvasom a 31-ig. És visszatér a föld megkémleléséből 40 nap múlva, tehát 40 napig távol volt ez a 12 ember, minden törzsből egy-egy vezető. És mentek és eljutottak Mózeshez és Áronhoz és Izrael fiaihoz, egyik fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájában, Kádesbe, és hírt vivének nekik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nekik a földnek gyümölcsét. A föld gyümölcséről hadd mondjak annyit, hogy azt is megtudhatjuk, hogy olyan nagy szőlőfürtöket találtak abban az időben azon a területen, hogy két ember kellett ahhoz, hogy vigyen egy fürt szőlőt. Képzeljék el, hogy mekkora szőlőszemek lehettek ezek. Lehet, hogy két szem szőlővel, jól lakott az ember akkor, két-három szemmel, hogyha elképzeljük, hogy bizony két ember kellett, hogy egy fürtöt vigyen. Vittek így haza mutatóba abból a gyümölcsből, amit találtak. Elbeszélték azután, és így mondták, hogy elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, mondták Mózesnek, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Tehát közben bemutatták a nagy szőlőfürtöt. De a mondatot aztán így folytatták az emberek. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok egyesítve vannak, vagy erősítve vannak, és felette nagyok, sőt még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a délfelől való földön, és Kitteus, Jebuzeus, Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett pedig a Jordán partján pedig Kananeus lakik. Tehát először azt mondták, hogy íme itt a bizonyíték, ahogy Isten megígérte, ez egy nagyon jó föld. A termése bizonyítja, hogy minden úgy van, ahogy számítottuk. Csak hogy, folytatták az emberek, a baj az, hogy ezek már város államokba szerveződött népek voltak, nem nomádok, mint Izrael törzsei, és bizony megtanulták, hogy akkor maradhatnak fenn, hogyha a városokat falakkal veszik körül, megfelelő védőerővel, katonassággal, ugyanakkor termetükre nézve ezek az emberek jóval nagyobbak voltak, fizikailag erősebbek, mint a zsidóság, és a válasz az volt, hogy rendben van minden, csak hogy ott van néhány nép, egyet-kettőt meg is említettek, Anák fiait, Kitteusokat, Jebuzeusokat, Emoreusokat, Kananeusokat, és így tovább, olyan népeket, amelyek hát valószínű, hogy Ázsia más részeiről vándorolhattak oda, vagy esetleg Dél-Európából a kitteusok, valószínű. De ezek már harcedzett emberek voltak, ahogy mondta, megfelelően berendezkedtek, városokat építettek, és nyilván védték, és védeni akarták a területüket. Na most, ha valaki azt mondja nekünk, hogy rendben van a dolog, amire kértél engem, csak hogy, akkor mindig az lesz a fontos, ami a csak hogy után van, nem az, ami a csak hogy előtt. Tehát egy olyan szép képet festett arról a területről, hogy azt mondjuk, hogy na hát akkor minden rendben lesz. De az illető így folytatja a mondatot, hogy csak hogy, akkor arra kell jobban odafigyelnünk, mert utána jönnek a kifogások, hogy de rendben van a dolog, csak hogy, vagy rendben van, de. És akkor az illető felsorolja, hogy ez meg ez meg ez meg ez a baj, tehát mégsem lehet oda bejutni. Na itt történt ezekkel az emberekkel. És aztán így olvasom tovább a 31. és 32. verset is, hogy jó lehet Káleb, tehát itt fordul elő azután a neve, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, hogy bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik elmentek vele, azt mondták, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunknál. Ebből a néhány mondatból legalább három tanulságot vehetünk, hogy mit tett Káleb. Hadd tegyem hozzá, hogy Káleb és Józsué ketten voltak a 12-ből, akik azt mondták, hogy mégiscsak elfoglalhatjuk ezt a területet. 10 azt mondták, hogy nem. Tehát 10 ember véleménye a kettővel szemben, hát ez egy elég rossz arány, nem? Ha így szavazunk, akkor általában leszavazzuk a dolgokat. És akkor az emberek arra 10-re szoktak figyelni, nem a 2-re. De Káleb elsősorban is csendesítette a háborgókat. Tehát valószínű megvolt valami olyan képesség benne, hogy nyugalmat árasztott magából, és le tudta csendesíteni, meg tudta nyugtatni ezeket a háborgó embereket, akikben a lázadás megvolt. Hadd tegyem hozzá, hogy más okok miatt is lázadtak már ezek az emberek korábban, hiszen egy idegen területen voltak, nem volt mit enniük, nem volt mit inniuk. Ugye féltek a környezettől, féltek a vadállatoktól, féltek a váratlan támadásoktól. Most még itt van előttük egy újabb feladat, hogy el kell foglalni megerősített városokat, amelyeket ők soha nem csináltak, nem voltak háborúzó nép. Egyszerűen úgy érezték, mintha félrevezették volna őket. Na most ilyen helyzetben megnyugtatni valakit nem könnyű feladat. És úgy tűnik, hogy ha Káleb portréját meg kellene rajzolnunk, akkor azt mondhatnánk, hogy olyan ember volt, aki a lázongó, háborgó, elégedetlenkedő, türelmetlenkedő embereket le tudta csendesíteni. Tehát meg tudta őket nyugtatni, csendre intett másokat. Ugyanakkor a második tulajdonsága a bátorság volt. Ezért is tettem a címbe azt, hogy ő bölcs és bátor hírszerző. A bátorsága azt jelentette, hogy így mondta, hogy bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk ezt a földet. Na, nagyon sokszor az életben nem az elhatározáson múlnak a dolgok, hanem a bátorságon. Emlékszem arra, amikor valamikor nagyon régen az érettségin ideje volt, és hogy abban az időben még egy kis tarisznyát kaptunk a ballagásnál, és a tarisznyában volt egy Adi idézet. A Tűz csiholója című versből volt 2 sor. Ha jól emlékszem, így hangzik, hogy csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Mert ugye ez egy jellegzetes Adi mondás, vagy Adi megfogalmazás, hogy merni és bátornak lenni, hogy ő még aközött is különbséget tett, hogy bátrak voltak, akik mertek. Ha ezt az idézetet is megjegyezzük, nem fog ártani nekünk, de minden esetre az biztos, hogy Kálebről is hasonlót lehet elmondani, hogy ő úgy tudott nagy lenni, és úgy lett később nagy ember belőle, hogy bátor volt, és mert szemben a többivel, a 10-zel. A harmadik tulajdonsága pedig, hogy el tudta oszlatni a kétségeket, a bizonytalanságot. Tehát az emberekben ott volt az a gondolat, hogy talán igen, talán nem. Bizonyára voltunk mi is már hasonló helyzetben, hogy nem voltunk egészen biztosak abban, hogy ezt most megtehetjük vagy nem, mint olyan 50-50% lett volna bennünk. Talán igen, talán nem. Na ez a legrosszabb. Ez olyan, mint amikor valaki megáll a járda szélén, és azon gondolkodik, hogy átmehet-e a következő jármű előtt, vagy nem. És minél tovább gondolkodik, annál biztosabb lesz, hogy nem mehet át, mert közeledik a jármű. Mikor már közeledik, akkor újra megfordul benne a gondolat, hogy talán még igen, de aztán a következő pillanatban talán mégse, és akkor ott marad. És miközben vár, vagy másfelé figyel, jön a következő jármű, akkor megint megpróbálja felmérni, hogy talán igen, talán nem, elindulhatok, vagy nem. De minél tovább gondolkodik, megint csak ott marad a járda szélén, és nagyon nehezen tud átkelni. Na tehát ez a fajta bizonytalanság, vagy kételkedés nagyon sokszor lelassít bennünket az életben. És én Káleb történetéből azt tanultam meg, hogy ő nem csak bátor volt, nem csak, hogy le tudta csendesíteni a lázongó lelkületűeket, hanem őre még ez is jellemző volt, hogy ezt a kételkedést, ezt a bizonytalanságot is el tudta oszlatni, hiszen azt olvastam róla, kétség nélkül megbírunk ezzel a területet. Tehát kétség nélkül, mondta ő, kétségtelenül el tudjuk foglalni ezt, csak bátorság kellene hozzá. Azután, hogyha a következő fejezetre fordítjuk a figyelmünket, ugyanebben a könyvben a 14. fejezet, 6. versétől a 10-ig, ez a 3-as pont. Itt azt találjuk, hogy ő hűséges és bizakodó is volt mindezeken túl. Tudnélik, amikor az emberek többsége azt mondta, hogy nem mehetünk mi be, nem tudjuk elfoglalni ezt a területet, akkor a leírás szerint Isten maga is szólt a néphez, és azt mondta nekik, hogy jó, ha nem hiszitek azt, hogy ide bemehettek, akkor nem is fogtok bemenni. Egyenesen azt mondta Mózesnek, hogy téged foglak nagy népé tenni, és a többieket meg eltörlöm. Na most ebben a helyzetben mit tudott mondani Káleb? Nagyon érdekes a 14. fejezetből, olvasom a 6. verstől egészen a 10-ig, hogy Józsué pedig a Nun fia, és Káleb a Jefuné fia, akik a földnek kémlelői közül voltak, meghasogatták ruháikat. Tehát miután ez a lázadás bekövetkezett, ugye mert 10 a 2 ellenében azt mondta, hogy nem lehet bejutni erre a területre, ezek az emberek az ellen véleményüknek egy kicsit a bánatuknak is, mint egy kifejezést adva, meghasogatták a ruháikat, a palástjuk szegélyei beszaggatták. És azután szólt az Izrael fiai egész gyülekezetének, és ezt mondták, hogy a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük, igen, igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy. Na érdekes módon ők is használták ezt a kifejezést, ez a két ember a 10-zel szemben ugyanazt a szót használta, csak pozitív értelemben, mert utána az következik, hogy csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. Na mi történt ezután? Egy újabb tulajdonságot fedezhetünk fel, hogy ez az ember, tehát Káleb és mellette Józsué, kifejezték az érzelmeiket. Miért érdekes ez? Mert az európai kultúrában a férfiak általában nem fejezik ki az érzelmeiket. Ez a mi kulturális örökségünk, hogy a férfi kemény. A férfi nem mutatja az érzelmeit, a férfi nem sír, a férfi nem lágyul el, hogy így fejezzem ki. Hát a férfinek keménységet kell, szilárdságot kell, kitartást kell tanúsítani. Nem szabad az érzelmeit kifejezni, mert az érzelem kifejezése a gyengeség jele. Ezt mondja a mi kultúránk. Viszont vannak népek, ahol ki lehet fejezni az érzelmet, és a férfi marad attól, hogy kifejezte az érzelmeit. Na itt a korabeli szokás szerint azzal, hogy a ruhájukat behasogatták. A bánat jeleként is megtették ezt, nagyon sok esetben pedig a bűnbánat jeleként. Ebben az esetben valószínűleg a bánat jele volt, talán a felháborodás jele is bizonyos mértékig, kifejezte az érzelmeit mind a két férfi. És a következő tulajdonság, hogy realisták voltak. Tehát részt vettek a kémlelésben, és azt mondták, hogy a föld, amelyen átmentünk, igen, igen, jó föld. Na most, amikor az ember nem elégedett valamivel, akkor a jót is rossznak szokta látni, nem? Szoktuk mondani, hogy sötétben látja a világot. Az angol nyelvben van egy olyan kifejezés, hogy menj át az árnyékos oldalról a napos oldalra. Tehát sok ember úgy van, mintha szándékosan az útnak azon az oldalán sétálna, ahol árnyék van. És nem kéne más tennünk, csak átmenni a napos oldalra, és már is minden megváltozna. Na ez így volt velük is. Mert reálisak voltak, és azt mondták, hogy nem szabad eltúlozni a nehézséget, mert ha a nehézséget eltúlozom, akkor nem veszem észre a lehetőséget. A lehetőség pedig az volt, hogy ez igen, igen, jó föld. Tehát realisták maradtak. Az újabb tulajdonság a bizalom. Szintén nagyon fontos. Nem csak a személyes életünkben, de a közösségi életre is, családi életre azt lehet mondani. De minden emberi közösségre alapvetően jellemző az, hogyha eredményesek akarunk lenni, úgymond sikeresek akarunk lenni, összetartók akarunk lenni, akkor egymás iránt bizalom kell. És ez a bizalom megvolt benne, hiszen azt mondta Káleb, hogy ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket erre a földre. Tehát megvolt benne ez az előlegezett bizalom, hogy igen, ha Isten jó akaratú, hiszen jó akaratú, mert így tapasztalták, akkor el tudjuk foglalni a területet. És végül az utolsó jellemvonás, hogy csak hogy ne lázongjatok, mondta ez a két férfi. Hát ha állandóan háborgunk, meg türelmetlenkedünk, meg elégedetlenkedünk, nem jutunk sehova sem. Emlékszem arra, hogy az egyik nagyapám, anyai nagyapám, olyan ember volt, hogy mindig mérgelődött. Mint gyerek visszaemlékeztem rá, meg emlékszem rá még most is, hogy ha valami nem sikerült neki, tehát egy szöget akart beverni valahova, és elgörbült a szög. De nem azért, mert rossz volt a szög, hanem rosszul ütött a szögre. De olyan mérges tudott lenni, hogy mi nem tudtuk, hova bújunk, gyerekek. Ha netalán úgy ütött a szögre, hogy közben az ujjára is ütött. Hát akkor még mérgesebb lett, és eldobta a kalapácsot. Mint a kalapács lett volna hibás azért, hogy az ujjára ütött. Na nekünk gyerekeknek olyankor menekülnünk kellett, mert ugye hát mi kell a gyereknek, mint látja azt, hogy a nagyapa az ujjára üt. Ugye akkor mi nem hasogattuk meg a ruhánkat, hanem hát a szánk az körbe szaladt, hogy így mondjam, és persze a nagyapa annál dühösebb és annál mérgesebb lett. Na ez egy nagyon érdekes emberi tulajdonság, hogyha valami nem sikerül, akkor ahelyett, hogy a megoldást keresnénk, dühösek leszünk. Persze a vérmérsékletünktől függően van, aki sose lesz dühös. De azért a legtöbb ember, különösen azok az emberek, akikről azt hiszem egyszer beszéltem itt ebben a körben, vagy egy hasonló körben, a szangvinikus típusú emberek, akik eleve ilyen érzelmi kitörések vannak, de azok rettentően dühösek tudnak lenni, valami nem sikerül nekik. Sőt, annyira dühösek, hogy oda csapják és abba hagyják, és nem is csinálják többet. Emlékszem egyszer egy fiatal emberre, egy barátomra, aki szólót akart énekelni. És én nem vagyok igazán zeneértő ember, de valahol eltért a dallamtól, és annyira zavarba jött, pedig nagyon jó énekes volt, hogy összecsapta a kottáját, és kiment a teremből. Úgyhogy akkor kísérte a zongoránál, egy pillanatra megdermett, és nem tudta, hogy most mi következik. Nem szólt egy szót, csak összecsapta a kottát, kiviharzott a teremből. Nem tudta elviselni a kudarcot. Na, ilyen érdekesek a szangvinikus emberek, hogy egyszerűen nem tudják a kudarcot elviselni, inkább lázonganak, és ebben a lázongásban van valamiféle félelem, talán egy belső félelem, amit nem tudnak legyőzni magukban. Inkább feladják, mint hogy újra kezdenék. És úgy tűnik, hogy Káleb bölcsessége ebben volt, azt mondta, hogy ne lázongjatok Isten ellen, mert tőlük eltávozott az erő és az oltalom, de az Isten velünk van. Mennyire józan volt ez az ember. Azt mondta, a lázongotok nem vezet sehova. Tehát ő elutasította a lázadást és a félelmet. Na most mindezek után egy szomorú dolog történt, amit nem olvasok el, csak elmondom szavakban, hogy miután a többség mégis lázongott, Istennek az volt a végső döntése, hogy nem mennek be a földre. Annyira nem, hogy azt mondta, hogy a 12 ember közül csak az a kettő, aki a jó hírt vitte, azaz Káleb és Józsué, mennek majd be a földre, a többiek nem. És az a 10 ember, a másik 10 ott a helyszínen meghalt. Plusz Isten azt mondta, hogy az a generáció, amely látta ezeket a dolgokat, evett a nagy szőlőszemből, tehát tudta, hogy hova mehetnének, nagyon sok dolgot tapasztalt maga körül, ugye a manna hullás, amiről talán hallottunk, vagy az, hogy a kősziklából víz fakadt, és számtalan olyan dolog, ami arra emlékeztethette őket újra meg újra, hogy van valaki, aki törődik velük. Na mégis ez a generáció amellett döntött, hogy nem. Legjobb, ha visszamennek Egyiptomba. És akkor Istennek az volt a végső válasza, hogy mivel 40 napig tartott a föld megkémlelése, minden napért kapnak egy évet. Ez elég szigorú büntetésnek tűnik, nem? És azt mondta, hogy ez a generáció a 20 évestől felfelé meg fog mind halni. Tehát a következő 40 esztendőt ott töltötték. Bolyongtak a Sínai hegy körül, vagy a Sínai félszigeten, a dél-arábiai sivatagban. Még mindenkit eltemettek. Csak a következő generáció, az ő gyermekeik, meg azután a még kisebbek, a harmadik generáció tagjai maradtak meg, illetve a két ember, Káleb és Józsué. Sőt, a történethez az is hozzátartozik, hogy még maga Mózes sem, aki az igazi vezető volt, nem mehetett be. Persze más okok is közrejátszottak, de végül ő sem mehetett be erre a megígért földre. Most nézzük azután, hogy mi volt Káleb legfőbb jellemzője. Erre a két bibliai szakaszra gondolok most. Tehát Mózes 4. könyvénél vagyunk, a 14. fejezetnél. Aztán a 26. majd a 32. fejezetben hasonló gondolatokat találunk, nagyon érdekesek ezek. 14. fejezet, 20. versétől. És mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszédet szerint, de bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szomnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki nem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más lélek volt benne, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva, tehát az ő utódai. Azután a 30. vers, és nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká lesztek abban. Kálebet a Jefuné fiát és Józsuét a Nun fiát kivéve. Majd még egyszer a 37. 38. versben egy hasonló gondolatot találunk. Azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztettek a földről, meghaltak az Úr előtt a csapás által. Csak Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefuné fiú maradának életben, ama férfiak közül, akik mentek a földet megkémlelni. Azután a 26. fejezetben van egy mondat, amely nagyon érdekes. Mert az Úr mondotta nektek, bizonnyal meghalnak a pusztában, és senki nem marad meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefuné fia, és Józsué, a Nun fia, még egyszer. Végül a 32. fejezetből egy-két rövid mondatot szeretnék még olvasni ezzel kapcsolatosan, a 10. verstől 12-ig. Azért megharagudott az Úr azon a napon, és megesküdött, mondván, nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból, 20 esztendőstől fogva és feljebb azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel hogy nem tökéletesen jártak én utánam. Kivéve a Kenizeus, Kálebet, a Jefuné fiát és Józsuét, a Nun fiát, mivel hogy tökéletesen jártak az Úr után. És megharagudott az Úr Izraelre, és bújdostatta őket a pusztában 40 esztendeig, míg megemésztetett az egész nemzetség, amely gonosz cselekedett az Úr szemei előtt. Tehát amit az előbb elmondta, ezek a bibliai leírások ezt tartalmazzák, hogy ez a két ember, Káleb és Józsué, mivel bennük valami más lélek volt, így fogalmazott Mózes ebben a könyvben. Ez a más lélek arra indította őket, hogy a többséggel szemben a saját jó tapasztalatukhoz hűségesek maradjanak. Mi ebből a tanulság? Hogy néha a többséggel szemben is meg kell állnunk, nem? A legtöbb ember úgy van, hogy megy az árral. Tessenek nekem, én a legtöbb ember olyan, szívesen megy az árral. Nagyon nehéz az árral szemben úszni, vagy nagyon nehéz a többséggel szemben egy véleményt képviselni. De erről a két emberről éppen ezt találtuk itt feljegyezve, hogy ők tökéletesen követték Isten a többséggel szemben. Na most nézzük, hogy mi történt azután. Eltelt az a bizonyos 40 esztendő. Egy kicsit több is, mint 40 év, egész pontosan 45 év. Káleb és Józsué körülbelül 40 évesek lehettek, mikor mindez történt. Most tessék ehhez a 40-hez adni még 40-et, vagy 45-öt. Hány évesek voltak akkor, tehát amikor a honfoglalásra végül sor került. Ugye az erejük teljében voltak 40 évesen egy generáció, akik elfoglalhatták volna azt a területet, de a bizalmatlanságuk meg a lázom

Itt vagyunk még mindig Mózes 4. könyvénél, csak most már a vége felé lapozunk, a 34. fejezethez, hogy ugye eljutottak végre, 40 év után Kánaán földjéhez, és ott meg kellett szervezni egyrészt a honfoglalást, másrészt pedig a föld felosztását. Most Mózes 4. könyve 34. fejezetében, 16. verstől a 19-ig azt olvashatjuk, hogy a földosztás egyik szervezője lett Káleb. Olvasom a 34. fejezet 16. versétől, hogy szólt azután az Úr Mózesnek, mert Mózes még velük volt. Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani ezt a földet. Eleázár a pap, és Józsué a Nún fia. És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. És ezeknek a férfiaknak neve a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia. Tehát már fölnőtt egy újabb generáció, de még mindig vezető maradt. Na hát ahhoz nagyon jó vezetőnek kell lenni valakinek, hogy 40 év után még mindig vezető legyen, nem? Általában azt mondják a vezetéshez értő emberek, hogy minden jó vezető 10 év után leköszön. Van, aki hamarabb leköszön, de egy vezető általában 10 évnél tovább igazán jó vezető nem lehet. Nagyon ritka. Szinte zsenialitás kell ahhoz, hogy valaki 10 év után még mindig jó vezető maradjon. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a vezető szempontjából is nagyon jó, ha 10 év után valami más csinál. Legalább átmenetileg. Utána megint próbálkozhat a vezetéssel. De ha valaki 40 éven keresztül vezető, akkor igazán zseniálisnak kell lennie, nem? És itt, amit felolvastam ezek szerint, az első, akit kiválasztottak, hogy a földosztásban, meg a honfoglalásban vezető legyen, az első, aki az első jelentős törzset, tehát Júda törzsét képviselte, nem a következő generáció egyik embere, aki fiatal volt és erős, hanem egy idős ember, aki már akkor mintegy 85 esztendős volt. Tehát megőrizte vezető szerepét. Na most átjutunk Mózes 5. könyvéhez, ahogy mondtam, hogy Mózes 4., majd 5. könyvéből, végül Józsué könyvéből is néhány kisebb részletet felolvasnék. Mózes 5. könyve első fejezetéből, 34. verstől szeretném olvasni a 37. versig. Meghalá az Úr beszédetek szavát, és megharagudott, és megesküdött, mondván, e gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem a ti atyáitok, és hogy a ti atyáitoknak adom, kivéve Kálebet, a Jefuné fiát. Ő meglátja azt, és ő neki adom azt a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak, mert tökéletességgel követte az Urat. Még a következő vers is. Még én rejám is megharagudott az Úr miattatok, mondván, te sem mégy be oda. Mármint Mózes. És tényleg Mózes sem mehetett be. A különös az tehát, hogy aki az első vonalban volt, Mózes, végül nem jutott át a határon. Aki a második vonalban volt, Józsué, lett a vezető. Aki a harmadik vonalban volt, Káleb, megmaradt vezetőnek. Még mindig, és hogy így mondjuk, egy helyen előbbre került ebben a rangsorban. De ő maga is részt kapott a földből. Hiszen azt olvastuk, hogy megláthatja a földet, amelyet korábban ugye 40 évvel előtte látott, és neki adom a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak. Tehát Isten megerősítette ezt a korábbi ígéretet. Na most azután nézzük, hogy ennek a hűséges embernek, aki 40 éven keresztül kitartó volt, végül mi lett a jutalma. Most átlépünk Józsué könyvéhez, ami követi Mózes 5. könyvét, és Józsué könyvéből, a 14. fejezetből egy különös részt szeretnék elolvasni, a 6. verstől a 14-ig. Kérem, hogy nagyon figyeljenek, mert ezek a legfontosabb részek. Hozzámentek pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgálba, és mondta nekik a kenizeus Káleb Jefuné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős voltam én, amikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgálja Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki a hírt, amint

az én szívembe volt. Nagyon érdekes gondolat. Nem úgy, ahogy a többség diktálta, vagy ahogyan szerették volna hallani, hanem ahogy az az ő szívében ott volt. Őszintén, így lehetne mondani. Az atyám fiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon a napon mondván, bizony a föld, amelyet taposott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé, mind örökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólt, most 45 esztendeje, mióta szólt az Úr e dologról Mózessel, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott, és most ímé 85 esztendős vagyok. 85 esztendős volt ez a férfi. És ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra, kelésre. Hát nem sűrűn látunk ilyen embereket, azt hiszem. Akik 85 éves korukban azt mondják, hogy olyan erőm van, mint 40 éves koromban volt. És a végén, az utolsó mondat szerint, most azért ad nékem ezt a hegyet. 85 éves ember még hegyet akar mászni. Hegyet kért. Nem a sík területet, ahol kényelmesen lehet sétálni, hanem ő még hegyet akart mászni. Hegyet kért, amelyről szólt az Úr azon a napon, és megáldta őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefuné fiának örökségül. Megkapta a hegyet. 85 éves volt, és 85 éves korában azt mondta, hogy ugyanan erős vagyok, mint 40 éves koromban. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye arról, hogy mitől öregszünk. De ez a történet nekem azt mondja, hogy mitől nem öregszünk. Na, ha ezeket a dolgokat végig gondoljuk, hogy tudnélik valaki nyugodt és derűs. Csendre tud inteni másokat. Bátorítani tud, hogy eloszlatja a kételyt. Hogy bizakodó. És még az érzelmeit is kifejezi időnként. Nem szégyelli. Realista. És van benne bizalom. Bizalom abban, hogy az Isten jó akaratú. Egyszer valaki azt mondta, nekem sose felejtem el, miután felfedezték nála, hogy rossz indulatú daganata van. Azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy ez a daganat jó indulatú vagy rossz indulatú, hanem hogy az Isten jó indulatú. Nagyon érdekes mondás. Na, valahogy Káleb olyan ember volt, aki azt mondta, hogy az a fontos, hogy az Isten jó indulatú. Nem az a fontos, hogy a többség milyen indulatú, hogy most háborognak, lázonganak, hogy félnek, hogy menekülnek, hogy vissza akarnak menni Egyiptomba. Nem. Fontos az, hogy abban bíznak, hogy az Isten jó akaratú. És így elutasította a lázadást meg a félelmet. Más lélek volt benne. És a tanulság tehát az, hogy mi magunkat öregíthetjük meg bizonyos magatartási formákkal, illetve fiatalon tarthatjuk magunkat, megint csak bizonyos magatartási formákkal. Becsületes volt Káleb, megőrizte az erejét, a fizikai erejét, és végül a földet is megőrizte. Végül, ha Józsué könyvéhez lapozunk egy pillanatra, illetve Józsué könyvénél vagyunk, de a következő fejezethez, a 15. fejezethez, akkor ebből azt is megtudhatjuk, hogy a jó példa mennyire ragadós, idézőjelben. Tehát mennyire jó hatása van a jó példának. Józsué 15. rész, 15. versétől olvasom egész a 19-ig. És felment innét Debír lakói ellen, Debírnek neve pedig azelőtt Kirját Széfer volt. És mondta Káleb, tehát Kálebről van szó még mindig, aki megveri Kirját Széfert, és elfoglalja azt, neki adom Akszát, az én lányomat feleségül. Aki a bátor, 85 éves ember, mondta, hogy a lányomat feleségül adom. Elfoglalta pedig azt Otniél Kénáznak, a Káleb testvérének fia. Néki adta Akszát, az ő leányát, feleségül.
És lőn, hogy amikor eljött az, biztatta őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszállt azért a szamáról, Káleb pedig mondta neki, mi bajod? Ő pedig mondta, adj áldást nékem. Mivel, hogy szárazföldre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást. Tehát figyeljük meg, hogy egy bátor ember azt mondja, hogy aki meg tudja mutatni, hogy milyen bátor, megkapja a lányomat. Megjelent ez az Otniel nevű személy, aki legyőzte az ellenséget, megmutatta, hogy bátor, megkapta a lányt. Utána a lány megmutatta, hogy milyen bátor, az apjának. És akkor azt mondta az apjának, hogy ne csak a földet ad nekem, hanem a forrást is, mert mit érek a földdel? Víz nélkül. Tehát a végső tanulság az, hogy ha őrizni akarjuk az egyéniségünket, akkor merjünk hűségesek maradni ahhoz, amiről meggyőződünk. Tehát ne engedjük azt, hogy a többség valamilyen formában befolyásol bennünket, mint ahogyan ebben a régi-régi történetben találjuk, hanem éppen ellenkezőleg, ahogy Kálebnél vagy Józsuénél ezt láttuk, bár most Józsuéről kimondottan nem beszéltünk, csak Kálebről, de körülbelül egykorúak voltak, tehát amit elmondtam Kálebről, valószínű ugyanazt el lehetett mondani Józsuéról is, de Kálebnek ez a különös története van, és csak ő az egyetlen szinte, akiről ezt olvassuk, hogy eltelt 45 év, és 45 év után ugyanan erős volt, mint korábban. Hadd kérdezek valamit végül, hogy tudnak még önök valakiről a Bibliában, aki még egy kicsivel tovább is élt, mint Káleb, vagy Józsué, és valami hasonlót tudott mondani, mint Káleb. Hogy ő már ennyi idős, mondta az illető, és még mindig ugyanolyan ereje van, mint fiatal korában. Még ugyanolyan tisztán lát, mert akkor még nem volt szemüveg, ugyanolyan tisztán lát idős korában, mint ahogyan látott fiatal korában. Bibliai rejtvény. Ki is mondtuk a nevét egyébként a történet kapcsán többször is. Mózes! Mózesről azt olvassuk, hogy 120 évig élt, és amikor 120 éves volt, akkor azt találjuk róla Mózes 5. könyve végén, az utolsó fejezetben, hogy nem fogyott el az ereje. 120 éves korában, és hogy ugyanolyan jól látott, azaz így mondja a Biblia régiesen, hogy nem homályosodott meg a szeme. Végül a tanulság a Biblia újszövetségi részében van, ahol egy érdekes listát találunk, ezt most nem fogom elolvasni, de följegyezhetik a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Ezt a fejezetet úgy ismerjük, hogy a hithősök sora, vagy a hithősök listája. Igaz, hogy itt Káleb neve nem fordul elő, de előfordul olyasmi, hogy hitáltal legyőztek országokat, emberek. És előfordul valakinek a neve Gedeon. Igaz, hogy ő később élt, talán egy 100 évvel később, mint Káleb, de egy nagyon érdekes személyiség ő is. Nem sok van róla a Bibliában, de ez a kevés is elég ahhoz, hogy tanuljunk belőle. Én most megköszönöm önöknek a türelmüket és a figyelmüket, és azt kívánom, hogy ebből a rövid kis vázlatból maradjon meg bennünk az, hogy igen, ha valaki hűséges önmagához és hűséges Istenhez, akkor nem csak a fiatalkora lesz jó, hanem az időskora is. És azt a különleges ajándékot kaphatja meg, hogy idős korban is erős marad, és egészséges is, és ugyanaz a bizalom lesz benne, mint amivel indult az élete kezdetén. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk bevezetője Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléhez. Ami a levél írójának a kilétét illeti, erre fény derül már a levél első fejezetének az első verséből, amelyben Pál köszönti a levél címzettjeit oly módon, hogy név szerint bemutatkozik, és még Timóteust is említi. Nem csoda hát, hogy a keresztény ókor ezt a levelet egyhangúan Pál apostolnak tulajdonította. Az apostol neve a levél bevezetőiben biztos alap volt és marad a mindenkori keresztény gyülekezetek számára. Azon kívül az egész levél magán viseli a pogányok apostolának a bélyegét. Nem érdektelen az sem, hogy a levélíró és az olvasók közötti sokrétű kapcsolat csakis Pál és a Filippi beli gyülekezet között állhatott fenn. A levélről mondjuk el azt is, hogy a Filippi beli gyülekezetnek szól, amely főként megtért pogányokból állott, de minden valószínűség szerint egy zsidó kisebbség is csatlakozott hozzájuk. Egy héttel ezelőtti adásunkban elmondtuk, hogyan alakult ez a gyülekezet. Később, a harmadik misszióút során, körülbelül Krisztus után 55 táján, Pál másodízben is meglátogatta a várost. Ez kitűnik az apostolok cselekedetei 20. fejezetének a 6. verséből. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Filippiből, és menénk őhozzájuk Troászba, 5 nap alatt, hol 7 napot töltünk. A közte és a gyülekezet között levő kapcsolatok mindig különösen szívélyesek voltak. Ez különösen a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének az első verséből tűnik ki. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Ezek a keresztények Isten követét meleg érdeklődésükkel és szeretetük bőkezű bizonyságaival mindenüvé elkísérték. Pál, aki a maga önállóságát egyébként mindenképp megőrizte, ebben az esetben tekintettel a közte és a gyülekezet közötti viszonyra elfogadta pénzbeli adományukat. Ejtsünk néhány szót a Filippi beliekhez írt levél keletkezésének a helyéről is. Sok írásmagyarázó megegyezik abban, hogy a levél Rómában íródott, míg mások, az újkori kutatást végzők közül az írásba foglalás helyét inkább Cézáreába vagy Efézusba teszik. Azonban több érv is amellett szól, hogy a levél megírásának a helye mégiscsak Róma volt. A szabadulására és pere szerencsés kimenetelére vonatkozó reménység ott közelebbinek látszik, mint Cézáreában lehetett volna. Lásd a Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 25. és a 26. versét. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre. Hogy bőven dicsekedhessetek velem, Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által. Pál Cézáreában Festus helytartó és második Herodes Agrippa előtt azt kérte, hogy ügyében végső soron Róma császára döntsön. Fellebbezése nyomán csak fogságának a meghosszabbítására számíthatott, nem pedig a közeli szabadulásra. Figyelemre méltó a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 22. versében levő üdvözlet is. Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. A császár udvara kifejezés nem lehet Félix helytartói házára vonatkoztatni, hanem csak azokra a keresztényekre, akik a császár római udvari népéhez tartoztak. A levél megírásakor Pál a bírósági tárgyalás gyors és szerencsés kimenetelét látja, amit már említettük. Ez olvasható ki a levél 2. fejezetének, a 23. és 24. verséből is. Őt azért, tehát Timóteust, remélem, hogy elküldöm, mielőtt meglátom az én dolgaimat tüstént. Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csak hamar el fogok menni. Ez csupán fogsága a végén volt lehetséges. Továbbá a filippibeli gyülekezet értesült az apostol nehéz helyzetéről, és volt ideje arra, hogy elküldje Epafroditust anyagi támogatással. Ehhez az akkori körülmények között sok időre volt szükség. Az apostolok cselekedetei 27. fejezetének az első és a második verse szerint Lukács és Epafroditus Pállal érkeztek Rómába. Azonban részükről nem volt olvasható üdvözlet ebben a levélben, amiből azt a következtetést kell levonnunk, hogy ők már eltávoztak onnan, tehát Rómából. E bibliai adatokat és az őskeresztény hagyományt figyelembe véve fogadjuk el azt, hogy a Filippi levél megírása a Krisztus utáni 60. év vége felé, vagy a 61. év elején Rómában történt. Mindezek után ejtsünk néhány szót a levél hitelességéről is. Minden valószínűség szerint római kelemen, e levél krisztológiai íráshelyére gondolt, amikor a következőket mondotta. Látjátok, szeretett testvéreim, milyen példaképet adott ő nekünk, mert ha az Úr így megalázkodott, mit tegyünk akkor mi, akiket ő a kegyelem igája alá helyezett? Polikárposz ezt írta a filippibelieknek szóló levelében. A nagyszerű Pál, aki amikor közöttetek tartózkodott, lelkiismeretesen és megbízhatóan tanította nektek az igazság igéjét, aki akkor is, amikor távol volt, levelet írt nektek, amelyben csak jól el kell mélyülnötök, hogy épüljetek abban a hitben, amelyet ajándékul kaptatok. Ez a szakasz feltételezi, hogy Pálnak volt egy levele a filippibeliekhez, és hogy ezt a levelet a gyülekezet irattárában őrizték, és tanúskodik arról is, hogy Polikárposz Efézusban tudott erről a levélről. A Filippi levél szerepel Márkion gyűjteményében, és felsorolja a Muratori kánon is. A krisztológiai szakasz szó szerint idézi a Diognetészhez írt levél, és az a levél, amelyet a galliai keresztények Vienben és Lyonban 177 körül az Ázsiában és Frígiában levő testvéreknek küldtek. Ezen kívül megtalálható a levél az összes páli levéllel együtt, a szír és a latin változatban is. Idézi Irénéusz, alexandriai kelemen, Tertullianus, Origenész és Eusébiosz is. A levél hitelességét az egész ősgyülekezet egyhangon, egybehangzóan elismerte. Szóljunk néhány szót a filippibeliekhez írt levél értelméről és céljáról is. A levél közvetlen célja világosan felismerhető. Epafroditus visszatérése, aki római tartózkodása során súlyosan megbetegedett, és akit Pál visszaküld hazájába, hogy a filippibelieket megnyugtassa, alkalmat ad az apostolnak, hogy a filippi gyülekezetnek lerújja háláját azért a nagylelkű adományért, amelyet Epafroditus közvetítésével küldött neki. Pál felhasználja ezt az alkalmat arra, hogy a figyelmükbe ajánlja Epafroditust, és róla jó bizonyítványt állítson ki, valamint hogy a filippibeliekkel néhány személyes hírt közöljön, és intse őket az Úrhoz méltó életmódra. Egyes kritikusok azt gondolták, hogy a gyülekezet két egymástól élesen elkülönült pártra szakadt. A páli és a zsidó-keresztény pártra, és az apostol vagy egy későbbi író újra való egyesítésüket akarta elérni, e levél megírásával. Nyilvánvaló, hogy azok a viszályok, amelyekre az apostol céloz, tisztára személyi természetűek, és ez kitűnik a levél negyedik fejezetének a második verséből. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Úgy tűnik, hogy a két keresztény nő személy között nem volt meg az egyetértés, ezért intéz hozzájuk intést Pál apostol. Azonban a filippibeliekhez írt levélben még csak halvány utalás sem találhatunk arra, hogy ebben a gyülekezetben pártoskodások lettek volna. Ellenkezőleg ebben a levélben a filippi gyülekezetet példaszerű gyülekezetként ismerhetjük meg. Irányítsuk ezután figyelmünket a levél tartalmára és felosztására. A bevezetés az első fejezet első 11 verséből áll. Az első és a második vers címzés és üdvözlet. A harmadiktól a 11. terjedő versekben a levélírója háláját fejezi ki Istennek, mert a filippibeli keresztények mindvégig részt vettek az evangélium hirdetésében, továbbá imádkozik érettük, hogy a jövőben is fejlődjenek lelkileg. Ezután következik a levélnek első szakasza, amely ugyancsak az első fejezetben található, a 12-től a 26-ig terjedő versig. A 12-től a 18-ig terjedő versig Pál arról tájékoztatja a filippibeli hívőket, hogy az ő fogsága túl minden emberi elképzelésen az evangélium jó előmenetelét szolgálta. Sokakat arra serkentett, hogy nagyobb bátorsággal prédikálják Krisztust. Némelyek ugyan szívvel, lélekkel tették ezt, de mások csupán színből. Azonban a Krisztus prédikálása a fogolyapostolt örömmel töltötte el. A 19-től a 21-ig terjedő versekből megérthetjük, hogy örömöt okozott neki még az is, hogy Krisztus lesz dicsőítve akár élete, akár az ő halála által. Habár fogoly volt, mégis reménykedve tekintett a jövőbe. Erről szólnak a 22-től a 26-ig terjedő versek. Még egyszer megemlítjük. Bízott abban, hogy nem sokára szabad lábra helyezik. És alkalma lesz újra Filippibe látogatni. A Filippi levél második szakasza az első fejezet 27. versével kezdődik, és a második fejezet 18. versével ér véget. Ebben a szakaszban az apostol a szenvedésben való kitartásra, álhatatosságra inti a levél címzettjeit. Az álhatatosságban is Krisztus legyen a hívők példaképe. Erről olvashatunk az első fejezet 27-től 30-ig terjedő verseiben. Továbbá a második fejezet első 11 verse értelmében ugyancsak a megváltó álljon követendő példaként az alázatosság gyakorlásában is a hívők előtt. Ő nem tekintette kiváltságnak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem emberi természetet öltött magára. Sőt, még szolgai formát is, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ugyanennek a fejezetnek a 12-től a 18-ig terjedő verseiben a Filippi levélírója hasonló engedelmességre és teljes átadásra inti a hívőket. Ez legyen életstílusuk Pál távol létében is, és minden jót zúgolódás és versengés nélkül vigyenek véghez. A Filippi beliekhez intézett levél harmadik szakaszában a második fejezetnek a 19-től a 30-ig terjedő verseiben Pál a gyülekezetet azzal akarta megörvendeztetni, hogy a közeljövőben két kedves munkatársát küldi el hozzájuk, először Timóteust, azután Epafroditust. Ezután következik a levélnek a negyedik szakasza, amely a harmadik fejezet első versétől a negyedik fejezet harmadik verséig terjed. Ebben a szakaszban az apostol óvja levelének címzettjeit a gonosz munkásoktól, a törvényeskedéstől és az önigazultságtól, a hamis tökéletességtől, az önző Krisztus követéstől, a viszályoktól és a szakadásoktól is. A Filippi levél 5. szakasza csupán 6 igeversből áll. A 4. fejezet 4. versével kezdődik, és a 9. versével zárul. Intéseket találhatunk benne az Úrban való örömre, a bizalomra és a könyörgésre, a belső békességre és az erényes életvitelre. Ezután következik a levél befejező szakasza, a 4. fejezet 10. versétől a 23-ig, és ebben Pál apostol köszönetét fejezi ki a gyülekezet adományaiért, majd tolmácsolja munkatársainak az üdvözletét, hozzáadva a maga köszöntését is. A Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 4. verse képezi e Páli levélnek a kulcs szövegét. Örüljetek mindenkor az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A levél kulcs szava szintén az öröm. Vessünk egy pillantást a levélnek a különös ismertető jeleire is. Ez a levél az egyetlen dokumentum, amely kiegészíti az apostolok cselekedetei végén található adatokat, Pál római tartózkodását illetően. Személyes jellegű, amit az író és a címzette közötti baráti viszonynak köszönhetünk. A levél olyan gyülekezettet tár a szemünk elé, amely megfelel annak, amit az apostol elvár. Nem csillog feltűnő szellemi ajándékokkal, hanem inkább a Szentlélek gyümölcsében gazdag. Továbbá a krisztológia különös értéket ad a levélnek. Godét ezt mondja ezzel kapcsolatban. Pál saját tapasztalatából tudja, hogy csak egyetlen eszköz van arra, hogy a természetes emberi szívben bekövetkezzék tulajdon énünk trónvesztése. Nevezetesen Isten fiát kell magunk előtt látnunk, aki önként elhagyta az isteni trónt, hogy leszálljon az emberi szakadék legmélyebb mélységeibe is, és kihozott onnan bennünket magával, amidőn hitáltal részeltetett minket feltámadásában, azaz amikor lehetővé tette számunkra a szellemi felemelkedést az ő királyi székéig. Azon kívül a levél megmutatja nekünk az apostol rendkívüli szellemi tágszívűségét. Ami a Filippi beliekhez írt levél krisztológiáját illeti, a levél írója Pál először Krisztus személyére irányítja a bibliaolvasó figyelmét. Istenségére, az atyával egyenlő voltára, emberi lételére, halálára, feltámadására, dicsőségére, uralkodói jogára és visszajövetelére. Mit jelentsen mindez a hívő számára? Azt, hogy Krisztus legyen minden mindenekben. Ő legyen életem kezdete és vége, az én igazságom és életem, továbbá ismeretem, erőm, célom, örömöm, reménységem, gazdagságom, nyereségem és békességem. Ezért a kereszténynek meg kell látnia az igazi örömöt az imádságban, a Krisztus hirdetésében, a reménységben, a hitben, az egyetértésben, az áldozatban, a viszontlátásban, a vendégszeretetben, az Úrban, az adásban és az elfogadásban, egy szóval mindenben. Éppen ezért hadd egyesítse Krisztus követőit az egy Úr, egy lélek, egy szeretet, egy törekvés, egy indulat és egy dicsekvés.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozzuk az advent himnuszokat, mivel ezek a hetek a keresztény szóhasználatban advent hetek, de miért hívják advent heteknek? Azért, mert az adventus latin szó annyit jelent, hogy várás. Várják Jézus Krisztust. Ezen túl szeretnék menni ma este, az advent reménység az nem néhány nappal ezelőtt kezdődött. Tudjuk-e, hogy mikor született meg az advent reménység? Mióta él az emberiség advent reménységben? Lehet, hogy ez nagyon nehéz kérdés, és erre a kérdésre nagyon egyszerűen szeretnék válaszolni. Attól kezdve ér az ember advent reménységben, amióta Ádám és Éva vétkeztek. Mert amikor Isten megígérte azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni a földre, azóta az emberek advent reménységben éltek, tehát Ádámtól kezdve várták Jézus Krisztus első eljövetelét. Jézus Krisztus, amikor Betlehemben megszületett, és itt élt a földön, és meghalt, és harmadnapra halottaiból föltámadt, 40. nap feltámadása után felment a mennybe, akkor Jézus Krisztus személyesen megígérte még mennybe menetele előtt, hogy ő visszajön. És amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, felhő fogta el őt, és takarták el a felhők a tanítványok szemei elől, azt olvassuk a Bibliából, hogy két angyal jelent meg, és azt mondta, hogy amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok felmenni a mennybe. Azóta a keresztény világ nem első advent reménységben él, hanem a második advent reménységben. Azonban a tegnap esti témakörünkre szeretnék csak egy-két gondolat erejéig visszaemlékezni. Tegnap este tanulmányoztuk Mária himnuszát, ma este az Úr Jézus segítségével Zakariás himnuszával foglalkozunk. Az, ami különös volt, és különös Mária himnuszában az, hogy az egész himnuszt, tegnap este beszéltünk róla, hogy a himnusz az a legünnepélyesebb mű, minden államnak van himnusza, ezt a 3-4 himnuszt, amelyen Lukács evangéliumában találkozunk, ezt még latinul pontifikátnak, vagyis Isten dicsőítő himnusznak is nevezzük, mert Mária, amikor megkapta az ígéretet, hogy általa fog megszületni Jézus Krisztus, akkor öröm újongva énekelte, és azt mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat. És látjuk azt, hogy Mária úgy nyilatkozik, hogy ő megváltó Istenét áldja. Ami azt jelenti, hogy Mária is épp úgy bűnös személy volt, mint mindenki más, mert áldotta a megváltót, és várta, hogy a megváltó ő általa emberi testet öltsön magára. A mai témakörünk, ahogy említettem, Zakariás himnusza. Mivel Zakariás himnusza jóval hosszabb, mint a Mária himnusza, ezért minden verssel külön-külön szeretnék foglalkozni, holnap este pedig az Úr Jézus segítségével Simeon himnuszával foglalkozunk. Én nem tudom megmondani a 3 himnusz közül, hogy melyik a szebb, melyik a tartalmasabb, mert mind a 3 a Szentlélek ihletésére jött létre. Amint látjuk, Lukács evangéliumában találjuk, ez egy elég hosszú himnusz, egészen az első rész 67. versétől a 80-ig, ami azt jelenti, hogy 13-14 versből áll, és ezt szeretném az Úr Jézus segítségével ma mindannyiunkkal közösen együtt tanulmányozni. Maga a himnusz, amit Zakariás mondott el, több részből áll, pontosabban 4 részből. A kivetítések alapján látjuk azt, hogy az első része Jézus dicsérő himnusz, majd utána Zakariás beszél Jánosról, utána újból Jézusról, Jánosról zeng a himnusznak az utolsó verse. Ejtsünk egy néhány szót Zakariásról. Ki volt ez a bizonyos Zakariás? Lukács evangéliuma első részében azt látjuk, hogy Zakariás pap volt. A felesége Erzsébet. Már idősek voltak, és nem volt gyermekük, és a beosztás szerint minden lévita pap egy bizonyos időt Jeruzsálemben, a templomban teljesített szolgálatot, és ő is papi szolgálatát teljesítette Jeruzsálembe, amikor megjelent neki Gábriel angyal, és megígérte azt, hogy nekik fog születni gyermek. Mivel kételkedett Zakariás, tehát a pap, ezért megnémult, és nem tudott beszélni egészen addig, amíg meg nem született, és azon tanakodtak, hogy hogy kell elnevezni. Felesége azt mondta, hogy legyen János, a többiek azt mondták, hogy más nevet kell adni neki, és ekkor szólal meg az édesapa, ekkor kapja meg vissza a beszéd képességét, és elmondja, hogy János. Tehát egy mondatba összefoglalva Zakariás, keresztelő János édesapja. Ha már megemlítettük, hogy keresztelő János édesapja, akkor miért nevezzük Jézus Krisztus előfutárát, aki utat készített keresztelő Jánosnak? A bibliai időben csak egy nevet viseltek. Péter, Jakab, János, Filip, Bertalan, Lukács és így tovább. Látjuk, hogy János két nevet viselt, keresztelő János. Az igazi eredetében nem keresztelő János a neve, hanem az alámerítő János. Miért nevezik ezt a János alámerítő Jánosnak? Azért, mert Jézus Krisztust ő keresztelte meg, ő merítette alá a Jordán folyóban. Még egy-két szót bevezető gyanánt említsünk meg, mi Isten célja a messiási proféciákkal. Ahogy már ezen a helyen lehet, hogy említettem, az Ószövetségi Szentírásban többféle fajta proféciákkal találkozunk. Városokra vonatkozó proféciák, személyekre, országokra vonatkozó proféciák. Azonban, és két profécia irányzat van még az Ószövetségi Szentírásban, az egyik a messiás országára szóló proféciák, amelyek mindegyik kivétel nélkül feltételhez kötött, ami azt jelenti, hogy a messiás országára szóló jövendőlések akkor teljesedtek volna be, ha Izrael népe elfogadja személyes megváltójának Jézus Krisztust. Azonban mivel nem csak, hogy nem fogadták el a zsidók Jézust megváltójuknak, hanem meg is feszítették, így ezek a jövendőlések, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy több mint 100 jövendőlés van az Ószövetségi Szentírásban, amely feltételes, vagyis a messiás országára szóló jövendőlés. Az, ami bennünket ma érdekel, ez a messiási jövendőlések, vagy proféciák, ezek a messiási jövendőlések Jézus Krisztus földre jövetelét írják meg. Hol fog megszületni, kitől fog megszületni, mennyire árulja el majd az áruló Jézus Krisztust, hol fog élni, mit fog cselekedni, hogy fognak lejátszani az események. Több mint 200 ilyen jövendőléssel találkozunk, ami a messiásra vonatkozik, Jézus Krisztusra. Mindegyik kivétel nélkül szó szerint beteljesedett, azonban ez a profécia csoport nincs feltételhez kötve. Például csak ilyen dolgot hadd mondjak el, Jézus Krisztusról megvan írva, hogy Dávid házából jön. Júda nemzetségéhez tartozóan fog születni, Betlehemben fog megszületni. Ezek feltétel nélküliek. Ezek után nézzük meg magát a himnuszt, és azt olvassuk Lukács evangéliumában az első részben, a 67-től a 68. terjedő versekben, Zakariás az ő atya beteljesedett szentlélekkel, és prófétált mondván, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először arra szeretném felhívni mindannyiunk kedves figyelmét, hogy mivel kezdődik a himnuszról szóló beszámoló Lukács evangéliumában. Maga Zakariás, Keresztelő János édesapja beteljesedett Szentlélekkel. Majd látni fogjuk holnap is ennek a folytatását Simeon himnuszában, és ahogy ma este néhány személynek mondtam, hogy meglepetés lesz ma este, majd arról fogunk tanulni, hogy hogyan vezet egy-egy embert a Szentlélek, erről különösen következő előadásunk fog szólni. Azonban a himnuszban az első mondat, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először is az előttünk levő szövegből egy dologra szeretném felhívni a figyelmünket, az pedig az, hogy ez jelen, jövő vagy múlt időben van. Megdöbbentő az, hogy múlt időben van, de még nem teljesedett be. Sem Keresztelő János, sem Jézus Krisztus még nem született meg. Nagyon sok olyan igét, olyan proféciát találunk, amely Jézus Krisztus golgotai áldozatára vonatkozik, ami a jövőben fog teljesedni, de a profécia múlt időben használja. Miért van ez így? Azért, mert Isten számára az ígéret az egyenlő a megvalósítással. Nálunk is így van? Néha igen, sok esetben nem. Ezért van a magyar ajkú embereknek az a közmondások, hogy az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Istennél ilyen nincs. Isten megígérte, például van egy kijelentése a Bibliában, amely így hangzik Jelenések könyvének a 13. részében, a 8. versben. Istennek a ma báránya, aki megöletett múlt idő a világ alapítása óta. Mert Jézus Krisztus földre jövetele, Jézus Krisztus golgotai áldozata a megváltás tervének keretén belül örök időktől fogva el volt készítve. És itt is a Zakariás múlt időben beszél, és mit mond? Az Úr, az Izrael Istene meglátogatta kit? Izraelt, és megváltotta az ő népét. Ha visszapillantunk egy Zsoltárba, 72. Zsoltár 18. verse, áldott az Úr Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Kicsoda? A mindenható Isten. Ebből látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem ítélni jött először. Nem azért jött a földre, hogy megszületett, felnőtt, megkeresztelkedett 30 éves korában, és azt mondta, mivel ti nem éltek úgy, ahogy kell, örök halál az osztályrészetek. Jézus Krisztus nem ezért jött el. Nem csak az első században Jézus Krisztus akkor lefizette a válságdíjat, azonban ma is bennünket nem ítélet megszólítással közelít, hanem azt mondja, hogy fogadj el engemet megváltódnak, kövess engemet mindenben, és én az örök élet jutalmát fogom adni neked. Lukács evangéliumából nem fogom ezentúl mondani a verseket, mert következnek egymás után a himnusz részei. A következő himnusz gondolat így hangzik: felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házából. Először is ez a különös kijelentés, hogy felemelte üdvösségnek szarvát, egy másik himnuszban, tegnap este itt voltunk, említettük, hogy az Ószövetségi Szentírásban is találkozunk himnusszal, Anna, Sámuel édesanyja himnuszából, hadd idézzem Sámuel prófét első könyvének 2. részéből a 10. verset, amely mennyire összecseng Zakariás himnuszával, amely így hangzik: az Úr, akik vele versengenek, megrontja, menny dörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Mit jelent ez, hogy felemeli felkentjének szarvát, utal Jézus Krisztusra megint, itt pedig felemelt az üdvösségnek szarvát. A szarv az mindig hatalmat jelent. Úgy az Ószövetségi Szentírásban, mint az Újszövetségi Szentírásban. Például Dániel próféta könyvének a 7. részében maga a próféta lát egy állatot, amelynek 10 szarva van. És látja azt, hogy a 10 szarv között egy kis szarv nő, amely túlnövi a 10-et, és mikor hatalomra jut, akkor 3 szarv kitöretek az állat fejéről. Minden esetben a szarv úgy az Ószövetségi Szentírásban, mint az Újszövetségi Szentírásban hatalmat, tekintélyt jelent, és itt is azt mondja, felemelt az üdvösségnek szarvát. Hát kedves ellenlevők, hadd mondjam el nagyon boldogan azt, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókért halt meg. Nem csak a jókért halt meg. Jézus Krisztus lefizette a válságdíjat a leggonoszabb emberért is. Így van? Így van. Meghalt érettetek is, és érettem is? Meghalt mindannyiunkért? Akkor kitől függ az, hogy mi az örök élet részesei leszünk-e, vagy sem? Jézus Krisztustól, vagy tőlünk? Persze, természetesen, hogy tőlünk. Majd tovább lássuk, erős üdvözítőt támaszt, mondja ugyanez a szöveg, és ha figyeljük a 18. Zsoltár 3. versét, akkor itt egy csodálatos felsorolással találkozunk, az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem, szarva. Megint üdvözítőm, akinek hatalma van üdvözíteni, ő a menedékem. Amint itt látjuk, különböző színnel szedtem ki a szavakat, és ismétlődik ebben a Zsoltárban, Istenre vonatkozóan, pontosan Jézus Krisztusra vonatkozóan, az Úr az én kősziklám. Kedves ellenlevők! Én tudom azt, hogy milyen tanítás létezik a keresztény világban, én csak az igét szeretném fejtegetni, eddig is azt tettem, és amíg még élek, nem tudom, hogy mennyi lesz. A kőszikla az mindig lekötött fogalom Jézus Krisztus számára. A kőszikla soha embert nem jelentett. A kőszikla az mindig Jézus Krisztust. Akár Mózes könyveikben olvassuk, akár a próféták könyveiben, vagy ebben az esetben a Zsoltárokban, vagy akár az Újszövetségi Szentírásban, hadd hozzak fejből az Újszövetségi Szentírásból Korintusi Levél 10. rész 4. versét, a kőszikla pedig a Krisztus. És amikor itt azt mondja, hogy az Úr, tehát az Isten az én kősziklám. Ember nem lehet kőszikla. Ember csak lehet kavics, kődarab vagy guruló kő. De Jézus Krisztus a kőszikla, miért? Honnan tudjuk, hogy ebben a Zsoltárban nem az atyáról beszél a zsoltáros, hanem Jézus Krisztusról. Azért, mert az Úrról, az Istenről 3 jellegzetességet. És el is mondja azt, hogy ez az én Istenem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Melyik isteni személy az, aki megszabadított bennünket a mi bűneinktől? Melyik isteni személy, aki lefizette a váltságdíjat? Melyik isteni személynek vére mossa le rólunk a mi bűneinket? Egyedül Jézus. És újból azt mondja, hogy ez az én szabadítom, Jézus az én szabadítom. Nincsenek szentek, nincsenek semmilyen más lehetőségek, vagy sem ember, sem intézmény, aki engemet és bennünket meg tud szabadítani bűneinktől. Ő az én Istenem, ő az én kősziklám, és én ő benne bízok. Kedves ellenlevők, ez a himnusz azért rendhagyó, mert erős üdvözítőt támaszt. Ki az én és a minden ember üdvözítője egyedül a világon? Jézus Krisztus. Más szóval, lehet-e üdvözítő más valaki, legyen az személy vagy intézmény, aki bármelyikünket meg tud szabadítani bűneinktől Jézus Krisztuson kívül. Van vagy nincs?
0: Nincs.
1: És még tovább megy, ő az én pajzsom, üdvösségem szarva, ő az én menedékem, tehát ő a kőszikla. A szarv a Dávid házából való mesiásra utal, amint már elemeztük is. Nézzük tovább a himnusz tartalmát, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak, hogy ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek. Nagyon különös ez a himnusz. A maga szépségét úgy érzem, hogy sokszor nem vagyok képes, nincs az a lehetőség, hogy emberi szavakkal ki tudja az ember fejezni, de menjünk sorjában, amit elolvastunk, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által. Az egész himnusz, amint eddig láttuk, és ezután is látni fogjuk, az ószövetségi szentírásban található prófétákra épül rá. Sajnos néha-néha találkozom emberekkel, akik nekem azt mondják. Faragó lelkész, legyen szíves, mondja, ezt, amit felolvasott, a szentírásnak melyik részéből olvasta el? Az ószövetségi szentírásból, vagy az újszövetségi szentírásból? És ha az ószövetségből olvastam, akkor azt mondom, az ószövetségi szentírásból. Ó, az engemet nem érdekel, ami az ószövetségi szentírásban van. Mit látunk? Érdekelte Zakariást, érdekelte Máriát, érdekelte, majd látni fogjuk holnap este, Simont, az ószövetségi szentírás. Mire épül rá az egész himnusz? Azt mondja a dics himnusz, hogy az ő szent prófétái által szólt. Kedves jelenlevő, ha mi elvetjük a proféciákat, amelyeket az Ószövetségben találunk, és elvetjük a proféták tanítását, szavait, akkor mi magunk alatt vágjuk el az ágat, amelyen ülünk. És nem lesz se alapunk, se reménységünk, mert egyszerűen az egész újszövetségi szentírás az ószövetségi szentírásra épül rá. Csak egy összehasonlítást hozok, 68%-a az utolsó könyvnek, a jelenések könyvének idézett az ószövetségi szentírásból. És itt is a himnusz arról beszél, hogy Isten mindazt, amit majd Jézus Krisztus tenni fog a földön, ezt előre megmondta a szent prófétái által, akik elejétől fogva voltak. Látjuk, hogy már Énok is a próféták közé tartozott, és a próféták által Isten elmondta, hogy ellenségeitől megszabadít, és mindazok kezéből, akik minket gyűrölnek. Ha visszanézzük az ószövetségi időben, pontosabban Jézus Krisztus születése előtt, vagyis Isten ószövetségi népének, az Izraelnek milyen ellenségei voltak, akkor időben elülnénk, nem is tudnánk felsorolni mindazt, azonban a himnusz arra épül rá, hogy mindig voltak emberek, akik Krisztus ellenségei, és mindazok ellenségei voltak, akik tiszta szívből követték Jézus Krisztust. 23. Zsoltárból, a pásztor Zsoltárból az 5. verset olvasom, ami nagyon elgondolkodtató, és pontosan ide tartozik, erről beszél a pásztor Zsoltár, asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Három csodálatos tényezőt hoz a Zsoltár szöveg, asztalt terítesz nékem az ellenségeim előtt. Mit jelent, mit fejez ki a 23. Zsoltárban ez a mondat, hogy asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Az ellenségeim engemet tönkre akarnak tenni, és mi szokott lenni az asztalon? Ennivaló. Megpróbálnak megsanyargatni, megpróbálnak kiéheztetni, de az ellenségeim meg kell, hogy győződjenek arról, hogy te viselsz rólam gondot. A másik mondatrész, elárasztott fejem olajjal, ez pedig a Szentlélekkel való felkenetést jelenti, és csordultig van a poharam, a te áldásaid bőségesen tapasztalom az én hétköznapi küzdelmeimben. A szent prófétáinak szája által olvastuk ebben a szövegben, és itt szeretném hozni, hogy az apostolok cselekedete 3. rész 21. versében hogyan hivatkoznak vissza ezeknek a prófétáknak a kijelentésére, őt azonban az égnek kell befogadnia addig, beszél az apostol Jézusról, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétáinak szája által. Megint szent prófétáinak szája által. Miről szóltak az ószövetségi próféták? Mit jelentett ki Isten? Ki jelentette azt? A szöveg azt mondja, hogy őt azonban az égnek kell befogadnia. Addig ki az az ő? Jézus. Tehát az ég kell, hogy befogadja Jézus Krisztust addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Hová ment Jézus Krisztus? Mennybe. Onnan lészen eljövendő. Ítélni fog elemeket is holtakat. Amikor megtörténik az emberiség megváltása, vagyis a hűségesek örök élet biztosítása, utána a Bibliában olvasunk arról, hogy azok is meg lesznek ítélve 1000 év alatt, most csak ennyit tudok elmondani, és az 1000 év végén megkapják a büntetést, akik visszautasították Jézus Krisztust és igazságát. És utána Isten miután megsemmisíti a bűnt, és a bűnös embert sátánnal és angyalaival az élen, akkor azt találjuk fejegyezve Jelenések könyve 21. részében, hogy újjáteremti Isten a földet, és semmit nem változtat, a bűn bejötte az emberiség történetén. Csupán az, hogy újból visszaáll az édeni rend, és a megváltottak lakhelye is segítsen, a Jóisten, mi is ott legyünk, a föld lesz. És mindezt Isten az ő prófétáinak szája által elmondta. Tehát a messiás országának felállítása előtt meg kell szabadulniuk bűneinktől. Azt mondja a szöveg, tehát Isten országa akkor lesz felállítva, vagy van felállítva az emberek szívében, ha megszabadultak a bűn hatalmától. Kedves jelenlevők, egy nagyon szép dolgot szeretnék még ma este elmondani. Sok mindent. Lukács evangélium a 17. részéből először elolvassuk a 20 és 21. verset. Lehet, hogy sokak számára megdöbbentő ez a kijelentés, de olvasom. Megkérdezték a farizósok Jézust, mikor jő el az Isten országa. Felelt nekik is mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Ennél a kijelentésnél szeretnék feltenni egy kérdést. Istennek hány országa van? Istennek hány országa van? A Biblia beszél arról, hogy Istennek 2 országa van. És Jézus Krisztus beszél az egyik országról, és azt mondja, hogy hol van az Isten országa? El is mondom, hogy melyik az a 2 ország, amiről a Biblia beszél. Istennek van kegyelmi országa, Istennek van dicső országa. Az Istennek a kegyelmi országát Jézus Krisztus első eljövetelekor állította fel, de hol van az a kegyelmi országa az Istennek? Azt mondja, az Isten országa ti bennetek van. Minden ember, aki szeretne Isten országa örököse lenni, Isten óhajtja, és a megváltási tervben benne van, hogy Isten szeretné felállítani az ő országát a te és az én szívemben. Ha Jézus Krisztus ezt megtette, akkor azt jelenti, ahol az ő országa, ott van ő is, és azt jelenti, hogy akkor Jézus Krisztus a szívünkben lakik, mi pedig átadtuk életünk kormánykerekét neki, hogy ő vezessen bennünket. Megtettük ezt a lépést. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, csak azok lehetnek, és akkor lehetünk az ő dicső országának örökösei, ha Jézus Krisztus már felállította a kegyelmi országát a szívünkbe. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyánkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Ez a megemlékezzen Isten a szent szövetség, ezt csak úgy értsük meg, ha újból fellapozzuk az ószövetségi szentírást, Zsoltárok, a 105. Zsoltár 8. versét, megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké, az ő rendeletéről, amelyet megszabott ezer nemzedékig. Az ószövetségi szentírásból találjuk feljegyezve, hogy szent szövetséget és hogy irgalmasságot cselekedjen, és itt két idézetet szeretnék még hozni ezzel kapcsolatban, az egyiket az új szövetségi szentírásból, a Róma belekhez írott levél 16. rész 25-26. versét, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől el volt hallgatva, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hitben való engedelmességre. Hát, hogyha semmit más nem olvasnánk a Bibliából ma este, itt is tudnánk legalább egy fél órát időzni, de én megpróbálom két percbe összefoglalni ennek a szövegnek a tartalmát. Akinek van hatalma, hogy megerősítsen benneteket az én evangélium által. Ki az az aki? Jézus Krisztusról van szó, mert ki is mondja, és beszél a titokról. Az új szövetségi szentírásban

előtte le volt fektetve. Ezért nem lepte meg Istent a bűn, amikor Ádám és Éva vétkezett, ő neki kész terve volt az ember megváltására. És azt mondja itt, hogy a proféták írásai által Isten tudatta velünk a megváltás tervét, hogy mindannyian eljussunk, és nézzük meg, eljussanak a hitben való engedelmességre. Nem a szokásból való Isten szolgálatra, a hitben való engedelmességre. És engedjék meg nekem, hogy feltegyem a kérdést, én, mint keresztény ember, eljutottam-e a hitben való engedelmességre? És adjuk meg magunknak ezt a választ. A másik idézetet az Ószövetségi Szentírásból hozom, mert a himnuszban az áll, megesküdött Ábrahámnak. Figyeljük meg, hogy mikor és mivel esküdött meg Isten Ábrahámnak, Mózes első könyve 22. rész, 16-tól a 18-ig terjedő verseket. Magamra esküszök, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted. Mire utal vissza, hogy e dolgot cselekedett? Isten azt mondta Ábrahámnak, áldozd fel a te fiadat, a te egyetlenedet, azon a helyen, amelyet én mutatok neked. És amikor Ábrahám kész volt az ő fiát feláldozni, ezután jön az ige, és azt mondja, mivel hogy e dolgot megcselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenednek, hogy megáldanak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az égcsillagait, és amint a fövényt, ami a tengerpartján van, és a magod örökség szerint fogja bír az ő ellenségeinek kapuját, és most figyeljük meg, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ez a földnek minden nemzetségei kire vonatkozik? Ránk is? Akkor az Ábrahámnak adott áldás, ha mi olyan hűségesen követjük Istent, mint amilyen hűségesen engedelmeskedett Ábrahám, amikor azt mondta, hogy vedd a te fiadat, a egyetlenedet, akkor ez a minden nemzetségben, minden ember benne van, aki úgy engedelmeskedik Istennek, mint ahogy Ábrahám engedelmeskedett. Nézve tovább a himnusz tartalmát, megszabadulva az ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, tehát Istennek, szentségben és igazságban ő előtte életünknek minden napján. Hadd tegyek először hangsúlyt, hogy szolgáljunk Istennek szentségben életünknek minden napján. Vagyis meddig vagyunk mi valóban keresztény emberek? Másképp fejezem ki magamat, meddig kell nekünk keresztény embernek lennünk? Amíg itt vagyunk az Isten tiszteleten, amíg tanulmányozunk igét, vagy ott vagyunk a misén, vagy bárhol, akkor kell keresztény embernek lenni, vagy amikor kimegyünk a hétköznapokban. Szeretném ezt is megfogalmazni. A keresztény ember az minden nap 1-24 óráig keresztény ember. A keresztény embernek nincs hétköznapi élete, és nincs ünnepnapi élete. Egyszer történt meg velem, szabad egyetemre megyek előadást tartani, és egy ismerősöm jön velem szembe, láttam, hogy próbálva akar tenni, és azt mondja nekem, Faragó, ha én 5 percre félreteszem Jézust az életemből, akkor meg fogod tudni, hogy én ki vagyok. Keresztény ember félre tudja tenni 5 percre is Jézus Krisztust az életéből. Ezért nézzük meg, tehát megszabadul a bűntől és ellenségtől, és egy csodálatos, bátorító ígével hagytámasszam alá a himnusznak ezt a részét, Efézusi Levél 4 rész 24. verse. Felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mit jelent kereszténynek lenni? Újjá teremtve lenni. Nem fizikai téren, mi maradunk a fizikai testben, de a mi lelkületünk. A gyűlöletet, a haragot, a bosszúállást felváltja a szeretet, a megértés, a türelem és másik hibáinak az elnézése. Eljutottunk-e, kedves jelenlevők, erre a lelki szintre már a mi életünkben? Láttuk, hogy eddig Jézus Krisztusról hangzott Zakariás himnusza, azonban

Zakariás megszakítja a himnuszt, és rátér Keresztelő Jánosra, az ő születendő fiára, és az ő szolgálatára. Figyeljük meg ezt a csodálatos himnusz részt, te pedig kisgyermek, Jánosról a fiáról zeng, a magasságos Isten prófétája leszel. Mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait. Nagyon figyelemre méltó, amikor Keresztelő János megkezdte nyilvános szolgálatát, akkor azt mondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Az, aki én utánam jön, az a Krisztus, az a megváltó, az a Mesiás. Én csak útkészítője vagyok. Kedves ellenlevők, itt megszakítom a gondolat menetét. Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy Jézus Krisztus első eljövetele előtt elkészítse az utat. Ő előtte, tehát Jézus Krisztus előtt. Van-e a keresztény embernek, önöknek és nekem, ugyanez a feladatom, ugyanez a megbízatásom? Egyszer áldott dolog lenne a Keresztelő János megbízatását és az őszinten Isten hívő keresztény emberek megbízatását tanulmányozni, és látnánk azt, hogy ugyanaz a feladata a keresztény embernek, hogy utat készítsen Jézus Krisztus második eljövetele előtt. Részt veszünk ebben. Ugyanolyan tisztán átadjuk-e az üzenetet, amelyet a Bibliából megértettünk embertársainknak. Ézsaiás prófét megjövendölte Keresztelő Jánosnak útkészítését a könyvnek 40. rész 3. versében. Egy szó kiált: a pusztában készítették az Úrnak utat, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Előre meg volt jövendölve, hogy igen, Keresztelő János utat készít Jézus Krisztusnak. Sőt, Keresztelő János Jézus Krisztusról ezt mondta Máté evangélium a 11. rész 9. versében: miért mentetek ki? Zsidókat kérdezi. Profétát látni? Azt láttok, sőt mondom néktek, profétálán is nagyobbat. Amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, akkor van egy Keresztelő Jánosnak egy áldott kijelentése. Azt kérdezték, hogy most akkor ki a kettőtök közül a nagyobb? János vagy Jézus? És azt mondja, hogy nekem alább kell szállnom, és én felmagasztalom azt, akinek utat készítettem, Jézust. Dicsekedhetünk-e mi keresztény emberek a mi kereszténységünkkel? Hogy mi vagyunk a jók, mi vagyunk ezek, mi vagyunk utat. Vagy pedig az emberek figyelmét Jézus Krisztusra irányítjuk. Nézzük meg, mit tesz az útkészítő Keresztelő János. Kire hívja fel az emberek figyelmét? Jézus Krisztusra. Nekünk is őt, a golgotai hőst kell magasra emelnünk az emberek előtt. Mert csak akkor tud bárki tiszta szívből szolgálni a mindenható Istennek, ha az emberek figyelmét nem magára hívja fel, hanem Jézus Krisztusra. Mert mennyit érünk mi emberek Jézus Krisztus nélkül? Mennyit? Ha a testünket elemekre bontanák szét, akkor lehet, hogy volna néhány apró mértékegységű, értékes fém is bennünk, de különben mennyit ér egy ember? Fizikai értelemben beszélek róla. Így karácsony táján, vagyis év vége előtt megbeszéltük Szabadkán az Adventista Egyház vezetőségével, ott voltam lelkész, hogy szeretett csomagot készítünk Szabadka polgárainak, szegény lakósaira. Elmentem a Vöröskereszt titkárához, jól ismertük egymást, és mondom a titkárnének, hogy szeretnék a Losoncival beszélni, és azt mondta, hogy foglalt, mert Boszniából katonatisztek vannak, jöttek Lisztért. Mondom neki, csak annyit mondjon, hogy a Faragó keresi. Mikor beszólt, kijött, és azt mondja, hogy jöjjön be, legalább részt vesz egy rendkívüli beszélgetésen. A szerb hadsereg katonatisztjei jöttek Szabadkára, hogy Lisztet vigyenek a mohamedánoknak.
és leültünk beszélgetni, fájdalmas szívvel, hangsúlyosan mondták el a következőt. Azt mondták a mohamedánok, hogy ahányszor 40 kiló lisztet adunk, annyi szerb katonát foglyul ejtettek, engednek szabadul. Mennyiért? 40 kiló liszt. Én nem vagyok háziasszony, nem tudom, hogy mennyibe kerül, de legyen 50 dinár. Az 5x4 az 20. Mennyit ér egy ember? 2000 dinárt. Ennyire értékelték a foglyokat 2000 dinárra. Mennyit érünk mi Krisztus nélkül? Én lehet, hogy ettől sokkal kevesebbet mondok, semmit. De mennyit érünk Krisztussal? Rengeteget. Vajon Jézus Krisztus lakozik-e a szívünkbe? Nézzük tovább a himnuszt. Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneinek bocsánata által. Hogyan jutunk mi el az örök életre? Bűneink bocsánata által. De vessük fel azt az örökké jelenlevő kérdést, ki az, aki bármelyikünket fel tud oldozni bűneink alól. Bármelyik egyháznak a lelkésze önöket és engemet fel tud oldozni bűneink alól. Ki az az egyetlen, aki fel tud oldozni bennünket bűneink alól? Hisszük azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincsen más? Akkor keressük a bűnrendezésnek útját Jézus Krisztusnál és ne embereknél. Igaz, Jézus Krisztus azt mondta, ha a te felebarátodat megsértetted, akkor menj el először a te felebarátodhoz, és utána menj el, és mutasd be áldozatot az Istennek, zsidó gyakorlatra, mert zsidóknak beszélt, ami azt jelenti, hogy ha én megsértem az én barátomat, akkor bocsánatot kérek tőle, és utána kihez kell mennem még bocsánatot kérni? Magához, Istenhez. Miért? Azért, mert ott van a Bibliának az a csodálatos tanítása, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És ha mi megsértjük egymást, akkor megsértettük Istent is. És itt azt mondja, hogy a bűneink bocsánatára. De kedves jelenlevők, hogy jutok el én, mint ember, hogy én nekem bűneimet el kell rendeznem? Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére. Minden embernek, aki ismeri a Bibliát, feladata az, hogy embertársait megtanítsa az üdvösség ismeretére, az üdvösség útjára. Ez Keresztelő János munkásságát is bemutatja, azonban bemutatja minden keresztény egyház lelkészének a feladatát, hogy most kivégzi el, és ki nem, az nem rám, és nem rám tartozik. De látjuk azt, hogy a Zakariás által Szentlélek ihletésére elmondott himnuszban ezt találjuk. Utána a himnusz újból visszatér Jézus Krisztusra, és ezt mondja: ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyen meglátogatott minket a naptámadat. Naptámadat, ez egy kizárólag bibliai fogalom, látni fogjuk, hogy mit jelent. Naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Először ezt nézzük meg, kit nevez ez a himnusz naptámadatnak. Nem mást, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a mi örök napunk. Honnan van ez a naptámadat? Melyik a következő szó? A magasságból. És kiknek jelent meg a naptámadat? Azoknak, akik sötétségben ülnek, és a halál árnyékában ülnek. És mi a célja Jézus Krisztusnak? Hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Szoktunk ezért imádkozni? Én hiszem, hogy igen. És nem csak, hogy szoktunk, ez napi szükségletünk, hogy Istenem, segíts meg, hogy ma is Jézus lábnyomába tudjak járni, úgy tudjak viszonyulni embertársaimhoz, olyan lelkülettel, ami a lelkülettel Jézus Krisztus viszonyult. Tegyem azt, amit ő meghagyott számomra, és figyeljük meg, hogy Ésaiás próféta által a 9. rész 2. versében hozza ezt a jövendőlést,
amely így hangzik. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fényt ragyog fel felettük. Ugyanezzel találkozunk Jézus Krisztus földi szolgálatáról. Vagy utána újból visszatér Keresztelő Jánosra a himnusz, amely így hangzik, a kisgyermek pedig növekedik és erősödik lélekben. És a pusztában volt mindam a napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Kedves ellenlevők, miért nem járt Keresztelő János teológiát tanulni a farizeusok és a szaduceusok iskolájába? Azért, mert Jézus Krisztusnak van egy kijelentése, amely így hangzik, amit tanítanak, azt megtartsátok, de amit cselekszenek, azt ne cselekedjétek. Miért? Mert a tanítás és a szaduceusok, farizeusok élete nem egyezett meg egymással. Én nem az ő hiányosságukról akarok ma este beszélni. Én azt szeretném tanúságul levonni. Vajon az én és az önök élete mennyire van összhangba azzal, amit Isten a Bibliában mond. Keresztelő János a pusztában nőtt fel, Isten készítette fel erre a szolgálatra, és ezért látjuk azt, hogy ő nem járt teológiára, nem járt a zsidó egyetemre, a zsidó főpapok tanítása szerint. Miért? Azért, mert szeretnék hozni egy dolgot. Mire használta a zsidó nép Jézus földi szolgálatának idejét? Mire használta fel a zsidó nép János szolgálatának idejét? Egy idézetet fogok hozni egy történelem könyvből, pontosabban, amely leírja, lehet, hogy sokunknak is megvan, Jézus életének a 186. oldaláról. A zsidók félre értelmezték, helytelenül magyarázták Isten szavát, ezért nem ismerték fel az ő látogatásának idejét. A választott nép a neki szabott kegyelem utolsó éveit, Krisztus és apostolai szolgálatának éveit, az Úr követeinek elpusztítására célzó mesterkedésekkel töltöttek. Figyeljük meg, mit tett a zsidó nép Jézussal? Miért feszítették meg? Hány bűnt követett el Jézus Krisztus földi szolgálata alatt? Akkor miért feszítették meg? Miért kövezték agyon Istvánt, az első vértanút? Miért végeztették ki Jakabot? Miért üldözte maga Pál is, az kezdetleges Saulus, Jézus Krisztus követőit? Azért, mert elvetették a Mesiást, és üldözték a Mesiás követőit. Azonban ne csak rólul beszéljünk. Szeretnék elgondolkodtatni kérdéssel fejezni be a mai elmékedésünket. Mire használjuk fel mi az életünket, az értelmünket, az időnket, az erőnket és az ítélőképességünket. Öt kérdés. Az első, mire használjuk fel életünket? Én el tudok mondani a magam tapasztalatát, és tanácsolni is tudom minden embert. Mindannyian először is életünket arra használjuk fel, hogy Jézust kövessük. Ha erre használjuk fel, akkor örök élet lesz osztályrészünk. Ha értelmünket arra használjuk fel, hogy Jézus igazságát megértsünk, és amit megértettünk a Szentírásban, az tétovázás nélkül. Mire használjuk fel időnket? Én nekem olyan jól eső volt egy beszélgetés, ami itt folyt Kanizsán. Egyik fiatalember azt mondta, amíg az asszonyok elmentek vásárolni, én az autóban olvastam a Bibliát. Nem haragszanak meg rám, hogyha valamit elmondok még. Mire szoktunk több időt szentelni naponta? Mondhatom tovább? A tévénézésre vagy a bibliaolvasásra? Mi az, ami bennünket jobban érdekel? Nagyon kérem, nehogy valaki rosszul értsen meg. Nem azt mondtam, hogy ne nézzünk tévét. De befejezésül hozok egy élményemet. Kétféleképpen mondom el, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik mellett szállunk síkra. Voltunk fiatalok, találkát beszéltünk meg a szívünk választottjával, találkoztunk, szívünk terve volt örömmel, és 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy drágám, én nem érek rá, nekem mennem kell.
Ugyanezt elmondom. Megbeszéltük a találkát szívünk választottjával, elmúlt egy óra hossza, észre se vettük. Elmúlt két óra hossza, észre se vettük. Végül ránézünk az órára, már 4 órája beszélgetünk. Melyik az igazi kapcsolat? Az első, vagy a második? Mennyi időt töltünk el Krisztussal naponta? Annyit, amennyire szeretjük őt. Vaj, ha ez a himnusz megtanítana bennünket arra, tegyük Jézus Krisztust életünkben az első helyre. Erre szeretnék mindenkit kérni, bátorítani, tanácsolni, hogy hűségesen készüljünk a Krisztussal való találkozásra, örök életre, Isten kegyelméből. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Ugyanazzal a szeretettel köszöntjük mindazokat, akik adásunk rádió változatát hallgatják a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves hallgatóink, Isten hozta Önöket is. Nemrégen a Végidő titkai címmel egy beszélgetés sorozatot kezdtünk el, amelynek ma negyedik állomásához érkeztünk, mai beszélgetésünk címe a világ leghatalmasabb békéltetője. Mai beszélgető társam Farkas Győző lelkipásztor, akit ezúttal is köszöntök az Önök, mindannyiunk, a nézők, a hallgatók nevében, sok szeretettel Isten hozott.
2: Köszönöm szépen, én is köszöntelek szeretettel, kedves tévénézőket, rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Mielőtt beszélgetésünkhöz hozzákezdenénk, szeretném emlékeztetni mindazokat, akik már eddig néztek bennünket, akik pedig most látják először ennek a beszélgetés sorozatnak mai állomását. Azoknak szintén ugyanúgy elmondom, hogy beszélgetésünk tulajdonképpen a Végidők titkai című könyvünkre alapul, amelyet Mark Finley, ismert lelkipásztor és evangélista írt. Ez a könyv segít Önöket a Bibliában végig haladni úgy, ahogy az idegenvezetők segítenek az ő csoportuk tagjainak megismerkedni a körülöttük levő szépségekkel. Ennek a könyvnek a megértéséhez ajánljuk, és tulajdonképpen ez lenne a fő ajánlatunk, a könyv egy mellékajánlat. A fő ajánlatunk lenne egy biblia, amit felkínálunk Önöknek ingyen és bérmentve. Úgy a könyvet, mint a bibliát igényelhetik magyar, illetve román nyelven, és a román nyelvű igénylőinknek a könyvnek megfelelő tartalmú hasonló könyvet fogunk elküldeni. Mindaz, amit tenniük kell, hogy egy e-mailben megadják az Önök elérhetőségét, ahová a könyvet elpostázhatjuk, a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen, mi pedig igyekszünk a kérésnek minél hamarabb eleget tenni. Most pedig folytassuk beszélgetés sorozatunkat, amelyet már elkezdtünk ezelőtt néhány alkalommal. Az elmúlt beszélgetésünkben a háborúk mögötti háborúról volt szó, melyik az a világméretű, sőt, még inkább konfliktus, kozmikus konfliktus, amely meghúzódik minden egyéb konfliktus mögött. Megnéztük azt akkor a Bibliából, hogy ez a jó és a rossz közötti konfliktus, és ez bontakozik ki előttünk a különböző világháborúkban, egyéb háborúkban, sőt, nagyon sokszor a jó és a rossz közötti harc közvetlen környezetünkben, a munkahelyünkön, a családunkban, és talán a legkijelezettebb formában bennünk, gondolatainkban, érzelmeinkben bontakozik ki. Viszont amivel adósak maradtunk a múlt beszélgetésünk végén, és tulajdonképpen az egész mai beszélgetésünknek ez a témája, hogy hogyan lehet ebben a konfliktusban, vagy erre a konfliktusra válaszképpen megteremteni a békét. És mivel a végidőkről beszélünk, az első kérdés az lenne, miért kelt a legtöbb emberben borzongást a vég gondolata, és mi az, amit minden ember szeretne valahogyan megkapni, kerüljön az bármibe?
2: Egy igehirdetést tartottam egy gyülekezetbe, ahol a végidőről beszéltem, és azokról az eseményekről, amelyek azt megelőzik, és valakik meghívtak ebédre, és az ebéd közben mondták, hogy hát ők nem szeretik az ilyen témákat hallgatni, és a gyerekeik előtt kerülik az ilyen fajta témákat és beszélgetéseket, amelyek a végidőhöz kapcsolódnak, mert nem szeretnék, hogy a gyerekeik félelemben nőjenek fel, vagy a jövőtől való félelemben nőjenek fel.
1: És annál nagyobb lesz a félelem, amikor megtörténik.
2: És így elgondolkoztam ezen, hogy gyakorlatilag ezért nem szereti az ember, ha hallja ezt a szót, hogy végidő, vagy apokalipszis, mert egy félelem ébred az emberben, fél attól, hogy mi lesz, hogy hogyan fogom azt túlélni, vagy egyáltalán túlélem-e, vagy mi fog történni. De hogyha még mélyebbre ásunk, akkor ez a félelem igazából abból fakad, hogy mi emberek igazából nem 80-90 évre, vagy 70 vagy 80 esztendő, hogy mondja a 90-es Zsoltár, lettünk tervezve és teremtve, hanem Isten bennünket örök életre teremtett. És valahol ott van a szívünk mélyén az a vágy, hogy örökké éljünk. És látjuk ezt, hogy Biblia időkben is már megnyilvánult, hiszen gondoljunk csak a Bábel tornya építésére. Már ott az emberek szerettek volna valami maradandót alkotni. Azt mondja ott Mózes esemény 11.4-ben, hogy gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek a teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. És ha nézzük így a történelmet, akár a Biblia időkben, vagy később is, ugye ezek a nagy birodalmak mind erre törekedtek, hogy valami olyat alkossanak, amivel fennmaradhatnak, vagy megmaradhatnak. Ugye gondoljunk csak az egyiptomi kultúrára, piramisoknak az építése, amik igazából nem lakóépületek, vagy más különleges céllal épültek, hanem egy átjárót képeztek az emberi világ, az akkori vallásos embernek a gondolatában, egy átjárót képeztek az élet és a halál között. Tehát oda eltemették az uralkodót, a fáraót, és oda eltemettek vele mindent. Még hajó volt, amelyik sírban még hajót is tettek neki, hogy legyen mivel átmenjen a túloldalra, és a többi. Élelmiszer, arany, ezüst, és a többi. Ismerjük ezt a fajta vallásos gondolkodást. De látjuk, hogy később is talán az új birodalmakban megjelenik ez, és akár a 20. században is, amikor olyan kísérleteket végeztek embereken, akár a holokauszt idején, amivel mind azt próbálták meghatározni, megteremteni, hogy hogyan élhetne az ember tovább hosszabb életet. Ma meg már a modern tudomány oda jutott, hogy emberek lefizetik a ki nem kísérletezett és meg nem alkotott tudományt, vagy modern alkotásokat, amik talán az az elképzelésen múlik, hogy majd egy lefagyasztott embert kifagyasztanak és újraélesztenek, vagy hasonlók. Tehát léteznek ilyen...
1: Hát ennek eddig fele sikerült lefagyasztani, a másik még nem.
2: Igen, tehát léteznek ilyen cégek, amik ezt
1: vállalják, sok pénzért.
2: Árulják, és rengeteg pénzbe kerül. De mindez valahol abban gyökerezik, hogy az ember vágyik az örök életre, vagy egy olyan lelki nyugalom és lelki béke után, amit nem talál meg a földi létben. És ugye a legnagyobb probléma, hogy az ember nem ott keresi, vagy nem annál, vagy nem abban keresi, amiben megtalálható, vagy akiben megtalálható, hanem földi, emberi megoldásokban.
1: Igen, tehát az emberek mindig keresték az örök életet, ennek sokféle megnyilvánulása volt, viszont eddig nem találta meg senki azt a megoldást, amit emberileg alkalmazhatnánk. Azért mondanám, hogy senki nem talált emberileg alkalmazható megoldást, mert megoldás valójában van, csak azt nem emberek alkalmazzák, ahogy beszedünk egy gyógyszert, vagy beszerelünk egy készüléket valahová, hanem Isten az, aki megadhatja. De mivel az embereknek van ez a keresése, ennek tulajdonképpen az egyik hajtóereje éppen a mi életünk véges volta. Azt mondja Bölcs Salamon, az emberek tudják, hogy meghalnak, és éppen halottak. Ennél halottak, ellenben nem tudnak semmit, és éppen ez a tény, ez a megfellebbezhetetlen tény hajtja az embereket, hogy a létünknek a kereteit valahogy tudjuk átlépni. Nézzük meg, hogy milyennek teremtette Isten az embert, már így gondolok a halandóság kérdésére, és miért lett halandó az ember? És mit jelent a Bibliában a halál fogalma?
2: Hát picit érintettük az előző adásban is, Viszont újra el kell, hogy mondjuk, hogy Isten az embert nem halandónak teremtette. Tehát nem úgy teremtette meg, hogy aztán pár év múlva meghaljon.
1: Tehát nem halandónak, és nem halálra.
2: És nem halálra, hanem pont ellenkezőleg. Örök életre teremtette, és neki adta a halhatatlanságnak az ajándékát. Viszont azt is hozzátette, hogy az örök élet és a halhatatlanságnak úgymond a kulcsa az, hogy kapcsolatban legyen azzal, aki egyedül halhatatlan, aki egyedül az örök életet tudja biztosítani. És gyakorlatilag az Édenkertben megszakad ez a kapcsolat. Ugye? Mindmikor valamit elvágunk az erőforrástól. Gondoljunk bele, van mobiltelefonunk, megy egy darabig akkumulátorral, ugye? Legjobb esetben egy-két napot, ha keveset használjuk, de utána szükség van arra, hogy újra feltöltsük. Valahogy így tudnám elképzelni ezt, hogy az embernek szüksége volt, hogy újra és újra, és inkább mondanám úgy, hogy állandóan kapcsolatban legyen a teremtőjével, ahhoz, hogy ezt az ajándékot tisztán megőrizhesse. Na már akkor, amikor Ádám és Éva vétkezett, szakítottak a tiltott fa gyümölcséből, elszakadtak az élet forrásától, és tudjuk, hogy ki is lettek űzve az Éden kertjéből, védte egy angyal a pallussal az édenkertjét, hogy ne tudjanak többet oda-vissza, nehogy hozzáférjenek az élet fájához. És ezek mind-mind bemutatják azt, hogy az engedetlenségnek van egy ára. És Pál ezt nagyon szépen megfogalmazza, amikor a Római Levél 6. fejezet 23. versében elmondja, hogy a bűnnek a zsoldja, a bűnnek a fizetsége,
1: vagy
2: a következménye, az a halál. Tehát ez az embernek be lett mutatva, el lett mondva, Isten elmondta, ha esztek a fáról, ha szakítok a fáról, akkor ez a következménye. Ha már most olyan jó, hogy Pál nem zárja le ezt az igét ennyivel, hogy a bűn zsoldja a halál, hanem folytatódik ez az ige, és azt mondja, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Tehát az tény, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, és ugye Pál is így kezeli, sőt azt mondja, hogy ő az első a bűnösök között, sőt azt mondja, hogy nincs egy igaz se, nincs olyan ember, aki nem vétkezett volna. Tehát Ádámtól és Évától örököltük ezt a természetet, a bűnös természetet, és az ember könnyebben hajlik a rosszra, a bűnre, mint a jóra. Mint az Istennél megkeresni az örök életnek a titkát és a kulcsát. És a fantasztikus az, hogy a Biblia feltárja számunkra gyakorlatilag, hogy annak ellenére, hogy a bűn zsoldja a halál, vagyis a kárhozat, van Istennél megoldás, és ez egy kegyelmi ajándék. Ez a kegyelmi ajándék örök életnek van nevezve.
1: Ugyanakkor hát valójában az ember visszakapja azt, amit már egyszer megkapott, de elveszítette.
2: Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a Biblia a halált is kategorizálja. Ugye, mert benne volt ez is a kérdésedben, hogy mi a helyzet a halállal, mit mond erről a Biblia. És az az érdekes, hogy a Biblia beszél egyfajta halálról, amivel minden ember úgymond tartozik, de ezt a halált a Biblia és maga Jézus is alvásnak nevezi. Tehát ez, mondhatnánk, hogy ez az első halál.
1: Hát a tartozik kifejezést picit finomítanám azzal, hogy inkább ami elkerülhetetlen, mert valójában amivel tartozunk, az nem ez az úgynevezett első
2: Igen.
1: halál.
2: Hát sajnos, hogy ez a bűn bizonyos következménye. Az érdekes, hogy Pál arról a bűnről, amiről beszél, és arról a halálról, amiről beszél, az gyakorlatilag nem csupán ez a halálnak az alvása, vagy amiről Jézus beszél, például János 11-ben azt mondja, hogy Lázár, ami barátunk, elaludt, pedig a haláláról beszél. Hanem inkább az a végleges, a második halál, amit János is kifejt a jelenések könyvében, konkrétan úgy beszél róla, mint ami a második halál. Tehát az első halálból úgymond van feltámadás, és a második halálból pedig már nincs feltámadás. Tehát minden ember, aki valaha meghalt, azzal a halállal az mindenki fel fog támadni. Nem akarok belemenni annyira a részletekbe, ott a jelenések 20. fejezete
1: ezt annyit még kifejti. Nagyon röviden megjegyeznék, hogy az első és a második kifejezések talán zavart keltenek. Első halál egy szóval, tehát az, amivel mindenki meghal, igen, független attól, hogy milyen életet élt, ugye, ez a bűnnek egy következménye. A második halál az, amit kapnak azok, akiket Jézus Krisztus elítél, és a második halállal fognak meghalni, de ez csak a végítélet után történik meg. Na, de úgyhogy tulajdonképpen ide jutott az emberiség a bűn miatt, és ugye egy konfliktusban élünk, a halál árnyékában, és ezért van szükség arra, amiről tulajdonképpen beszélni akartunk, és fogunk is ma, egy békéltetőre, aki helyre állíthatja a világ és Isten, és a világon belül az egyén és Isten, köztem és Isten között a viszonyt, hogy így lehetőségünk nyíljon elkerülni azt, amiről eddig beszéltünk. Nézzük meg, milyen jelképes békekötési szertartást vezetett be Isten az ószövetségi időkben, és milyen gyakorlati lépéseket mutat be a hívő szemei előtt ez a szertartás.
2: Tehát Ádám és Éva, amikor vétkeztek, akkor meg kellett volna halljanak.
1: Mert hát így, ez volt az ígéret.
2: Így volt megírva, és amelyik napon, így mondta Jézus. Viszont mi történik? Amikor ők vétkeznek, akkor Isten életbe lépteti az úgynevezett megváltási tervét. Ez a megváltási terv gyakorlatilag azt képezte, hogy a bűnös helyet, a bűnös helyére valaki más áll. Ugye, és ez a valaki más az Úr Jézus Krisztus. Péter apostol első levele, első fejezetében, a 18. verstől nagyon szépen Péter ezt ecseteli, és elmondja, hogy tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatodok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. És akkor itt jön az a része a 20. versben, hogy aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén, ti érettetek. Hát ez fantasztikus, ahogy Péter feltárja, hogy Istennek volt egy terve, és úgymond még a világ megalapítása előtt ez a terv létezett, és ahogy Ádám és Éva elbukott, ugye azonnal ez a megoldás lépett a helyére. És ez a megoldás az volt, hogy az Úr Jézus Krisztus lejön erre a földre, és Filippi levél második fejezete szépen beszél erről, hogy emberi formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, hogy megüresítette magát, és emberekhez, tehát olyan lett, mint mi gyakorlatilag, azért, hogy átélje azt az emberi fájdalmat, szenvedés, kísértést, és végül a Golgotai kereszten meghalt, és azt mondja, hogy megalázta magát, mint halálig a keresztfának haláláig. Gyakorlatilag Ádám és Évától kezdve mindenki, aki el akarja kerülni a kárhozatot, amiről ugye úgy beszéltünk, hogy első halál, második halál, nem annyira köztudott ez így a fogalmak, nem hát, használjuk ilyennyire.
1: Sőt, leginkább a kárhozatnak a halálát, ha így már van, nevezhetjük így a másodikat, mert az első az alvásnak halála, azt ugye választottak is, és hűségesei is meghaltak ezzel a halállal, és hogyha megnézzük Pál apostol írásait, ezt a halált nem is tekintették veszteségnek, vagy végnek, hanem ami elkerülendő, és amitől Isten meg akar menteni, az a kárhozatnak a halála, ami végleges.
2: Így van. Ezért látunk annyi mártírt ugye az első, második században, mert a halál az nem egy olyan veszteség volt, amivel végleg elszakadtak volna Istentől.
1: Hanem az vagy ott volt egy Sámuel, alvás. Vagy Noé, akiknek, vagy Dániel, akinek hibátlan jelleme volt, ők is elaludtak.
2: Így van, így van. Minden esetre, amit hangsúlyozni kell, hogy a békének, mondja a békéltetés szerint, a békének nagyon nagy ára van. Tehát, mert az, amiben belekerül a mi megmentésünk, a mi megváltásunk, az, hogy ne én halljak meg, és én kárhozzak el, és a végső ítéletet ne én szenvedjem el, hanem csak egy alvás legyen, amikor az ember szervezete megöregszik, kimerül, és elalszik, akkor gyakorlatilag ebből van ébredés. Az az érdekes, ugye mondtuk is, hogy a jók is, a gonoszok is, tehát mindenki feltámad. Tehát mindenki fel fog támadni.
1: Hát az ítélet miatt ott kell lenniük.
2: Ott kell lenniük, és végül mindenki megkapja az ő sorsát.
1: Igen, viszont amire összpontosítsunk most a következő pár percben, az nézzük meg, hogy milyen szertartást mutatott be, tehát az Ószövetség, és ez mit mondott a hívőknek arról, hogy hogyan köthetik meg Istennel a békét?
2: Hát ez a pátriárkák korábban nagyon jól működött, gyakorolták, Ábrahám és mi volt Jákob. Az? A szövetségkötésnek a jelképeként ugye az Istennel való állandó kapcsolattartás, és hogy a saját méltatlanságuk kifejezésére, ugye Isten elé hoztak a bűneikért mindig az oltárra, faragatlan kövekből épített oltárra egy bárányt, amivel kifejezték azt, hogy tudják, hogy számukra csak egyféle megoldás van, és pedig az, hogy egy helyettes áldozat hajjon meg. És hogyha ez kezdett volna halványulni, ugye Ábrahámnak ezt Isten nagyon szépen feltárta, amikor Izsákot fel kellett vigye a Mória hegyére, és hogyha ez kezdett volna elhalványulni, ez így apáról fiúra, szájról szájra terjedtek ezek a történetek, és megértették. Viszont történt egy szakadás akkor, amikor Józsefen keresztül Jákob házanépe úgymond oda kerül Egyiptomba, aztán ugye jön egy uralkodóváltás, és ők teljes mértékben elnyomás alá kerülnek. Nem tudják gyakorolni a hitüket, vallásukat, az áldozati szolgálatokat. És gyakorlatilag a nép elszakadt ettől a kultúrától, ettől a vallásos gondolkodástól, és átvette az egyiptomi gondolkodást és vallásos gyakorlatot, ami teljesen más alapokon volt, ugye mindennek volt Isten az egyiptomi kultúrában, a víztől a levegőig, a fáktól, az állatokig, és sorolhatnánk itt mindennek megvolt. És sajnos, hogy később is, amikor a kánáni honfoglalás megtörténik, ott is átveszik nagy mértékben az ottani vallást, és Isten ettől akarta óvni őket, és ezért amikor kivonulnak és megérkeznek a Sinai hegy lábához, Isten Mózesen keresztül újra beiktatja ezt az Isten tiszteleti formát, és az egész megváltási tervnek a bemutatását. Gyakorlatilag az abból állt, hogy Isten Mózesnek megmutatta, felhívta a hegyre, és megmutatta neki, hogy építsen egy szent hajlékot. Gyakorlatilag ezt nevezzük a szent sátornak, amiből később aztán Jeruzsálemben Salamon templomot épített, de az elv, ami működött, az ugyanaz volt. Tehát nem annyira a templom vagy az épület, amin a hangsúly van, hanem inkább amit a szolgálatok jelképeztek. Talán belemehetünk egy picit a részletekbe, hogy hogyan is nézett ki ez a sátor, hogyan nézett ki, és hogyan működött,
1: esetleg
2: milyen
1: annyit,
2: jelképekkel rendelkeztek.
1: Mi történt előtte,
2: igen,
1: az első és a második mondjuk helységben. A helyzet az, hogy maga a szentély szolgálat és annak a jelentése úgy a liturgikus, mint a megváltásunkra vonatkozó üzenetei, nem kevésbé a történelemre vonatkozó tanításai azok messze meghaladják nem csak adásunk, igen, hanem adás sorozatunk kereteit is.
2: Igen, tehát ebből de egy külön sorozatot
1: megtörténhet, hogy igen, sőt, itt most elárulok egy konyhatitkot, az adás szerkesztői bakancs listámon rajta van a Szentély Tana is, el fogunk oda is jutni. Addig csak egy rövid szemvillanásnyira nézünk bele.
2: Jó. Tehát látni kell, hogy az egész Szentély körül lévő szolgálat három szolgálatban különböztethető meg. Az egyik részlete az az udvar. Ugye itt történik az áldozat bemutatás. Az udvar gyakorlatilag két fontos eszközt foglalt magába. Az egyik az oltár, az áldozati oltár, a másik pedig egy tisztálkodás, egy rézmedence.
1: Ennek a jelentősége gyakorlatilag az oltárról egy mondatban annyit, hogy itt áldozták meg az áldozatok 99%-át.
2: És ez gyakorlatilag Krisztus keresztjének, igen, a szimbóluma, a medence pedig a tisztulási szertartáshoz kapcsolódott, ugye ott mosakodtak meg a papok, mielőtt bementek szolgálni. És így látjuk jelképesen az ember tisztulásának a jelképét, ami a keresztség, ugye, és Krisztus keresztsége is. Ugye szintén a földön megtörtént eseményekhez kapcsolatú. Tehát maga az udvar, az a föld helyszíneként szolgál, és minden az áldozat bemutatással kapcsolatosan. És ugye utána beszéltünk magáról a szentélyről, ami megint két részből állt, és a nagyobbik részben, a szentélyben, ott a kenyerek asztala volt, a 12 kenyér, ami jelképezte, hogy Jézustól függ, ami lelki és ami fizikai életünk, még a mi atyánkba is beleteszi az Úr Jézus, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És ott van a bal oldalt pedig a hétágú lámpás, vagy most már így magyar fordításban a gyertyatartó, és az jelképezi magát a gyülekezetet, a gyertyatartó, és az azt tápláló olaj pedig a Szentléleknek a szimbóluma is.
1: Így a tudunk, gyertyatartóban elégő olajból lesz a világosság, ugye a Isten népének, mint gyülekezetnek, de ugyanakkor, mint egyéneknek is az élet példája, ugye úgy fénylik a ti világosságotok. És marad a legbelső
2: helység. Még a függöny előtt, tehát el van választva egy kárpittal, érdekes, hogy ez a kárpit, ez nagyon erős anyagból volt szővete. Állítólag a zsidó hagyomány szerint négy pár ökör sem tudta volna széttépni, hogyha összekötik.
1: És ennek ellenére mégis ketté szakadt. Igen. Magától, oda majd még vagyis eljutunk. Nem magától, de ketté szakadt.
2: Igen. Viszont ennek a függönynek a bejáratánál ugye volt egy illattétel áldozati oltár, ami szintén Krisztus szolgálatát jelképezi, a rátett füstölő áldozatok tömjén az pedig az imákat jelképezi, és amihez Jézus hozzáteszi az ő érdemeit. Ez az eszköz, ez az füstölő oltár, ez nem csak a külső részben szolgált, hanem a belső részben is. Mert vannak, akik a zsidókhoz itt levélből, ha idézed, akkor úgy érthető, hogy a Szentek Szentjében van, ha meg a zsidók, ha meg a Mózes harmadik vagy második könyvében, akkor kívül van. De hát a lényeg az, hogy mind a két...
1: Nem ért téged a vita arról fel, hogy hol volt. Valószínű, hogy előtte, mint utána.
2: Tehát valószínű, hogy előtte van, viszont amiért Pál így használja, mind a két helységet szolgálta, mert a füstölő illat, az az egész termet
1: Igen, amit én találtam, most már bele mentünk abba is, amivel nem terveztük. Tehát amit én találtam, az, hogy maga a kárpit az nem ért fel egészen a mennyezetig, hanem valamivel alacsonyabban kezdődött el, volt felfüggesztve, és akkor a fölötte levő elválaszthatlan téren keresztül az a tömjén füst átszivárgott a Szentek Szentjébe. Ez szándékos volt amúgy, mert nem csak a, mint jelkép az ima, hanem volt ennek egy másik funkciója, hogy mire egy évben egyszer, és erre szeretnék azonnal rátérni, bement oda a pap, addig megtölt füsttel a belső hely, hogy mint ahogy a felhőről is beszéltünk az elmúlt adásunkban, képezzen egy ilyen jelképes, elválasztó, térelválasztót Isten és az ember között, valamennyire beárnyékolja Isten jelenlétét. De lépjünk be akkor a belső...
2: A belső, a kis rész, a Szentek Szentje. Uh-huh. Ugye ott gyakorlatilag egy tárgy van, és ez a szövetség ládája, vagy sokan ismerik Frigyláda. Szövetség ládája gyakorlatilag Isten trónjának, vagy Isten megjelenésének a helyszíneként szolgált. Ugye tudjuk, hogy az Izrael népe életében ott megjelent felhőoszlop és tűzoszlop formájában az Isten jelenléte. És gyakorlatilag ez is Krisztust jelképezi, mert ugye kétféle anyagból készül, a sittinfa, az akácfa, az jelképezi gyakorlatilag Krisztus emberi természetét, az a bevont arany pedig Krisztus isteni természetét.
1: Igen.
2: És ez a kegyelem fedele is, ugye, ami gyakorlatilag fedélként szolgált.
1: Kegyelem királyi széke.
2: Királyi széke, amit
1: az apostol
2: Pál mond, hogy oda kell járuljunk. Tehát az egész jelkép, tehát a mennyei szimbólumát jelképezi, és az, amik itt folytak, azok a szolgálatok jelképezték Krisztus szolgálatát. Szóval az érdekes, hogy Krisztus a főpap is, Krisztus a bárány is,
1: az áldozat is,
2: és ő az, aki főpapként az engesztelést is elvégezi. Hogy is működött ez akkor a gyakorlatban? Hogyha valaki vétkezett, akkor vette egy bárányt, amit ő nevelt fel, elvitte, és ott kint az udvaron rátette a kezét a bárány fejére, aztán ez azt jelképezte, hogy megvallotta az ő bűneit, megbánta azokat, és általában saját kezüleg kellett kioltani a bárány életét. Abból a vérből vettek, és hintettek bent a templomban, vagy a sátorban, a függöny felé. Így jelképesen, tehát az ember bűne rákerült a bárányra, a bárány meghalt,

0: papírt, a szolgálatot végző papír történt, és a másik pedig az kint várakozott. Megtisztította a pap jelképesen, ilyenkor egyszerre egy évben bement a Szentek Szentjébe, és ott végezte a szolgálatot, amit említették korábban, hogy mondja, a füst jelképeként, és a pap, amikor elvégezte a szolgálatot, a templom megtisztult, viszont a bűnök jelképesen átlettek helyezve erre az Azázel bakjára, amit aztán kivezettek a pusztában, és az magára hagyatva elpusztult. És erre is van a Jelenések könyvében egy utalás, a 20. fejezetben, amikor Lucifer, úgymond a sátán egy nagy lánccal, a körülmények láncával meg van kötözve, és mint Azázel bakja, ugye
1: a pusztában, és utána meg
0: viseli a bűnök következményeit.
1: Hát ez nagyon tömören összefoglalva az egésznek a lényegét elmondhatjuk, hogy a Szentlélek bemutatja magát a megváltási tervet. Ugye Jézus Krisztus feláldozza önmagát mindenkiért, utána közben el az emberiségért, elvégzi ezt a közbenjárásnak a mennyei szakaszát, ugye, azon belül pedig az engesztelés is lezajlik a mennyben, és utána pedig visszajön, hogy a bűn problémáját végleg megoldja. És azzal, hogy mindenkitől elvárt, mindenkinek nem csak felkínálta, hanem el is várta, hogy hozzanak áldozatot, ezt nem a saját érdekében tette, hanem az áldozatokat, mint egy pedagógiai eszközt próbálta arra felhasználni, az emberekkel megértesse azt, hogy mi a megbékélésnek, a bűneink megoldásának a problémája, és hogy ez nem csak egy nép számára, egy közbenjáró lévén lehetséges, hanem ez mindenkinek van személyesen lehetősége, és ez a személyes lehetőség ma is adott, ha bár nem az ószövetségi áldozati rendszer formájában. Két dologra maradt még időnk, az adás időnk keretei között. Az egyik megnézni, hogy hogyan tűnik fel a Jelenések könyvében, ugye a végidők titkairól beszélünk, hogyan tűnik fel az Úr Jézus Krisztus, mint bárány, és ebből következik a másik, ezzel párhuzamosan próbáljuk megbeszélni, hogy milyen személyes megbékélési lehetőségeink nyílnak Istennel az Úr Jézus segítségével. Hát hogyan jelenik meg, egész röviden, itt egy egész arckép csarnyokot, egy albumot lehetne megnyitni, hogyan jelenik meg a Jelenések könyvben a bárány, milyen szerepekben, milyen cselekmények kapcsán?
0: Gyakorlatilag az egész megváltási folyamatnak a lényege az, hogy mi hogyan viszonyulunk a bárányhoz, hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz, mint főpaphoz. És a Jelenések könyve nagyon szép képet fest arról, hogy mi az, amit tett Jézus, mi az, amit tesz Jézus, és mi az, amit tenni fog a jövőben. És ilyen kontextusban látjuk Jézus megjelenni, mint bárányt, látjuk megjelenni, mint pásztort, vagy mint közbenjárót, és látjuk megjelenni, mint királyok királyát. Viszont ez a három teljesen összefügg. Tehát olyan, mintha Jézus egyszerre bárány, pásztor, főpap és király. És gyakorlatilag az is.
1: Hát és amikor a bárány haragjáról beszélünk, az vagy ítélő bíró, vagy
0: és ítélő bíró is. Pontosan, igen, még ezt is, ez is nagyon jó, mert ez is itt bele is foglaltam. Mert a Jelenés 6. fejezete kiemeli. Na már most, amikor én vétkezek, mint bűnös ember, jövök Jézushoz. Én nem kell most már levágjak egy bárányt, és úgy valljam meg a bűneimet. Hanem én, amikor vétkeztem, akkor bemegyek a belső szobába, és Jézus a bárány, de én áldozom fel, én ölöm meg. Tehát én súlyosbítom az ő szenvedését. Ezért jelenik meg Jézus a Jelenés 5. fejezetének a 6. versében, mint egy olyan bárány, aki megöletett. Ugye? Tehát ő a bárány, aki megöletett.
1: Múlt időben.
0: A Golgotai kereszten halt meg, a rómaiak közreműködtek a keresztre feszítésben, a zsidó nép vezetői pedig kierőszakolták ezt a keresztre feszítést. De igazából, tehát én vagyok az, aki miatt meghalt, tehát személyesen. Én öltem meg.

0: Hát én súlyosbítom a szenvedését mindig, amikor vétkezek és hozzájövök. Igénybe veszem a bárány vérét. Na már most Jézus az ő vére által az én bűnömet, úgymond a szentélyre viszi, vagy hárította, mert ő maga, mint bárány, a saját vérével, mint főpap megy be. De az az érdekes, hogy itt a jelenés 5. fejezet 5. 6. versében Jézus nem csak úgy jelenik meg, mint bárány, mint megöletett, hanem mint judabeli oroszlány, aki győzött is. Tehát nem csak bárány, nem oroszlán is. De hangsúly nem az oroszlánon van annyira, hanem a bárányon van a hangsúly. Ha tovább megyünk, akkor látjuk Jézust, mint főpapot, mint közbenjárót, és az az érdekes, hogy úgy jelenik meg Jézus itt, és ez nagyon, nagyon érdekesnek találtam, mint jelenés 10.11-ben, mint jó pásztor, ugye, aki életét adja a juhokért.
1: Tehát, János 10.11.
0: János 10.11, tehát jó pásztor, de életét adja a juhokért. Tehát mint bárány, mint meghal, mint megöletett. Viszont már a jelenés 7.17-ben már úgy jelenik meg, mint bárány, aki győztes, azt mondja, hogy aki a királyi szék közepette van, slegelteti őket, és vizeknek élő forrásaihoz viszi őket. Tehát olyan bárány, aki legeltet. Hát ezért mondtam, hogy ezek mind ilyen összefüggő gondolatok. Említetted az ítéletet is, mert valóban a 6. fejezet mint ítélőbírót mutatja be, és végül látjuk a bárány menyegzőjét is. Ott már ugye az örökkivalóságban az Isten gyermekei ott vannak a bárány trónjánál. Ugye? Jelenés 22.1-ben. Jelenés 21.23-ban. Tehát Jézus áll az egész megváltás középpontjában, a bárány szerepében már Ádámtól és Évától elkezdődően, aztán látjuk a pásztor és a nyáj közötti kapcsolatot, ezt is látjuk az egész Ószövetség és egész Újszövetségben, aztán látjuk a főpapi szolgálatot, ami összekapcsolható a pásztori szolgálattal, viszont különösen az engesztelési része. És itt megint jön a mi részünk. Mert amikor én igénybe vettem Krisztus vérét, akkor ő megbocsájtotta az én bűnömet. Viszont a bűnömnek az eltörlése az egy bizonyos időszakban történik meg. És a bűnök eltörlése az a Dániel 8.14-hez is kapcsolódik, ugye a szentély megtisztításával kapcsolatosan.
1: Ami? A szentélyi szolgálat révén lehet a bűnöket
0: igen,
1: véglegesen megoldani.
0: Így van. Ami ugye a jelenések könyve, Dániel könyvének profécia magyarázata szerint 1844-től kezdődött el, és vizsgálati ítéletként, vagy a szentély megtisztításaként ismerjük, vagy a szentély igazságának kiderüléseként ismerjük, ezek a fogalmak kapcsolódnak ide.
1: Na hát ez egy nagyon érdekes történeti áttekintése annak, hogy Isten hogyan próbál, nem csak próbál, hanem határozott választ ad arra a konfliktusra, ami kirobbant a mennyben, ugye a háborúk mögött meghúzódó háború, amiről beszéltünk a múlt héten, ma pedig arról beszéltünk, hogy Isten hogyan szeretné visszahozni a békét ebbe a válaszképpen erre a konfliktusra. Most a hátralevő 2-3 percben vessünk egy pillantást arra, hogy személyesen mi milyen lehetőséget kapunk a megbékélésre Istennel, mert talán az egész békesség problémájában ez az, amit a leginkább keres minden ember.
0: Tehát feltételezi az őszinte bűnbánatot. Tehát felismerem azt, hogy bűnös vagyok. Tehát a bűn zsoldja a halál. Én ha felismerem azt, hogy az én osztályrészem a halál, felismerem, hogy minden tettem, minden cselekedetem olyan, mint a vérrel fertőztetett ruha, akkor amit én tehetek, hogy beismerem Isten előtt, hogy én egy bűnös vagyok. És itt kezdődik az ember megváltásának és az ember bűnből való állapotának a megoldása. Amikor ez megtörténik, bevallom, felismerem, megbánom, fájlalom a bűnt, akkor gyakorlatilag megkapom az Istentől a megbocsájtást. Ugye? Hogyha ez őszinte bűnvallomás. Sajnos van olyan bűnvallomás is, ami nem teljesen őszinte, hanem érdekből fakad. És az mutatja meg az őszinte bűnvallomást, hogy az ember törekszik elhagyni a bűnt. Tehát megvallom, mert fáj nekem, hogy rosszat tettem. Fáj nekem, hogy szomorúságot, hogy fájdalmat okoztam Krisztusnak. És ez az a része, amikor megkapom ezt az isteni a kegyelmet, az Isten kegyelmi ajándék az örök élet, elfogadom az Istentől jövő megbocsájtást, a kegyelmi ajándékot, Krisztus értem hozott áldozatát személyesen elfogadom. Tehát ez nem egy kollektív üdvösség, nem egy kollektív megmentése, személyesen kell átéljen. Akkor én továbbá a bűnt gyűlölni fogom. A bűnt szeretni, a bűnöst fogom szeretni, de a bűnt fogom gyűlölni. És törekszek arra, hogy ezt a jó hírt, amit átéltem és megtapasztaltam, azt továbbadjam másoknak is. És ez az, amit Krisztus ránk bízott gyakorlatilag, hogy felfedezve és felismerve a bűn megoldásának az egyetlen módját az ő golgotai kereszthalálának a kapcsán, és az én bűnbánatom, törekvésem, az én golgotai halálommal kell véget érjen. Azt mondja Pál, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ugye nem úgy történik, hogy a Golgotán halok meg, hanem inkább azt mondja, hogy eltemettetünk együtt Jézussal. Tehát a keresztségkor az ember eltemettetik, ugye ezért nem leöntjük le, meghintjük, hanem betemetjük a víz alá. Igen. És akkor onnan az ember egy új teremtésként támad fel, új életre. Onnan kezdve gyűlöli és menekül a bűntől, viszont igyekszik megmenteni a bűnösöket, és szereti a bűnösöket. Ez az, amit Krisztus feltárt, bemutatott számunkra, és kérdés az, hogy válaszolok erre a hívásra. A Biblia azt mondja, hogyha meghalljuk Jézus Krisztusnak a kopogtatását a szívünk ajtaján, ha megnyitjuk az ajtót, beengedjük a mi életünkbe, azt mondja, hogy velünk vacsorál, és mi ő vele. És itt már a keresztségen túlmutat egy további szertartás az úrvacsora, és még egy csodálatos esemény, amiről Jézus úgy beszél, hogy nem iszom a szőlőtőkinek ebből a terméséből, hanem majd ott, az én atyámnak országában. És a folyamat tehát ez. Megvallani, elhagyni, hűséges, engedelmes életet élni, megmentő szándék, szövetségre lépni Krisztussal, mert aki megkeresztelkedik és hisz Krisztus áldozatában, az üdvözül, és megszabadulni az emberi lehúzó erőtől, természettől, sátán kísértéseitől. Ez csak egyféleképpen lehet, hogyha mint védő pajzsot Krisztus felkínált fehér ruháját magunkra öltjük. Ugye egy csomó olyan fogalmat érintettük, amit gondolom, hogy majd későbbi adásokban ki fogtok bontani.
1: Hálásan köszönjük a beszélgetést, nagyon értékes gondolatokat osztottál meg nézőkkel, hallgatókkal, velünk egyaránt. A Jóisten áldását kívánjuk, és Kárpót olyan gazdagon a felkészülésbe fektetett energiáért. Köszönjük, hogy eljöttél, várunk szeretettel máskor is.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézőink, mai beszélgetésünk végéhez értünk. Talán a beszélgetés közben felmerült nézőinkben, hallgatóinkban, hogy mi köze ennek az egész megváltási tervnek és a reán vonatkozó különféle részleteinek a végidők titkaihoz. A válasz nagyon egyszerű. Az elmúlt adásunkban bemutattuk azt, hogy hogyan kezdődött el a jó és a gonosz közötti konfliktus. A mai adásunkban bemutattuk azt, hogy hogyan hozza el Isten a békét ebben a konfliktusban, és erre a két beszélgetése azért volt szükség, hogy helyes megvilágításban vizsgáljuk mindazt, ami előttünk áll a jövőben, miféle konfliktusnak a végkifejlete fele közeledünk, és ami a legfontosabb ránk nézve, hogyan és milyen állást foglalhatunk el már ma ahhoz, hogy ebben a konfliktusban a győztes oldalon fejezzük be futásunkat, akár az egyéni futásunkat, akár ha megírjuk Isten kegyelméből a világtörténelem utolsó óráit is. Ne feledjék el, hogy beszélgetés sorozatunk segédanyagaként felkínáljuk mindenkinek a Végidők titkai című könyvet, amelyet Mark Finley ismert lelkipásztor írt. Ez a könyv segíteni szeretne elmélyíteni mindazokat a tanulságokat, amelyeket érintettünk. Ugyanakkor nem szeretnénk azt sem elhallgatni, hogy a Biblia tulajdonképpen az, ahová elvezet bennünket ez a könyv, és éppen ezért szeretnénk az igénylőknek akár ezt a könyvet, akár egy Bibliát, vagy akár mind a kettőt, ha igénylik, felkínálni ingyenesen. Magyar nyelven, román hallgatóinknak pedig ugyanúgy felajánlunk egy hasonló témájú könyvet, és akár egy Bibliát is, amennyiben igénylik román nyelven. Nem kell más tenniük, mint hagyják meg az önök elérhetőségét a kapcsolat kukac@speranzatv.ro e-mail címen, és ne feledjék el, egy hét múlva folytatódik beszélgetés sorozatunk. Addig is ne feledjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. Várjuk tehát önöket szeretettel már az egy hét múlva is, a nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Zsoltár, az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Mi az igazság?
1: Az apostol azt mondja, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Tehát az evangélium célja, János apostol szava szerint az volt, hogy az emberek hinni tudjanak. Pontosabban, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, még pontosabban abban, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És azután ennek a következtében életük legyen, ami alatt János apostol nem csak a földi életet érti, a földi értelmes életet, a földi igazi életet, hanem az örök életet is. Na de hogyan van mégis, hogy egyik ember hisz, a másik ember pedig nem? Ez a nagy kérdés, amely engem foglalkoztatott, miközben olvastam az igének ezt a részét. Ha ez az evangélium azért iratott meg, hogy higgyünk, miért van az, hogy némelyik ember, akárhogy is beszélünk neki, akárhogyan érvelünk, akármilyen tapasztalatot mondunk el, akármit olvasunk a Bibliából, akár János evangéliumából, akár egy más részből, egyszerűen nem hisz. Mondhatná erre valaki, hogy igen, vannak, akiket az Isten arra rendelt, hogy higgyenek, másokat arra rendelt, hogy ne higgyenek. Más szavakkal az egyik ember akármit csinál, akkor is hívő lesz, a másik ember akárhogy igyekszik, akkor se lesz hívő. Valaki még azt a szót is használja, hogy predestináció, az az eleve elrendelés, tehát az Isten előre elrendelte, hogy az egyik higgyen, a másik ne. Vajon így van-e ez? Ha így lenne, akkor hol lenne az ember felelőssége? Hol lenne a mi emberi felelősségünk? Teszem fel, ha én nem lennék hívő, akkor az Isten hogyan kérhetné tőlem számon, hogy miért nem vagyok hívő, mikor ő eleve arra rendelt engem, hogy ne legyek hívő? Tehát akkor nem csak, hogy a felelősségem kérdéses, hanem az is, hogy az Isten igazságos-e, amikor megítél. De ha valakinek nem adatik meg az a képesség, hogy hinni tudjon, akkor hogy lehet érte megítélni? Ez az egész kérdés visszamegy oda, hogy az Isten igazságos-e vagy nem. De lépjünk még egy lépéssel tovább. Mi van akkor, ha valaki vallásos ember, és mégse hisz? Hogy valaki vallásos, és mégis azt mondjuk róla, hogy még a személynek sem hisz. Na, egy ilyen ember volt Tamás, aki nem volt ott, amikor Jézus először megjelent a feltámadás után, és hiába mondták neki, hogy mi láttuk az Urat, ő azt mondta, hogy addig, amíg én meg nem fogom, nem hiszem. Tehát nem azt mondta, hogy ha nem látom, akkor nem hiszem, hanem azt mondta, hogy ha meg nem fogom, ha meg nem tapintom, ha a sebeket nem érzem, akkor nem hiszek. Pedig ő oda tartozott a tanítványi körhöz. Ő hívő volt, vagy mégse volt hívő. Hogyan van az tehát, hogy az egyik ember hisz, a másik ember ugyanabban a helyzetben úgy dönt, hogy nem hisz. Hogyan van ez a dolog? Erre a nehéz kérdésre a választ János evangélium a 9. fejezetében találjuk. Amennyire az időnk engedi, ebből a fejezetből több verset elolvasunk, nem az egész fejezetet, mert arra nem lesz elég időnk sajnos, de a fejezetnek egy jó részét szeretném elolvasni, és veletek együtt tanulmányozni. Az érdekesség kedvéért kezdjük a fejezet végén. A fejezet vége felé, a 39. versben Jézus egy furcsa mondást mondott. Tehát ez János evangélium a 9. fejezetében van, a 39. vers. És mondja Jézus: ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Na, hogy van ez? És hogy függ ez össze a hittel? Még egyszer olvasom. Jézus azt mondta, hogy ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik látnak, pontosabban akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Nem furcsa ez a mondás? Még én is összetévesztettem. Tehát azt mondta, hogy akik nem látnak, lássanak, akik látnak, vakok legyenek. Na, hol van itt az igazság? Hol van ebben az igazság? Vagy miért is jött Jézus? Nem azért, hogy a vakok lássanak? Nem azért jött Jézus? Azt mondjátok, azért jött, hogy a vakok lássanak. De ő azt is mondta, hogy akik látnak, vakok legyenek. Tehát jöttem azért, hogy a vak lásson, a látó pedig vak legyen. Na, hogy van ez? Minél tovább beszélek, annál bonyolultabbá válik. Én egy ilyen ember vagyok. De ez a történet rögtön érthetővé válik, hogyha mindjárt megnézzük a fejezet elejét. Ez a fejezet ugyanis arról szól, hogy egy ember, aki vakon született, és ott halad el Jézus mellett, kiváltja a tanítványok érdeklődését. És a tanítványok azt kérdezik a mestertől, hogy mester, a második vers szerint, ki vétkezett? Ez az ember, hogy vakon született, vagy a szülei? Miért kérdezték ezt? Mert úgy fogták fel, és még ma is sokan így fogják fel, hogyha valakinek valami betegsége van, különösen, hogyha született, az vele született betegsége van, hogy akkor az, hát amögött valami lehet. Mondjuk így finoman. Vagy az ő hibája, vagy szülők hibája, vagy hadd tegyem hozzá, esetleg egy korábbi generáció hibája. Tehát ez a férfi vakon született, ez a gyerek vakon született, ez a fiú. És ott volt a nagy kérdés, hogy kinek a bűne ez. Na, Jézus erre azt a választ adta, a harmadik vers szerint, hogy sem ez, mármint ez az ember nem vétkezett, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Tehát hogy van ez? Tehát az ő érvelésük, azaz, hogy a szülők hibája, vagy hogy az ő hibája, nem igaz, egyik sem volt, és mégis vakon született. De Jézus azt mondta, hogy ennek oka van. Pontosabban nem is oka van, inkább célja van. És ez az egész fejezet lényege, hogy célja van. Mi emberek úgy vagyunk, hogy azt keresünk mindenben, hogy mi az oka. Ahelyett, hogy azt keresnénk, hogy mi a célja. De ez az egész fejezet erről szól, hogy mi a célja, nem pedig arról, hogy mi az oka. Na most nézzük meg, mi volt a célja. Jézus szerint az volt a célja, hogy nyilvánvalókká legyenek benne, ebben az emberben, az Isten dolgai. Na de mik az Isten dolgai? Jézus ezt megmagyarázza a következő versben. Nékem cselekednem kell, mondja a tanítványainak, annak dolgait, aki elküldött engem. Amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Amíg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Mi szükséges ahhoz, hogy lássunk? Nem csak szem, hanem fény is. Ha macskák lennénk, akkor azt mondhatnánk, hogy fény nem sok kell. Mert a macska sötétben is lát. Mert más a szeme, mint a mi szemünk. Ha kutyák lennénk, akkor hallanánk olyan hangokat, amiket az emberi fül nem hall. Ha denevérek lennénk, akkor még finomabb hangokat hallanánk, amit még a kutya se hall. A látáshoz nem csak a szem kell, hanem a fény is. Na most ezekre a dolgokra figyeljünk. Jézus azt mondta, hogy amíg itt vagyok a világon, addig én vagyok a fény. Addig én vagyok a világosság. Most a látáshoz nem elég a szem, legalábbis az ember esetében, hanem kell a fény. Na de ezután Jézus csinált valamit. És amit csinált, azzal meg is mutatta, hogy mit ért az alatt, hogy ő a világosság. Sárt készített, ezt a sárt rákente a vakember szemére, és utána mondott neki valamit, hogy menj el, mosakodj meg, és aztán történni fog valami. Nem mondta neki, hogy mi fog történni, csak azt mondta neki, hogy menj el, mosd meg a szemedet, tedd meg, amit mondtam. De ez az ember elment, megtette, és jött vissza onnan a tótól, és már látott. Na most egy kérdésem van. Hinnie kellett ennek az embernek abban, hogy van értelme annak, amit csinál? Ha nektek valaki bekenné sárral a szemeteket, és utána azt mondaná, hogy menjetek el a Tiszához, vagy nem tudom mit, a legközelebbi nagy folyó, hogy menjetek el oda, mosakodjatok meg. Mit csinálnátok? Vakok vagytok, sose láttátok azt a szemét, mert vakok vagytok, aki ezt mondta nektek. Csak halljátok a hangját, érzitek azt, hogy megérinti a szemeteket, ráken valamit, és azt mondja, hogy menjetek el, és ezt csináljátok meg. Hát nem hit kellene hozzá? El kellene hinni, hogy annak van értelme, hogy elmegyek, és megmosom a szemem. Na ez az ember elment, és megjött a tótól visszajött, és látott. Na most eddig nagyon szép a történet, és eddig semmi különösebb dolog nem is történt. Azon túl, hogy ez az ember átélt valamit, amit egyszerűen nem tudott megmagyarázni. Azt se tudta, hogy ki tette. Vagy igen? Később a történetből kiderül, hogy nem is tudta, hogy ki volt ez, aki ezt mondta neki. Mert Jézus nem mutatkozott be. Jézus nem mutatkozott be, hogy én Jézus vagyok. Én vagyok a mester. Most megkentem a szemed, menjél el, és én a mester mondom neked, hogy ezt tedd meg. A történetből kiderül, hogy az ember nem tudta, hogy ki mondta neki, csak elment, mert elhitte, hogy ezt meg kell tennie. Na de a történet ettől kezdve válik egy kicsit érdekessé. Mikor visszajön a tótól, meglátják a szomszédai. És akik ismerték őt korábban, azt mondják, hogy mintha már láttuk volna ezt az embert. Csak hogy akkor vak volt. Mondták a szomszédok. A másik azt mondta, nem, ez az ember csak hasonlít rá. És egyszerűen vita volt köztük, hogy most tényleg azt látják, akit gondolnak, vagy valaki mást. És miután a vita nem dőlt el, azt mondták, hasonlít hozzá, vagy talán mégis ő. Ő erre kimondta a végén, a 9. versben, én vagyok az! Mondta nekik, ne vitatkozzatok, én vagyok az! Lehet, hogy másképpen néztem ki, mert ugye nem láttam, és aki vak, annak az arc egy kicsit más, mint azé az emberi, aki lát. És hogyha valaki vak, és aztán meggyógyulna, akkor lehet, hogy mi is zavarba volnánk, mert mint az egész arca megváltozna. Attól kezdve, hogy lát. De ez az ember maga elmondja, hogy igen, én vagyok. És akkor jött a nagy kérdés, hogy hogyan? Nézzétek meg, itt van a 10. versben, akkor azt kezdték tőle kérdezni, hogy mi módon nyílt meg a szemeid. Tehát nem annak örültek ezek az emberek, ami történt, hanem azt a kérdést vetették fel, hogy hogyan. Az volt a nagy kérdésük, hogy na akkor most magyarázd meg, hogy ez hogyan történt. Nem így van ma is az életben, hogy az emberek sokszor azt a kérdést teszik fel nekünk, hogy hogyan van? És mi nem tudunk válaszolni. Mert azt tudjuk, hogy így van, de nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan. Na mit tudott ez az ember mondani? Azt válaszolta, hogy egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített, rákent a szememre, és azt mondta, hogy menj el a Siloam tavához, mosódj meg. És amikor elmentem, megmosakodtam, és megjött a látásom. Nem azt mondta, hogy én tudom, hogy ő Jézus, hanem akit mások úgy mondanak, hogy ő Jézus. Mára jött a következő kérdés, ami rosszabb volt, mint az előző. Hol van ez az ember? Hát ki az, aki meggyógyított téged? Mit válaszolt rá? Nem tudom. De figyeljétek meg a történet során, hogy hányszor előfordul ez a szó. Valaki számolja, hogy hányszor előfordul ez, hogy nem tudom. De nagyon érdekes, hogy ebben a fejezetben nagyon sokszor előfordul így, hogy nem tudom. Vagy, hogy nem tudjuk. Na most, ha valaki ezt mondja nektek, hogy nem tudom, mit szoktatok érezni? Mikor valaki kérdez tőlem valamit a Jelenések könyvével kapcsolatban, és azt mondom neki, hogy nem tudom, hát akkor, ugye benne is van egy nagy kérdőjel, meg én bennem is van egy nagy kérdőjel, hogy ez hogy is van. De nem szeretjük ezt a szót, hogy nem tudom. Egyszer úgy jártam, hogy valami után érdeklődtem egy hivatalban, pontosabban telefonon hívtam fel őket, és a hölgy azt mondja, hogy nem tudom. De hát onnan küldték a levelet. Ő nem tudja. Hát de tudni kellene, mert határidő van a levélben. Nem tudom. Ki tudná megmondani? Nem tudom. És ilyenkor az ember azt kérdezi magában, hogy hát most akkor hol van a megoldás? De egyszerűen idegesít bennünket az, hogy nem tudom. Ez a válasz, hogy nem tudom. De ez az ember is azt mondta a többieknek, hogy nem tudom. De mit csináltak erre a szomszédok? Egy nagyon érdekes dolog történt. Azt mondták a szomszédok, jó, nem tudjuk eldönteni, hogy mi történt ezzel az emberrel. Ő maga nem tudja megmagyarázni, hogy ki tette, hogy hol van ez a valaki, aki tette. Akkor menjünk el a tudósokhoz. Mert a mai ember ilyen, hogyha nem tudom, akkor elmegyek a tudóshoz. Na akkor kik voltak a tudósak? 13. vers szerint a farizeusok. Na ők voltak a vallási tudósok. Ők mindent tudtak. És akkor ezek az emberek elmentek a farizeusokhoz, arra gondolva, hogy hát ha ők majd tudják. Na minden rendben lett volna, csak hogy ez a csoda egy szombati napon történt. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy vakon született ez az ember, és Jézus meggyógyította, hanem a tetejében még szombaton tette. Na most ezek a tudósok, ezek a farizeusok úgy tudták, hogy ha valaki sarat készít, az munka. Márpedig a törvény azt írta elő, hogy a 7. napon semmi dolgot ne tégy. Azaz ne végezz munkát. Na most Jézus pedig az ő tudásuk szerint, az ő hitük szerint munkát végzett, mert sarat készített, és rákente az ember szemére. És akkor a farizeusok kérdezték tőle a 15. vers szerint, mi módon jött meg a látásod? Megint a rossz kérdés. Hát azt kérdezték tőle, hogy hogyan. Ahelyett, hogy azt kérdezték volna, hogy mi történt. Azt kérdezték tőle, hogy hogyan jött meg a látásod. És akkor elmondta, ugyanúgy, hogy a szomszédainak korábban sarat tett a szememre, megmosakodtam, és most már látok. Ilyen röviden elmondta a prédikációját. Ilyen tömör prédikáció volt. Sarat kent a szememre, megmosakodtam, és látok. Ennyi volt az egész dolog. Na, de nem volt ilyen egyszerű, mert akkor a tudósok elkezdtek gondolkodni. Egyikük azt mondta a 16. vers szerint, ez az ember nem lehet Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Dolgozott. A mások azt mondták, hogy lehet az, hogy bűnös ember, és ilyen jelet tett. Na ez volt a nagy dilemma. Hogy nem tartja meg a szombatot, mert sarat készített. A másik azt mondta, hogy na de ez egy jel, hogy a vak most lát. Ez egy csoda. Hát ilyet még nem is hallottunk soha, hogy valaki vakon született, és most lát. Na mit csináltak ezek a tudósok? Újra mondták a vaknak, te mit szólsz róla? Hogy megnyitotta a szemedet. Mi a te véleményed? Na te hogy gondolod? Mit válaszolt az ember? Hogy proféta. Na itt egy érdekes ponthoz jutunk el, mert ez az ember nem tudta pontosan, hogy ki gyógyította meg. Azt sem tudta, hogy hogyan gyógyult meg. Csak annyit tudott, hogy sarat kent valaki a szemére, elment, megbosakodott, és közben meggyógyult, és jött vissza, és látott. De hogy hogyan, azt nem tudta. És őt az nem nagyon zavarta, hogy szombat volt, ő annak örült, hogy meggyógyult. Ő azon nem gondolkodott, hogy most szombat van, vagy milyen nap van, hogy most a sárkészítés az munka, vagy nem munka, az a fontos, hogy meggyógyultam. Tehát a többiek másképpen gondolkodtak. Ő hiába mondta, hogy proféta, szerintem csak proféta tehet ilyen dolgot. Figyeljük meg, hogy a 18. vers szerint mi történt. Nem hívék azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjött a látása, még nem előhívák annak szüleit, akinek megjött a látása. Miről van itt szó? Vallásos emberek voltak, nem? Tudósok voltak. Akiknek vallásos dolgokban el kellett dönteniük, hogy ez helyes vagy nem. Hogy ez igaz vagy hamis. És ezek a tudósok úgy döntöttek, úgy hitték, hogy ez az ember akkor, hát akkor nem is volt vak. Ő csak állítja, hogy történt vele valamit, az egészet kitalálta, ő nem is volt vak. Holott a szomszédok tudták róla, hogy vak volt. Ő maga is nagyon jól tudta, hogy vak volt, és ő elmondta, hogy igen, én voltam a vak. De most már látok. Azt is tudom, hogy mi történt velem, mert valaki sarat kent a szememre, elmentem, megmosakodtam. Mindent tudok, csak azt nem tudom, hogy hogy történt. És azt sem tudom, hogy miért éppen szombaton történt. De ezek az emberek azon vitatkoztak, hogy hogyan történt, és hogy miért szombaton történt, ahelyett, hogy azt értették volna meg, hogy megtörtént. Na, de tovább megy ez a történet. Előhívták a szülőket. És a 19. vers szerint kérdezték a szülőktől, hogy ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon láthat most? Megint a rossz kérdés. Nem? Ha hogyan? Hát ha tényleg ő a fiatok, ha ő valóban vakon született, hát akkor most hogy lát? Szülők, ti mit mondotok? Nektek tudnotok kell. És akkor így feleltek. Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk. Na itt a második. Nem tudjuk. Na senki nem szereti ezt hallani. Ezt nem szeretjük hallani valakit, hogy nem tudom, meg hogy nem tudjuk. A szülők azt mondták, egyet tudunk, hogy a fiunk vak volt, és hogy vakon született, és hogy ő ténylegesen a mi fiunk, de hogy most nem tudjuk. Aztán így folytatták tovább, vagy hogy kinyitotta meg a szemeit. Mi? Nem tudjuk. Harmadszor. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Na mi volt ez? Hát mi volt ez? A szülő azt mondják, hogy miképpen történt, nem tudjuk. De itt van a mi fiunk, hát ő elég nagy, már ő felnőtt ember, kérdezzétek meg őt. Na most figyeljétek meg a 22. verset. Ezeket mondák annak szülei, mivel hogy félnek vala zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Tehát mit csináltak a szülők? Ténylegesen az igazat mondták? Hát nem egészen. Nem egészen az igazat mondták. Mert János apostol ezt hozzáteszi, hogy ezeket azért mondták a szüleim, mert féltek. Tehát nem azért válaszoltak így, hogy nem tudjuk, mert tényleg nem tudták, hanem azért mondták, hogy nem tudjuk, mert féltek. Na most előfordul ma is olyan, hogy egy ember azért dönt rosszul, mert fél. Nem azért mond nemet, mert tényleg nemet akar mondani. És hadd mondjam így, hogyha bárkivel beszéltek és nemet mond, ne ijedjetek meg. Mert nem biztos, hogy azért mond nemet, mert ő tényleg nemet akar mondani, hanem azért, mert fél. Fél a feleségétől, vagy a férjétől. Fél az apostól, vagy az anyostól, a szomszédtól, a szülőktől, a gyerekektől. Ki tudja kitől? A munkahelyén, a vezetőtől, a tulajdonostól. Fél attól, hogy elveszti az állását. Fél attól, hogy mit mond a szomszédja. Fél attól, hogy a barátai elhagyják. Ha fiatal, akkor lehet, hogy attól fél, hogy az iskolában a többiek csúfolni fogják. Tehát nem azért mondja, hogy nem, mert tényleg nemet akar mondani, hanem azért, mert fél. Na, ilyenek voltak a szülők. Na most mi történt ezután? Hát azért a tudósok nem voltak olyan könnyű emberek, nem adták fel ezután. Hanem akkor visszamentek a fiúhoz. Azt mondták, hogy jó, a szülők nem akarnak válaszolni, megint hozzá. Nézzük meg a 24. verset. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vakvala, és mondanak neki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk! És figyeljétek ezt, hogy mi tudjuk, mit tudtak. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Tudták, hogy mit beszélnek? Hát nem furcsa ez a történet. Mintha az sugározna belőle, hogy senki nem tudja, hogy mit csinál. Mert a szülők mondanak valamit, de valójában nem tudják. Aztán megint mondanak valamit, de nem azért mondják, mert tudják, hanem azért, mert félnek. Utána a farizeusok úgy döntenek, hogy igen, ez az ember talán nem is volt vak. Most meg azt mondják, tudjuk, hogy Jézus bűnös. Hát honnan tudták? Hát dehogy tudták, ők csak úgy hitték. Nem így volt? Hát honnan tudták? Honnan tudták? Nem tudhatták. Legalábbis azok a farizeusok, akik úgy gondolkodtak, hogy a sárkészítés munka. Talán azok azt gondolták, hogy Jézus bűnös. De a másik részük meg azt mondta, hogy nem, hát bűnös ember ilyen jelet nem tehet. De minden esetre erre már lehet, hogy belső egységre jutottak, azt mondták, mi tudjuk, ez az ember bűnös. Na most érdekes tovább, itt szeretném egy kicsit gyorsabban előre haladni, ez az ember azt mondta, hogy bűnös-e, nem tudom. Most már negyedszer, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Tehát ez az ember végre kimondja, hogy mi a lényeg. Nem az a fontos, hogy mi volt, nem az a fontos, hogy hogyan történt, hanem az a fontos, hogy megtörtént. Ez a legfontosabb, hogy megtörtént. Most már látok. Újra kérdezték, és mit csinált veled? És mi módon nyitotta meg a szemed? Na megint a rossz kérdés, nem? Nem furcsa, hogy egy ember fölteszi ugyanazt a rossz kérdést egymás után háromszor, meg ötször is. Voltatok már ilyen helyzetben? Vagy újra azt kérdezik, hogy na de hogyan? Mint hogyha gyerekek lennének. A gyerekeim, mikor kicsik voltak, mindig ezt kérdezik, na de hogyan? Na de ez miért van így? Hát ez miért úgy van? Ez miért ilyen? Ez miért olyan? Ez miért nem ilyen? És amikor adtam valami választ, akkor jött a következő kérdés. Na de az miért olyan? Na de az miért így szalad? Na az miért úgy mozog? Ez miért nem áll meg? És így tovább. Na most, ha egy gyerek ilyen kérdéseket feltesz, az rendben van, de mi van akkor, amikor egy felnőtt is ilyen kérdéseket tesz fel? Nem furcsa ez? Vagy egy felnőtt is felteszi, sőt, egy csoport, tudósok, fölteszik azt a kérdést megint, már harmadszor, vagy negyedszer, hogy hát hogyan? Na erre az ember már elvesztette a türelmét. Már én is elvesztettem volna. És itt a 27. vers szerint így felelt nekik. Már mondtam nektek, és nem hallottátok? Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Na ez már több volt mindennél. hogyha valaki föltesz nekünk buta kérdést sokszor, és elvesztjük a türelmünket, és akkor azt kérdezik tőle, hogy most miért kérdezed? Most ténylegesen mit akarsz? Ne felejtsük el, hogy az előző mondatban ezek az emberek azt állították, hogy tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Most meg azt hallják a férfitől, hogy a tanítványai akartok lenni. Hát ezt nem bírták tovább. Ha valóban bűnös, akkor ők hogy lehetnének a tanítványai? És akkor elkezdték szidalmazni őt. Te vagy annak a tanítványa. Mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Erről pedig azt sem tudjuk. Most már hatodszor. Nem tudjuk. Mondták ők. Nem tudjuk, hogy honnan való. És akkor ez az ember válaszolt. Bizony csodálatos, hogy ti nem tudjátok. Most már hetedszer. Nem tudjátok, hogy honnan való. És az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, mondja ő, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem az Istentől volna, semmit sem tehetnék. Mondta ez az ember. Tehát tartott nekik most már egy hosszabb prédikációt. És előtte megkérdezte tőlük, hogy mit akartok. Tanítványok akartok lenni? Most tanítalak titeket. És tanította őket. Ő tanította a tudósokat. De hát a tudósok ezt már nem bírták elviselni. És azt mondták neki 34. versen, te mindenestől bűnbe születtél, és te tanítasz minket? És akkor kizárták. Na most, ha ezzel érne véget a történet, akkor nem lenne igazán érdekes történet. De számomra az a megragadó ebben, hogy ezek után Jézus találkozott ezzel az emberrel. És ez a legszebb, ez a legcsodálatosabb ebben a fejezetben. Hogy Jézusnak volt ideje egy-egy emberre. Akkor a samáriai nővel leült Jézus beszélgetni, neki volt ideje arra az egy asszonyra. Itt pedig volt ideje erre az egy emberre. És Jézus találkozott vele, és föltette neki azt a kérdést, hogy hiszel-e az Isten fiában? Hát ez meglepte ezt az embert, mert ő nem tudta, ki az Isten fia. És csak annyit tudott, hogy aki őt meggyógyította, azt mások Jézusnak mondták. De Jézus nem mutatkozott be nála, és nem mondta azt, hogy én Jézus vagyok, Isten fia. És az ember azt válaszolta Jézusnak, ki az, Uram, hogy higgyek benne. Jézus fel

történetben az, hogy ez az ember vak volt, és vakon már hitt. Már vakon hitt. Ő már vakon, ha úgy tetszik, látott. És azért megnyíltak a szemei. Mit is mondott Jézus? Miért jöttem? Hogy akik nem látnak, lássanak! Tehát ez az ember vak volt, már vakon hitt, már vakon látott, és utána megjött a látása, és mikor meglátta már a meggyógyult szemeivel Jézust, akkor még inkább erősödött a hite. És Jézus ezért is találkozott vele, hogy megerősítse a hitét. De mikor ezek történtek, akkor ott voltak a farizeusok is. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki, avagy mi is, ha mi is vakok vagyunk. Ugyanis Jézus azt mondta, hogy azért jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, akik látnak, vakok legyenek. Na most erre jönnek a tudósok, akik láttak, látták Jézust, beszéltek Jézussal, látták azt, amit Jézus mondott ennek, vagy hallották, amit Jézus mondott ennek az embernek, ott voltak szemtanúk a beszélgetésen, és azt kérdezik Jézustól, hogy mi is vakok vagyunk-e? Milyen kérdés volt ez? Hát én nem tudom, mit mondjak erre, de én inkább arra felé hajlanék, hogy ez egy rossz kérdés volt. Én inkább olyasmit kérdeztem volna, vagy kértem volna, hogy Mester, segíts, hogy lássak. Segíts, hogy tisztán lássak. Talán ilyesmit kértem volna. Ők pedig azt kérdezték tőle, hogy Mester, mi is vakok vagyunk? Tehát azért beszélsz ilyeneket, mert azt akarod állítani, hogy mi vakok vagyunk? Hogy azért jöttem, mondta Jézus, hogy akik nem látnak, lássanak, akik látnak, vakok legyenek. Most melyik vakok közé sorolták ők magukat? Mert Jézus kétféle vakról beszélt. Azt mondta, hogy azért jöttem, hogy akik vakok, tehát akik nem látnak, lássanak, akik látnak, vakok legyenek. Ugye ez kétféle vakság, nem? És ők azt kérdezték Jézustól, hogy Mester, mi is vakok vagyunk? Rossz kérdés volt. Melyik vak? Melyik vak? A gyógyítható vak, vagy a gyógyíthatatlan vak? Mert kétféle vak van a történet szerint. Az egyik a gyógyítható vak, ilyen volt a vakon született, és vannak gyógyíthatatlan vakok, akik, ha valaki behunja a szemét, kérdezem én, ha valaki vak, és neki megy egy oszlopnak, vagy ha valaki lát, és behunja a szemét, és neki megy az oszlopnak, mi a különbség? Mi a különbség? Valaki vak, megy az utcán, neki megy egy oszlopnak. A másik behunja a szemét, és neki megy ugyanannak az oszlopnak. Van különbség a kettő között, nem? De mind a kettő neki megy az oszlopnak. Az egyik kikerülhette volna, ha akarta volna. Csak behunyt a szemét. Mert ő látott, csak behunyt a szemét, és neki ment az oszlopnak. Na most itt a kérdés az volt, hogy Mester, mi is vakok vagyunk-e? Tehát hova sorolták magukat? És Jézus válasza a legkülönösebb válasz, amit találni lehet az egész Bibliában. Azt mondta nekik a 41. versben, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ez mit jelent, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök? Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Jézus valószínű arra gondolt, hogyha tudnátok, hogy vakok vagytok, akkor nem volna bűnötök. Ha tudnátok, hogy vakok vagytok, akkor tudnék rajtatok segíteni. De ha valaki úgy tudja, hogy nem vak, pedig vak, azon nem lehet segíteni. És Jézus ezért azt mondta nekik, hogy ám, de azt mondjátok, hogy látunk. Ezért a bűnötök megmarad. Nem tudok segíteni.

Na, mi ennek az egész történetnek a tanulsága? Hogy is vagyunk a hittel? Az Isten dönti el, hogy az egyik ember hisz, és a másik ember nem? Vagy mi döntjük el, hogy hiszünk, vagy nem? Vagy hogy van ez? Rajtunk múlik, hogy hiszünk, vagy nem hiszünk? Vagy az Isten eleve eldönti, hogy az egyik ember higgyen, a másik ne? Eleve elhatározza, hogy ki hisz, és ki nem hisz? Hogyan jutottak ezek az emberek oda, hogy végül azt kérdezték a mestertől, hogy mi is vakok vagyunk? És nem tudták, hogy mit kérdeznek. Szerintem nem tudták, hogy mit kérdeznek. Ha újra végigfutnánk a történeten, akkor látnánk, de most már be kell fejeznem, látnánk azt, hogy ezek az emberek fokozatosan jutottak arra a pontra, hogy gyógyíthatatlanokká váltak. Mert először is nem hitték, hogy ez az ember vak volt, és meggyógyult. Utána azt mondták, hogy Jézus bűnös. Hogy tudják, hogy Jézus bűnös. Utána azt mondták, hogy nem lehet Jézus istenfélő, mert nem tartja meg a szombatot. Utána azt mondták ennek az embernek, hogy te is minden este bűnbe születél, és te tanítasz minket. És végül azt kérdezték a mestert, hogy mester, mi is vakok vagyunk?

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő bennek.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Filippi beliekhez írt levél első fejezetét veszük szemügyre.
4: Címzés, üdvözlés. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
5: Hálaadás és könyörgés a gyülekezetért.
4: Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.
5: Pál fogsága az evangélium terjedését szolgálja.
4: Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban.
5: Nekem az élet Krisztus.
4: Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből, Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok.
3: Olvassuk-e fejezetnek az első és a második versét. Pál és Timóteus Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakonusokkal egyetemben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol többi leveléhez hasonlóan, ez is a levélíró bemutatkozásával és üdvözletével kezdődik. A Pál név jelentése kicsiny, csekély, egyszerű. Azonban az apostolok cselekedeteiben a Pálnak még egy nevével találkozunk. A Saul név azt jelenti, kért, Istentől kért. Ezt használta Pál megtérése előtt. Krisztussal történt találkozása után felvette a Pál nevet, hogy ezáltal is kifejezze az életében beállt változást. Ez a változás abban is megmutatkozott, hogy tudott megalázkodni, tudott a maga szemei előtt kicsiny lenni. A korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezetének, a 3-tól a 10. terjedő verseiben Jézus Krisztus feltámadásáról ír, arról, hogy megjelent a feltámadás után Kéfásnak, vagyis Péter apostolnak, utána pedig a többi tanítványoknak, azután pedig több mint 500 atyafinak, majd Jakabnak is. Idézzük ezek után ennek az ige szakasznak a 8. és a 9. versét. Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. Megalázkodásában Pál még ennél is mélyebbre ereszkedik. A 10. versben így nyilatkozik, Isten kegyelmének tulajdonítható, hogy ige hirdetővé vált. Ebben az elhivatásában többet munkálkodott, mint az összes többi apostolok együttvéve, de ezért is kizárólag Istent illeti a dicséret. A Filippibeliekhez írt levél első fejezetének az első versében olvasható a Timóteus neve is. Második missziótja során, mikor újra ellátogatott Lisztrába, Pál apostol megismerkedett vele, és munkatársának választotta. Timóteus a továbbiakban vele ment mindenhova. Együtt mentek Filippibe is, és együtt fáradoztak az ottani keresztény gyülekezet megalapításán. A Timóteus név jelentése Istenfélő. Pál és Timóteus együttmunkálkodásában nem jelentett akadályt a kettejük közötti nagy korkülönbség. Az evangélium ügyéért végzett munkában ennek ma is így kellene lennie. Ha valaki kicsiny tud lenni a maga szemeiben, mint Pál, és Istenfélő lenni, mint Timóteus, ugyakkor az idősek tapasztalata és életbölcsessége, valamint a fiatalok lelkesedése együtt hozzájárul az evangélium győztes előrehaladásához. Ez különösképpen tapasztalható ott, ahol az evangélium zászlóvívői, akár csak Pál és Timóteus, önmagukat Krisztus szolgáinak tekintik. Ahogyan az ókori rabszolga föltétlen engedelmességet kellett tanúsítson ura iránt, ahogyan nem maga határozta meg életrendjét és munkatervét, ugyanúgy Krisztus szolgái önként maradéktalanul engedelmeskednek megváltójuknak és uruknak, alkalmazkodva az ő általa előírt életrendhez és munkatervhez. Mint a többi páli levélben, ugye a Filippibeliekhez írt levél elején is először az ott élő szentek vannak megemlítve, mint címzettek. Ha figyelembe veszük a Rómabeliekhez írt levél első fejezetének a 7. versében levő üdvözletet, akkor érthetőbbé válik a szent szónak a jelentése, földi halandókra vonatkoztatva. Ott azt a kifejezést találjuk, hogy hivatalos szenteknek. A hivatalos szentek kifejezés a Károli Biblia fordításban található. A Szent István társulat által kiadott Biblia fordításban a római levél első fejezete 7. versének az első része így hangzik. Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre meghívott. Pál apostol leveleiben, így a Filippibeliekhez írt levél üdvözlő versében is, amikor azt olvassuk, hogy az illető levél egy bizonyos helyiségben élő szenteknek van címezve, olyan hívőkre kell gondolnunk, akiket arra hívott el Isten, hogy szent életet éljenek. Szentségük nem egy bizonyos állapot vagy lelki színvonal, amit már elértek volna. A szentség inkább egy cél, amely felé haladnak, amit azonban még nem értek el. A szentség eléréshez mit sem ér az emberi törekvés vagy erőfeszítés. A szentségre eljutáshoz elengedhetetlenül szükséges az isteni beavatkozás. Ugyancsak Pál ezt így fogalmazta meg a Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezetének a 23. versében. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A jellem megszentelődése hosszú folyamat, egy egész életen át tart. Ugyanakkor szükséges is, mert azt olvashatjuk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 14. versében, hogy enélkül senki sem láthatja meg az Urat. Érdekes a Filippi beliekhez írt levél első soraiban levő üdvözlet olyan szempontból is, hogy a szentek szó mellett bizonyos tisztségviselők is meg vannak említve, a püspökök és a diakónusok. Az őskeresztény gyülekezetekben a püspökök voltak a gyülekezetek felvigyázói, amolyan gyülekezeti vének vagy presbiterek. A diakónusoknak a bajba jutottak megsegítése volt a feladatuk, tehát a szeretet szolgálat. A püspökök és a diakónusok nem kevésbé fontosak, mint a többi gyülekezeti tagok. Ugyanakkor nekik is meg kell szentelődniük. Továbbá a kegyelmet és a békességet, ami isteni eredetű, a Filippi beliekhez írt levélírója nekik is kívánja. Olvassuk a továbbiakban a Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 3-tól a 6. terjedő verseit. Hálát adok az én Istenemnek minden tirólatok való emlékezésemben, mindenkor minden én könyörgésemben, minden itekért, nagy örömmel könyörögvén. Mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében, az első naptól fogva mind ez ideig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Pál apostol szerette hittestvéreit, bárhol is éltek. Azonban a Filippi beli testvérekhez még egy erős szál fűzte. Ottani tartózkodása és munkálkodása során ők is vállalták annak az evangéliumnak a hirdetését, amit már megismertek. Úgy az általuk végzett munka, mint a jellemük megszentelődése jó eredménnyel fog zárulni. Isten elkezdte bennük és általuk a jó dolgot, és elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Az elvégezi szót úgy is fordíthatnánk, hogy tökéletességre viszi, beteljesíti a célját, vagy teljessé teszi. Az elkezdett jónak a tökéletessé vagy teljessé tétele, a megszentelődés tökéletességre juttatása nem a keresztény akarat ereje miatt lehetséges, hanem azért, mert Istennek van hatalma beteljesíteni ígéretét. Igaz, hogy nekünk kell választanunk a Krisztussal való közösséget állandóan, ám bizalmunknak nem a saját érdemünk vagy önfegyelmünk az alapja, hanem az, hogy Isten megígérte, megbocsátja bűneinket, és véghez viszi bennünk a jót. A Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 7. versében a következőket olvashatjuk. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részes társaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Ebben az igeversben megismétlődnek az ugyancsak a Biblia fejezet 3. és 4. versében levő gondolatok, a levél szerzője vágyik Filippibeli testvérei után, megemlékezik róluk, szívében hordja őket, és imádkozik érettük. Örömmel teszi ezt, mert a Filippi beli gyülekezet lelki fejlődése Pálnak még a fogságban is örömöt okozott. Isten hatalmasan cselekedett a gyülekezetben. Tudjuk-e mi is ugyanígy szeretni hittestvéreinket? Tudunk-e mi is ugyanígy szívből imádkozni érettük? Vessünk egy pillantást a Filippi beliekhez írt levél első fejezetének, a 9-től a 11-ig terjedő verseire. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Pál annak a szeretetnek az erősítésére buzdít, amit egyedül Isten mutatott be az önzetlen szeretetre, amely szükségszerűen nem azok felé irányul, akik megérdemlik vagy viszonozzák. Az ilyen szeretet valójában elv és nem pusztán érzelem. A másik javára vágyik, és felajánlja a szolgálatát még akkor is, ha esetleg visszautasítják. Ez a szeretethez személyes áldozatvállalás szükséges. Az ismeret a személyes tapasztalat által nyert tudásra utal, tehát több a pusztán elméleti ismeretnél. Sokan tudnak Jézusról, de kevesebben vannak, akik megváltójukként és egész nap velük levő társukként ismerik. Csak az fejlődik a kereszténység gyakorlati ismeretében, akiben igazán él a szeretet. Az értelmesség vagy igazi megértés azt hangsúlyozza, hogy aki igazán szerető szívűvé fejlődik a Krisztussal való barátságban, az megtanulja felismerni az igazságot és a kötelességet, mint ahogy a szemüveg segítségével a gyengén látó jól lát. A megváltás célja helyreállítani azt, amit a bűn elrontott, az önző lázadókat Isten szeretetteljes, hálás gyermekeivé tenni. Szemük egyre jobban kinyílik és meglátják az igazságot, felismerik a bűn rettenetes voltát. A lelki fejlődés célja odafejlődni, hogy legyünk képesek megítélni, mi az erkölcsi rossz és mi az erkölcsi jó. Mit jelent tisztának és botlás nélkülinek lenni? Először is, tisztának lenni annyi, mint kiállni a napfény próbáját. Az ókorban a fazekas úgy is megjavíthatta a törött agyagedényt, hogy viasztal összeragasztotta, majd befestette és ezzel elrejtette a hibát. Ha a gyanútlan vásárló kint hagyta a napon az edényt, a viasz elolvadt. Ekkor már azonnal feltűnt a hiba. A lelki tisztaság olyan állapot, amelyben még az isteni fénysugár sem talál kifogásolni valót. Továbbá, botlás nélkül való az olyan egyén, akinek a jellemében, gesztusában, szavaiban, életmódjában semmi sincs, amiben meg lehetne botránkozni. Pál kívánsága az volt, hogy a filippi hívők elérjenek a lelki fejlődés olyan fokára, ahol már megszokottan ellenállnak a bűnnek, Istennel és az emberekkel való kapcsolatukban pedig fedhetetlenek. A megszentelt élet jellegzetessége még, az igazság gyümölcsével való beteljesedés is. Ahhoz, hogy teljesek legyünk ezzel a gyümölccsel, az igazsággal kell teljeseknek lennünk. Krisztus a mi igazságunk, ahogyan az megvan írva, az első korintusi levél első fejezetének a 30. versében. Ha ő a Szentlélek által a szívünkben él, akkor van bennünk az igazság. Akik azon igyekeznek, hogy Krisztus ott legyen az életükben, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok betelnek szent lélekkel, és a Szentlélek megtermi majd életükben az igazság gyümölcsét, amely a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 12-től a 17-ig terjedő verseiből megtudhatjuk, hogy a levél írójának a fogsága nem ártott az evangélium ügyének, hanem inkább használt. Az apostol fogsága híressé vált a testőrség egész házában és mások előtt is. Krisztusért és a szent igéért elviselt szenvedése buzdító hatást gyakorolt sokakra, annyira, hogy nagyobb bátorsággal szólták az ígét. Egyesek csak versengésből prédikáltak Krisztusról, hogy az apostol fogságát még nehezebbé tegyék, míg mások szeretetből művelték ugyanezt. A két különböző indítású evangélium hirdetésből Pál azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy akár színből, akár szívből a Krisztus prédikáltatik, és ő ennek örvend, és a jövőben is örvendeni fog. Mi okozta ezt az örömöt? Olvassuk a Filippi beli levél első fejezetének a 19-től a 26-ig terjedő verseit. Mert tudom, hogy ez nékem üdvösségemre lesz, a ti könyörgéstek által és a Jézus Krisztus lelkének segedelme által. Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. De ha a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom-e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok és együtt maradok minnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre. Pál apostol tudatában volt annak, hogy talán halálra ítélik, de az is lehetséges, hogy szabad lábra helyezik. Az ő számára bármelyik is következzen be, ez jót jelent. Ha szabad lábra helyezik, még prédikálhatja az evangéliumot, még sok embernek megmutathatja az örök élet felé vezető útat. Ha mártír halált kell halnia, ez nem jelent veszteséget az ő számára, mert neki az élet Krisztus és a halál nyereség. Elköltözni ebből az életből és Krisztussal lenni, neki ez a legjobb. Életben maradni jobb azok számára, akik általa megismerték Krisztust. Erre alapozva abban reménykedik, hogy még egy ideig életben marad. Mit akar kifejezni Pál azzal a Biblia verssel, hogy mert szorongattatom-e kettő között kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb? Talán azt akart ezzel mondani, hogy a halál beállta után a hívők már is Krisztussal vannak az örökké valóságban? Ha ez így volna, ugyancsak Pál apostol nem írta volna a Korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezetének a 26. versében azt, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Ha a halál után az üdvözülendők azonnal átköltöznének az örökké valóságba, a halál nem ellenség, hanem barát volna. A Biblia kontextusa szerint az örök életben vagy a kárhozatban még senki nem részesült. A Jelenések könyve 22. fejezetének a 12. versében a következőket találjuk, és ezek Jézus szavai. És ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Tehát az Isten iránti engedelmességért, vagy engedetlenségért a jutalmat vagy a büntetést Krisztus visszajövetelekor fogja mindenki megkapni. Az Úrhoz költözésre is csak is akkor kerülhet sor, és nem hamarabb. Ezt így hitte Pál apostol is. Ezért írta a Tesszalonika beliekhez írt első levél 4. fejezetének a 16. és 17. versében. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. A Krisztus visszajövetelekor történő jutalmazásban vetett hitet tükrözi Pál apostolnak a Timoteushoz írt 2. levele, 4. fejezetének a 7. és a 8. verse is. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Az idézett bibliaigék fényében Pál hitte, hogy először jön a halál, és csak Krisztus visszajövetelekor az Úrhoz való költözés. Végül a Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 27-től a 30-ig terjedő verseiben inti a keresztényeket, éljenek a Krisztus evangéliumához méltó életet. Legyenek álhatatosak a hitben, vihaskodjanak egységben az evangélium hitéért, és ne hátráljanak meg az ellenség elől. Tekintsék kegyelemnek, ha Krisztusért szenvedniük kell, és a tusakodásban kövessék az apostol példáját. Pál szavai: a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, ma is éppen olyan helytállóak, mint akkor régen. Adja Isten, hogy ezek ne csak szavak legyenek számunkra, hanem életelvek, amelyeket gyakoroljunk.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozzuk az advent himnuszokat, mivel ezek a hetek a keresztény szóhasználatban advent hetek, de miért hívják advent heteknek? Azért, mert az adventus latin szó annyit jelent, hogy várás. Várják Jézus Krisztust. Ezen túl szeretnék menni ma este, az advent reménység az nem néhány nappal ezelőtt kezdődött. Tudjuk-e, hogy mikor született meg az advent reménység? Mióta él az emberiség advent reménységben? Lehet, hogy ez nagyon nehéz kérdés, és erre a kérdésre nagyon egyszerűen szeretnék válaszolni. Attól kezdve ér az ember advent reménységben, amióta Ádám és Éva vétkeztek. Mert amikor Isten megígérte azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni a földre, azóta az emberek advent reménységben éltek, tehát Ádámtól kezdve várták Jézus Krisztus első eljövetelét. Jézus Krisztus, amikor Betlehemben megszületett, és itt élt a földön, és meghalt, és harmadnapra halottaiból föltámadt, 40. nap feltámadása után felment a mennybe, akkor Jézus Krisztus személyesen megígérte még mennybe menetele előtt, hogy ő visszajön. És amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, felhő fogta el őt, és takarták el a felhők a tanítványok szemei elől, azt olvassuk a Bibliából, hogy két angyal jelent meg, és azt mondta, hogy amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok felmenni a mennybe. Azóta a keresztény világ nem első advent reménységben él, hanem a második advent reménységben. Azonban a tegnap esti témakörünkre szeretnék csak egy-két gondolat erejéig visszaemlékezni. Tegnap este tanulmányoztuk Mária himnuszát, ma este az Úr Jézus segítségével Zakariás himnuszával foglalkozunk. Az, ami különös volt, és különös Mária himnuszában az, hogy az egész himnuszt, tegnap este beszéltünk róla, hogy a himnusz az a legünnepélyesebb mű, minden államnak van himnusza, ezt a 3-4 himnuszt, amelyen Lukács evangéliumában találkozunk, ezt még latinul pontifikátnak, vagyis Isten dicsőítő himnusznak is nevezzük, mert Mária, amikor megkapta az ígéretet, hogy általa fog megszületni Jézus Krisztus, akkor öröm újongva énekelte, és azt mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat. És látjuk azt, hogy Mária úgy nyilatkozik, hogy ő megváltó Istenét áldja. Ami azt jelenti, hogy Mária is épp úgy bűnös személy volt, mint mindenki más, mert áldotta a megváltót, és várta, hogy a megváltó ő általa emberi testet öltsön magára. A mai témakörünk, ahogy említettem, Zakariás himnusza. Mivel Zakariás himnusza jóval hosszabb, mint a Mária himnusza, ezért minden verssel külön-külön szeretnék foglalkozni, holnap este pedig az Úr Jézus segítségével Simeon himnuszával foglalkozunk. Én nem tudom megmondani a 3 himnusz közül, hogy melyik a szebb, melyik a tartalmasabb, mert mind a 3 a Szentlélek ihletésére jött létre. Amint látjuk, Lukács evangéliumában találjuk, ez egy elég hosszú himnusz, egészen az első rész 67. versétől a 80-ig, ami azt jelenti, hogy 13-14 versből áll, és ezt szeretném az Úr Jézus segítségével ma mindannyiunkkal közösen együtt tanulmányozni. Maga a himnusz, amit Zakariás mondott el, több részből áll, pontosabban 4 részből. A kivetítések alapján látjuk azt, hogy az első része Jézus dicsérő himnusz, majd utána Zakariás beszél Jánosról, utána újból Jézusról, Jánosról zeng a himnusznak az utolsó verse. Ejtsünk egy néhány szót Zakariásról. Ki volt ez a bizonyos Zakariás? Lukács evangéliuma első részében azt látjuk, hogy Zakariás pap volt. A felesége Erzsébet. Már idősek voltak, és nem volt gyermekük, és a beosztás szerint minden lévita pap egy bizonyos időt Jeruzsálemben, a templomban teljesített szolgálatot, és ő is papi szolgálatát teljesítette Jeruzsálembe, amikor megjelent neki Gábriel angyal, és megígérte azt, hogy nekik fog születni gyermek. Mivel kételkedett Zakariás, tehát a pap, ezért megnémult, és nem tudott beszélni egészen addig, amíg meg nem született, és azon tanakodtak, hogy hogy kell elnevezni. Felesége azt mondta, hogy legyen János, a többiek azt mondták, hogy más nevet kell adni neki, és ekkor szólal meg az édesapa, ekkor kapja meg vissza a beszéd képességét, és elmondja, hogy János. Tehát egy mondatba összefoglalva Zakariás, keresztelő János édesapja. Ha már megemlítettük, hogy keresztelő János édesapja, akkor miért nevezzük Jézus Krisztus előfutárát, aki utat készített keresztelő Jánosnak? A bibliai időben csak egy nevet viseltek. Péter, Jakab, János, Filip, Bertala, Lukács és így tovább. Látjuk, hogy János két nevet viselt, keresztelő János. Az igazi eredetében nem keresztelő János a neve, hanem az alámerítő János. Miért nevezik ezt a János alámerítő Jánosnak? Azért, mert Jézus Krisztust ő keresztelte meg, ő merítette alá a Jordán folyóban. Még egy-két szót bevezető gyanánt említsünk meg, mi Isten célja a messiási proféciákkal. Ahogy már ezen a helyen lehet, hogy említettem, az Ószövetségi Szentírásban többféle fajta proféciákkal találkozunk. Városokra vonatkozó proféciák, személyekre, országokra vonatkozó proféciák. Azonban, és két profécia irányzat van még az Ószövetségi Szentírásban, az egyik a messiás országára szóló proféciák, amelyek mindegyik kivétel nélkül feltételhez kötött, ami azt jelenti, hogy a messiás országára szóló jövendőlések akkor teljesedtek volna be, ha Izrael népe elfogadja személyes megváltójának Jézus Krisztust. Azonban mivel nem csak, hogy nem fogadták el a zsidók Jézust megváltójuknak, hanem meg is feszítették, így ezek a jövendőlések, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy több mint 100 jövendőlés van az Ószövetségi Szentírásban, amely feltételes, vagyis a messiás országára szóló jövendőlés. Az, ami bennünket ma érdekel, ez a messiási jövendőlések, vagy proféciák, ezek a messiási jövendőlések Jézus Krisztus földre jövetelét írják meg. Hol fog megszületni, kitől fog megszületni, mennyire elrújjál majd az áruló Jézus Krisztust, hol fog élni, mit fog cselekedni, hogy fognak lejátszani az események. Több mint 200 ilyen jövendőléssel találkozunk, ami a messiásra vonatkozik, Jézus Krisztusra, mindegyik kivétel nélkül szó szerint beteljesedett, azonban ez a profécia csoport nincs feltételhez kötve. Például csak ilyen dolgot hadd mondjak el, Jézus Krisztusról megvan írva, hogy Dávid házából jön. Júda nemzetségéhez tartozóan fog születni, Betlehemben fog megszületni, ezek feltétel nélküliek. Ezek után nézzük meg magát a himnuszt, és azt olvassuk Lukács evangéliumában az első részben, a 67-től a 68-dik terjedő versekben, Zakariás az ő atya beteljesedett szentlélekkel. és prófétált mondván, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először arra szeretném felhívni mindannyiunk kedves figyelmét, hogy mivel kezdődik a himnuszról szóló beszámoló Lukács evangéliumában. Maga Zakariás, Keresztelő János édesapja beteljesedett Szentlélekkel. Majd látni fogjuk holnap is ennek a folytatását Simeon himnuszában, és ahogy ma este néhány személynek mondtam, hogy meglepetés lesz ma este, majd arról fogunk tanulni, hogy hogyan vezet egy-egy embert a Szentlélek, erről különösen a következő előadásunk fog szólni. Azonban a himnuszban az első mondat, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először is az előttünk levő szövegből egy dologra szeretném felhívni a figyelmünket, az pedig az, hogy ez jelen, jövő vagy múlt időben van. Megdöbbentő az, hogy múlt időben van, de még nem teljesedett be. Sem Keresztelő János, sem Jézus Krisztus még nem született meg. Nagyon sok olyan igét, olyan proféciát találunk, amely Jézus Krisztus golgotai áldozatára vonatkozik, ami a jövőben fog teljesedni, de a profécia múlt időben használja. Miért van ez így? Azért, mert Isten számára az ígéret az egyenlő a megvalósítással. Nálunk is így van? Néha igen, sok esetben nem. Ezért van a magyar ajkú embereknek az a közmondások, hogy az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Istennél ilyen nincs. Isten megígérte, például van egy kijelentése a Bibliában, amely így hangzik Jelenések könyvének a 13. részében, a 8. versben. Istennek a ma báránya, aki megöletett múlt idő a világ alapítása óta. Mert Jézus Krisztus földre jövetele, Jézus Krisztus golgotai áldozata a megváltás tervének keretén belül örök időktől fogva el volt készítve. És itt is a Zakariás múlt időben beszél, és mit mond? Az Úr, az Izrael Istene meglátogatta kit? Izraelt, és megváltotta az ő népét. Ha visszapillantunk egy Zsoltárba, 72. Zsoltár 18. verse, áldott az Úr Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Kicsoda? A mindenható Isten. Ebből látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem ítélni jött először. Nem azért jött a földre, hogy megszületett, felnőtt, megkeresztelkedett 30 éves korában, és azt mondta, mivel ti nem éltek úgy, ahogy kell, örök halál az osztályrészetek. Jézus Krisztus nem ezért jött el. Nem csak az első században Jézus Krisztus akkor lefizette a válságdíjat, azonban ma is bennünket nem ítélet megszólítással közelít, hanem azt mondja, hogy fogadj el engemet megváltódnak, kövess engemet mindenben, és én az örök élet jutalmát fogom adni neked. Lukács evangéliumából nem fogom ezentúl mondani a verseket, mert következnek egymás után a himnusz részei. A következő himnusz gondolat így hangzik, felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házából. Először is ez a különös kijelentés, hogy felemelte üdvösségnek szarvát, egy másik himnuszban, tegnap este itt voltunk, említettük, hogy az Ószövetségi Szentírásban is találkozunk himnusszal, Anna, Sámuel édesanyja himnuszából, hadd idézzem Sámuel prófét első könyvének 2. részéből a 10. verset, amely mennyire összecseng Zakariás himnuszával, amely így hangzik, az Úr, akik vele versengenek, megrontja, menj dörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Mit jelent ez, hogy felemeli felkentjének szarvát, utal Jézus Krisztusra megint, itt pedig felemelte az üdvösségnek szarvát. A szarv az mindig hatalmat jelent. Úgy az Ószövetségi Szentírásban, mint az Újszövetségi Szentírásban. Például Dániel próféta könyvének a 7. részében maga a próféta lát egy állatot, amelynek 10 szarva van. És látja azt, hogy a 10 szarv között egy kis szarv nő, amely túlnövi a 10-et, és mikor hatalomra jut, akkor 3 szarv kitöretek az állat fejéről. Minden esetben a szarv úgy az Ószövetségi Szentírásban, mint az Újszövetségi Szentírásban hatalmat, tekintélyt jelent, és itt is azt mondja, felemelte az üdvösségnek szarvát. Hát kedves jelenlevők, hadd mondjam el nagyon boldogan azt, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókért halt meg, nem csak a jókért halt meg. Jézus Krisztus lefizette a válságdíjat a leggonoszabb emberért is. Így van? Így van. Meghalt érettetek is, és érettem is? Meghalt mindannyiunkért? Akkor kitől függ az, hogy mi az örök élet részesei leszünk-e, vagy sem? Jézus Krisztustól, vagy tőlünk? Persze, természetesen, hogy tőlünk. Majd tovább lássuk, erős üdvözítőt támaszt, mondja ugyanez a szöveg, és ha figyeljük a 18. Zsoltár 3. versét, akkor itt egy csodálatos felsorolással találkozunk, az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva. Megint üdvözítőm, akinek hatalma van üdvözíteni, ő a menedékem. Amint itt látjuk, különböző színnel szedtem ki a szavakat, és ismétlődik ebben a Zsoltárban, Istenre vonatkozóan, pontosan Jézus Krisztusra vonatkozóan, az Úr az én kősziklám. Kedves jelenlevők! Én tudom azt, hogy milyen tanítás létezik a keresztény világban, én csak az igét szeretném fejtegetni, eddig is azt tettem, és amíg még élek, nem tudom, hogy mennyi lesz. A kőszikla az mindig lekötött fogalom Jézus Krisztus számára. A kőszikla soha embert nem jelentett. A kőszikla az mindig Jézus Krisztust. Akár Mózes könyveikben olvassuk, akár a próféták könyveiben, vagy ebben az esetben a Zsoltárokban, vagy akár az Újszövetségi Szentírásban, hadd hozzak fejből az Újszövetségi Szentírásból Korintusi Levél 10. rész 4. versét, a kőszikla pedig a Krisztus. És amikor itt azt mondja, hogy az Úr, tehát az Isten az én kősziklám. Ember nem lehet kőszikla. Ember csak lehet kavics, kődarab vagy guruló kő. De Jézus Krisztus a kőszikla, miért? Honnan tudjuk, hogy ebben a Zsoltárban nem az atyáról beszél a zsoltáros, hanem Jézus Krisztusról. Azért, mert az Úrról, az Istenről 3 jellegzetességet. És el is mondja azt, hogy ez az én Istenem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Melyik isteni személy az, aki megszabadított bennünket a mi bűneinktől? Melyik isteni személy, aki lefizette a váltságdíjat? Melyik isteni személynek vére mossa le rólunk a mi bűneinket? Egyedül Jézus. És újból azt mondja, hogy ez az én szabadítom, Jézus az én szabadítom. Nincsenek szentek, nincsenek semmilyen más lehetőségek, vagy sem ember, sem intézmény, aki engemet is bennünket meg tud szabadítani bűneinktől. Ő az én Istenem, ő az én kősziklám, és én ő benne bízok. Kedves jelenlevők, ez a himnusz azért rendhagyó, mert erős üdvözítőt támaszt. Ki az én és a minden ember üdvözítője egyedül a világon? Jézus Krisztus. Más szóval, lehet-e üdvözítő más valaki, legyen az személy vagy intézmény, aki bármelyikünket meg tud szabadítani bűneinktől Jézus Krisztuson kívül. Van vagy nincs?
0: Nincs.
1: És még tovább megy, ő az én pajzsom, üdvösségem szarva, ő az én menedékem, tehát ő a kőszikla. A szarv a Dávid házából való messiásra utal, amint már elemeztük is. Nézzük tovább a himnusz tartalmát, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak, hogy ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek. Nagyon különös ez a himnusz. A maga szépségét úgy érzem, hogy sokszor nem vagyok képes, nincs az a lehetőség, hogy emberi szavakkal ki tudja az ember fejezni, de menjünk sorjában, amit elolvastunk, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által. Az egész himnusz, amint eddig láttuk, és ezután is látni fogjuk, az ószövetségi szentírásban található prófétákra épül rá. Sajnos néha-néha találkozom emberekkel, akik nekem azt mondják. Paragó lelkész, legyen szíves, mondja, ezt, amit felolvasott, a szentírásnak melyik részéből olvast el? Az ószövetségi szentírásból, vagy az újszövetségi szentírásból? És ha az ószövetségből olvastam, akkor azt mondom, az ószövetségi szentírásból. Ó, az engemet nem érdekel, ami az ószövetségi szentírásban van. Mit látunk, érdekelte Zakariást, érdekelte Máriát, érdekelte, majd látni fogjuk holnap este, Simont, az ószövetségi szentírás. Mire épül rá az egész himnusz? Azt mondja a dics himnusz, hogy az ő szent prófétái által szólt. Kedves ellenlevő, ha mi elvetjük a proféciákat, amelyeket az Ószövetségben találunk, és elvetjük a proféták tanítását, szavait, akkor mi magunk alatt vágjuk el az ágat, amelyen ülünk. És nem lesz se alapunk, se reménységünk, mert egyszerűen az egész újszövetségi szentírás az Ószövetségi szentírásra épül rá. Csak egy összehasonlítást hozok, 68%-a az utolsó könyvnek, a jelenések könyvének idézett az Ószövetségi szentírásból. És itt is a himnusz arról beszél, hogy Isten mindazt, amit majd Jézus Krisztus tenni fog a földön, ezt előre megmondta a szent prófétái által, akik elejétől fogva voltak. Látjuk, hogy már Énok is a próféták közé tartozott, és a próféták által Isten elmondta, hogy ellenségeitől megszabadít, és mindazok kezéből, akik minket gyűrölnek. Ha visszanézzük az ószövetségi időben, pontosabban Jézus Krisztus születése előtt, vagyis Isten ószövetségi népének, az Izraelnek milyen ellenségei voltak, akkor időben elülnénk, nem is tudnánk felsorolni mindazt, azonban a himnusz arra épül rá, hogy mindig voltak emberek, akik Krisztus ellenségei, és mindazok ellenségei voltak, akik tiszta szívből követték Jézus Krisztust. 23. Zsoltárból, a pásztor Zsoltárból az 5. verset olvasom, ami nagyon elgondolkodtató, és pontosan ide tartozik, erről beszél a pásztor Zsoltár, asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Három csodálatos tényezőt hoz a Zsoltár szöveg, asztal terítesz nékem az ellenségeim előtt. Mit jelent, mit fejez ki a 23. Zsoltárban ez a mondat, hogy asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Az ellenségeim engemet tönkre akarnak tenni, és mi szokott lenni az asztalon? Ennivaló. Megpróbálnak megsanyargatni, megpróbálnak kiéheztetni, de az ellenségeim meg kell, hogy győződjenek arról, hogy te viselsz rólam gondot. A másik mondatrész, elárasztott fejem olajjal, ez pedig a Szentlélekkel való felkenetést jelenti, és csordultik van a poharam, a te áldásaid bőségesen tapasztalom az én hétköznapi küzdelmeimben. A szent prófétáinak szája által olvastuk ebben a szövegben, és itt szeretném hozni, hogy az apostolok cselekedete 3. rész 21. versében hogyan hivatkoznak vissza ezeknek a prófétáknak a kijelentésére, őt azonban az égnek kell befogadnia addig, beszél az apostol Jézusról, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétáinak szája által. Megint szent prófétáinak szája által. Miről szóltak az ószövetségi próféták? Mit jelentett ki Isten? Ki jelentette az? A szöveg azt mondja, hogy őt azonban az égnek kell befogadnia. Addig ki az az ő? Jézus. Tehát az ég kell, hogy befogadja Jézus Krisztust addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Hová ment Jézus Krisztus? Mennybe. Onnan lészen eljövendő. Ítélni fog elemeket is holtakat. Amikor megtörténik az emberiség megváltása, vagyis a hűségesek örök élet biztosítása, utána a Bibliában olvasunk arról, hogy azok is meg lesznek ítélve 1000 év alatt, most csak ennyit tudok elmondani, és az 1000 év végén megkapják a büntetést, akik visszautasították Jézus Krisztust és igazságát. És utána Isten miután megsemmisíti a bűnt, és a bűnös embert sátánnal és angyalaival az élen, akkor azt találjuk feljegyezve Jelenések könyve 21. részében, hogy újjáteremti Isten a földet, és semmit nem változtat, a bűn bejötte az emberiség történetén. Csupán az, hogy újból visszaáll az édeni rend, és a megváltottak lakhelye is segítsen a Jóisten, mi is ott legyünk, a föld lesz. És mindezt Isten az ő prófétáinak szája által elmondta. Tehát a Messiás országának felállítása előtt meg kell szabadulniuk bűneinktől. Azt mondja a szöveg, tehát Isten országa akkor lesz felállítva, vagy van felállítva az emberek szívében, ha megszabadultak a bűn hatalmától. Kedves jelenlevők, egy nagyon szép dolgot szeretnék még ma este elmondani. Sok mindent. Lukács evangélium a 17. részéből először elolvassuk a 20. és 21. verset. Lehet, hogy sokak számára megdöbbentő ez a kijelentés, de olvasom. Megkérdezték a farizósok Jézust, mikor jő el az Isten országa. Felelt nekik is mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Ennél a kijelentésnél szeretnék feltenni egy kérdést. Istennek hány országa van? Istennek hány országa van? A Biblia beszél arról, hogy Istennek két országa van. És Jézus Krisztus beszél az egyik országról, és azt mondja, hogy hol van az Isten országa? El is mondom, hogy melyik az a két ország, amiről a Biblia beszél. Istennek van kegyelmi országa, Istennek van dicső országa. Az Istennek a kegyelmi országát Jézus Krisztus első eljövetelekor állította fel, de hol van az a kegyelmi országa az Istennek? Azt mondja, az Isten országa ti bennetek van. Minden ember, aki szeretne Isten országa örököse lenni, Isten óhajtja, és a megváltási tervben benne van, hogy Isten szeretné felállítani az ő országát a te és az én szívemben. Ha Jézus Krisztus ezt megtette, akkor azt jelenti, ahol az ő országa, ott van ő is, és azt jelenti, hogy akkor Jézus Krisztus a szívünkben lakik, mi pedig átadtuk életünk kormánykerekét neki, hogy ő vezessen bennünket. Megtettük ezt a lépést. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, csak azok lehetnek, és akkor lehetünk az ő dicső országának örökösei, ha Jézus Krisztus már felállította a kegyelmi országát a szívünkbe. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyánkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Ez a megemlékezzen Isten a szent szövetség, ezt csak úgy értsük meg, ha újból fellapozzuk az ószövetségi szentírást, Zsoltárok, a 105. Zsoltár 8. versét, megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké, az ő rendeletéről, amelyet megszabott 1000 nemzedékig. Az ószövetségi szentírásból találjuk feljegyezve, hogy szent szövetséget és hogy irgalmasságot cselekedjen, és itt két idézetet szeretnék még hozni ezzel kapcsolatban, az egyiket az újszövetségi szentírásból, a Róma belekhez írott levél 16. rész 25-26. versét, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől el volt hallgatva, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hitben való engedelmességre. Hát, hogyha semmit más nem olvasnánk a Bibliából ma este, itt is tudnánk legalább egy fél órát időzni, de én megpróbálom 2 percbe összefoglalni ennek a szövegnek a tartalmát. Akinek van hatalma, hogy megerősítsen benneteket az én evangélium által. Ki az az aki? Jézus Krisztusról van szó, mert ki is mondja, és beszél a titokról. Az újszövetségi szentírásban több helyen találkozik a titok szóval. Azonban, ha figyelmesen olvassuk, a titok sohasem titok. Tehát a titok szó alatt nem valami titokzatos dologról van szó, hanem az újszövetségi szentírás az mi megváltási tervünket nevezi titoknak. És figyeljük meg, ama titok kijelentése folytán, tehát a titok nem titok, amely örök időktől el volt hallgatva, ami azt jelenti, hogy a megváltás terve örök időknek előtte le volt fektetve. Ezért nem lepte meg Istent a bűn, amikor Ádám és Éva vétkezett, ő neki kész terve volt az ember megváltására. És azt mondja itt, hogy a proféták írásai által Isten tudatta velünk a megváltás tervét, hogy mindannyian eljussunk, és nézzük meg, eljussanak a hitben való engedelmességre. Nem a szokásból való Isten szolgálatra, a hitben való engedelmességre. És engedjék meg nekem, hogy feltegyem a kérdést, én, mint keresztény ember, eljutottam-e a hitben való engedelmességre? És adjuk meg magunknak ezt a választ. A másik idézetet az ószövetségi szentírásból hozom, mert a himnuszban az áll, megesküdött Ábrahámnak. Figyeljük meg, hogy mikor és mivel esküdött meg Isten Ábrahámnak Mózes első könyve 22. rész 16-tól a 18-ig terjedő verseket. Magamra esküszök, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted. Mire utal vissza, hogy e dolgot cselekedett? Isten azt mondta Ábrahámnak, áldozd fel a te fiadat, a te egyetlenedet, azon a helyen, amelyet én mutatok neked. És amikor Ábrahám kész volt az ő fiát feláldozni, ezután jön az ige, és azt mondja, mivel hogy e dolgot megcselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenednek, hogy megáldanak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az égcsillagait, és amint a fövényt, ami a tengerpartján van, és a magod örökség szerint fogja bír az ő ellenségeinek kapuját, és most figyeljük meg, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ez a földnek minden nemzetségei kire vonatkozik? Ránk is? Akkor az Ábrahámnak adott áldás, ha mi olyan hűségesen követjük Istent, mint amilyen hűségesen engedelmeskedett Ábrahám, amikor azt mondta, hogy vedd a te fiadat, a egyetlenedet, akkor ez a minden nemzetségben, minden ember benne van, aki úgy engedelmeskedik Istennek, mint ahogy Ábrahám engedelmeskedett. Nézve tovább a himnusz tartalmát, megszabadulva az ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, tehát Istennek, szentségben és igazságban ő előtte életünknek minden napján. Hadd tegyek először hangsúlyt, hogy szolgáljunk Istennek szentségben életünknek minden napján. Vagyis meddig vagyunk mi valóban keresztény emberek? Másképp fejezem ki magamat, meddig kell nekünk keresztény embernek lennünk? Amíg itt vagyunk az Isten tiszteleten, amíg tanulmányozunk igét, vagy ott vagyunk a misén, vagy bárhol, akkor kell keresztény embernek lenni, vagy amikor kimegyünk a hétköznapokban. Szeretném ezt is megfogalmazni. A keresztény ember az minden nap 1-24 óráig keresztény ember. A keresztény embernek nincs hétköznapi élete,

Efézusi levél 4 rész 24. verse. Felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mit jelent kereszténynek lenni? Újjá teremtve lenni. Nem fizikai téren, mi maradunk a fizikai testben, de a mi lelkületünk. A gyűlöletet, a haragot, a bosszúállást felváltja a szeretet, a megértés, a türelem és másik hibáinak az elnézése. Eljutottunk-e, kedves jelenlevők, erre a lelki szintre már a mi életünkben? Láttuk, hogy eddig Jézus Krisztusról hangzott Zakariás himnusza, azonban Zakariás megszakítja a himnuszt, és rátér Keresztelő Jánosra, az ő születendő fiára és az ő szolgálatára. Figyeljük meg ezt a csodálatos himnusz részt, te pedig kisgyermek, Jánosról a fiáról zeng, a magasságos Isten prófétája leszel. Mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait. Nagyon figyelemre méltó, amikor Keresztelő János megkezdte nyilvános szolgálatát, akkor azt mondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Az, aki én utánam jön, az a Krisztus, az a megváltó, az a Mesiás. Én csak útkészítője vagyok. Kedves jelenlevők, itt megszakítom a gondolatmenetét. Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy Jézus Krisztus első eljövetele előtt elkészítse az utat. Ő előtte, tehát Jézus Krisztus előtt. Van-e a keresztény embernek, önöknek és nekem ugyanez a feladatom, ugyanez a megbízatásom? Egyszer áldott dolog lenne a Keresztelő János megbízatását és az őszinten Isten hívő keresztény emberek megbízatását tanulmányozni, és látnánk azt, hogy ugyanaz a feladata a keresztény embernek, hogy utat készítsen Jézus Krisztus második eljövetele előtt. Részt veszünk ebben. Ugyanolyan tisztán átadjuk-e az üzenetet, amelyet a Bibliából megértettünk embertársainknak. Ézsaiás prófét megjövendölte Keresztelő Jánosnak útkészítését a könyvnek 40. rész 3. versében. Egy szó kiált. A pusztában készítették az Úrnak utat, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Előre meg volt jövendölve, hogy igen, Keresztelő János utat készít Jézus Krisztusnak. Sőt, Keresztelő János Jézus Krisztusról ezt mondta Máté Evangélium a 11. rész 9. versében. Miért mentetek ki? Zsidókat kérdezi. Prófétát látni? Azt láttok, sőt mondom néktek, prófétálán is nagyobbat. Amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, akkor van egy Keresztelő Jánosnak egy áldott kijelentése. Azt kérdezték, hogy most akkor ki a kettőtök közül a nagyobb? János vagy Jézus? És azt mondja, hogy nekem alább kell szállnom, és én felmagasztalom azt, akinek utat készítettem, Jézust. Dicsekedhetünk-e mi keresztény emberek a mi kereszténységünkkel? Hogy mi vagyunk a jók, mi vagyunk ezek, mi vagyunk utat. Vagy pedig az emberek figyelmét Jézus Krisztusra irányítjuk. Nézzük meg, mit tesz az útkészítő Keresztelő János. Kire hívja fel az emberek figyelmét? Jézus Krisztusra. Nekünk is őt, a golgotai hőst kell magasra emelnünk az emberek előtt. Mert csak akkor tud bárki tiszta szívből szolgálni a mindenható Istennek, ha az emberek figyelmét nem magára hívja fel, hanem Jézus Krisztusra. Mert mennyit érünk mi emberek Jézus Krisztus nélkül? Mennyit? Ha a testünket elemekre bontanák szét, akkor lehet, hogy volna néhány apró, mértékegységű, értékes fém is bennünk, de különben mennyit ér egy ember? Fizikai értelemben beszélek róla. Így karácsony táján, vagyis év vége előtt megbeszéltük Szabadkán az Adventista Egyház vezetőjét,

segítségével, ott voltam lelkész, hogy szeretett csomagot készítünk Szabadka polgárainak, szegény lakósaira. Elmentem a Vöröskereszt titkárához, jól ismertük egymást, és mondom a titkárnőnek, hogy szeretnék a Losoncival beszélni, és azt mondta, hogy foglalt, mert Boszniából katonatisztek vannak, jöttek Lisztért. Mondta neki, csak annyit mondjon, hogy a Faragó keresi. Mikor beszólt, kijött, és azt mondja, hogy jöjjön be, legalább részt vesz egy rendkívüli beszélgetésen. A szerb hadsereg katonatisztjei jöttek Szabadkára, hogy Lisztet vigyenek a mohamedánoknak. És leültünk beszélgetni, fájdalmas szívvel, hangsúlyosan mondták el a következőt. Azt mondták a mohamedánok, hogy ahányszor 40 kiló lisztet adunk, annyi szerb katonát foglyul ejtettek, engednek szabadul. Mennyiért? 40 kiló liszt. Én nem vagyok háziasszony, nem tudom, hogy mennyibe kerül, de legyen 50 dinár. Az 5x4 az 20. Mennyit ér egy ember? 2000 dinárt. Ennyire értékelték a foglyokat 2000 dinárra. Mennyit érünk mi Krisztus nélkül? Én lehet, hogy ettől sokkal kevesebbet mondok, semmit. De mennyit érünk Krisztussal? Rengeteget. Vajon Jézus Krisztus lakozik-e a szívünkbe? Nézzük tovább a himnuszt. Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneinek bocsánata által. Hogyan jutunk mi el az örök életre? Bűneink bocsánata által. De vessük fel azt az örökké jelenlevő kérdést, ki az, aki bármelyikünket fel tud oldozni bűneink alól. Bármelyik egyháznak a lelkésze önöket és engemet fel tud oldozni bűneink alól. Ki az az egyetlen, aki fel tud oldozni bennünket bűneink alól? Hisszük azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincsen más? Akkor keressük a bűnrendezésnek útját Jézus Krisztusnál és ne embereknél. Igaz, Jézus Krisztus azt mondta, ha a te felebarátodat megsértetted, akkor menj el először a te felebarátodhoz, és utána menj el, és mutass be áldozatot az Istennek, zsidó gyakorlatra, mert zsidóknak beszélt, ami azt jelenti, hogy ha én megsértem az én barátomat, akkor bocsánatot kérek tőle, és utána kihez kell mennem még bocsánatot kérni? Magához, Istenhez. Miért? Azért, mert ott van a Bibliának az a csodálatos tanítása, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És ha mi megsértjük egymást, akkor megsértettük Istent is. És itt azt mondja, hogy a bűneink bocsánatára. De kedves jelenlevők, hogy jutok el én, mint ember, hogy én nekem bűneimet el kell rendeznem? Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére. Minden embernek, aki ismeri a Bibliát, feladata az, hogy embertársait megtanítsa az üdvösség ismeretére, az üdvösség útjára. Ez Keresztelő János munkásságát is bemutatja, azonban bemutatja minden keresztény egyház lelkészének a feladatát, hogy most kivégzi el, és ki nem, az nem rám, és nem rám tartozik. De látjuk azt, hogy a Zakariás által Szentlélek ihletésére elmondott himnuszban ezt találjuk. Utána a himnusz újból visszatér Jézus Krisztusra, és ezt mondja, ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyen meglátogatott minket a naptámadat. Naptámadat, ez egy kizárólag bibliai fogalom, látni fogjuk, hogy mit jelent. Naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Először ezt nézzük meg, kit nevez ez a himnusz naptámadatnak. Nem mást, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a mi örök napunk. Honnan van ez a naptámadat? Melyik a következő szó? A magasságból. És kiknek jelent meg a naptámadat?
azoknak, akik sötétségben ülnek és a halál árnyékában ülnek. És mi a célja Jézus Krisztusnak? Hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Szoktunk ezért imádkozni. Én hiszem, hogy igen. És nem csak, hogy szoktunk, ez napi szükségletünk, hogy Istenem segíts meg, hogy ma is Jézus lábnyomába tudjak járni, úgy tudjak viszonyulni embertársaimhoz, olyan lelkülettel, ami a lelkülettel Jézus Krisztus viszonyult. Tegyem azt, amit ő meghagyott számomra, és figyeljük meg, hogy Ésaiás próféta által a 9. rész 2. versében hozza ezt a jövendőlést, amely így hangzik. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fényt ragyog fel felettük. Ugyanezzel találkozunk Jézus Krisztus földi szolgálatáról. Vagy utána újból visszatér Keresztelő Jánosra a himnusz, amely így hangzik, a kisgyermek pedig növekedik és erősödik lélekben. És a pusztában volt mindam a napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Kedves ellenlevők, miért nem járt Keresztelő János teológiát tanulni a farizeusok és a szaduceusok iskolájába? Azért, mert Jézus Krisztusnak van egy kijelentése, amely így hangzik, amit tanítanak, azt megtartsátok, de amit cselekszenek, azt ne cselekedjétek. Miért? Mert a tanítás és a szaduceusok, farizeusok élete nem egyezett meg egymással. Én nem az ő hiányosságukról akarok ma este beszélni. Én azt szeretném tanúságul levonni. Vajon az én és az önök élete mennyire van összhangban azzal, amit Isten a Bibliában mond. Keresztelő János a pusztában nőtt fel. Isten készítette fel erre a szolgálatra, és ezért látjuk azt, hogy ő nem járt teológiára, nem járt a zsidó egyetemre, a zsidó főpapok tanítása szerint. Miért? Azért, mert szeretnék hozni egy dolgot. Mire használta a zsidó nép Jézus földi szolgálatának idejét? Mire használta fel a zsidó nép János szolgálatának idejét? Egy idézetet fogok hozni egy történelem könyvből, pontosabban, amely leírja, lehet, hogy sokunknak is megvan, Jézus életének a 186. oldaláról. A zsidók félre értelmezték, helytelenül magyarázták Isten szavát, ezért nem ismerték fel az ő látogatásának idejét. A választott nép a neki szabott kegyelem utolsó éveit, Krisztus és apostolai szolgálatának éveit, az Úr követeinek elpusztítására célzó mesterkedésekkel töltötte. Figyeljük meg, mit tett a zsidó nép Jézussal? Miért feszítették meg? Hány bűnt követett el Jézus Krisztus földi szolgálata alatt? Akkor miért feszítették meg? Miért kövezték agyon Istvánt, az első vértanút? Miért végeztették ki Jakabot? Miért üldözte maga Pál is, az kezdetleges Saulus, Jézus Krisztus követőit? Azért, mert elvetették a Mesiást, és üldözték a Mesiás követőit. Azonban ne csak róluk beszéljünk. Szeretnék elgondolkodtatni kérdéssel fejezni be a mai elmékedésünket. Mire használjuk fel mi az életünket, az értelmünket, az időnket, az erőnket és az ítélőképességünket? 5 kérdés. Az első, mire használjuk fel életünket? Én el tudok mondani a magam tapasztalatát, és tanácsolni is tudom minden embert. Mindannyian először is életünket arra használjuk fel, hogy Jézust kövessük. Ha erre használjuk fel, akkor örök élet lesz osztályrészünk. Ha értelmünket arra használjuk fel, hogy Jézus igazságát megértsünk, és amit megértettünk a Szentírásból, az tétovázás nélkül. Mire használjuk fel időnket? Én nekem olyan jó leső volt egy beszélgetés, ami itt folyt Kanizsán. Egyik fiatalember azt mondta, míg az asszonyok elmentek vásárolni, én az autóban olvastam a Bibliát.
nem haragszanak meg rám, hogyha egy valamit elmondok még. Mire szoktunk több időt szentelni naponta? Mondhatom tovább? A tévénézésre vagy a bibliaolvasásra? Mi az, ami bennünket jobban érdekel? Nagyon kérem, nehogy valaki rosszul értsen meg. Nem azt mondtam, hogy ne nézzünk tévét. De befejezésül hozok egy élményemet. Kétféleképpen mondom el, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik mellett szállunk síkra. Voltunk fiatalok, találkát beszéltünk meg a szívünk választottjával, találkoztunk, szívünk telve volt örömmel, és 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy drágám, én nem érek rá, nekem mennem kell. Ugyanezt elmondom. Megbeszéltük a találkát szívünk választottjával, elmúlt 1 óra hossza, észre se vettük. Elmúlt 2 óra hossza, észre se vettük. Végül ránézünk az órára, már 4 órája beszélgetünk. Melyik az igazi kapcsolat? Az első, vagy a második? Mennyi időt töltünk el Krisztussal naponta? Annyit, amennyire szeretjük őt. Vaj, ha ez a himnusz megtanítana bennünket arra, tegyük Jézus Krisztust életünkben az első helyre. Erre szeretnék mindenkit kérni, bátorítani, tanácsolni, hogy hűségesen készüljünk a Krisztussal való találkozásra, örök életre, Isten kegyelméből. Amen. Amen.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Ugyanazzal a szeretettel köszöntjük mindazokat, akik adásunk rádió változatát hallgatják a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves hallgatóink, Isten hozta Önöket is. Nemrégen a Végidő titkai címmel egy beszélgetés sorozatot kezdtünk el, amelynek ma negyedik állomásához érkeztünk, mai beszélgetésünk címe a világ leghatalmasabb békéltetője. Mai beszélgető társam Farkas Győző lelkipásztor, akit ezúttal is köszöntök az Önök, mindannyiunk, a nézők, a hallgatók nevében, sok szeretettel Isten hozott.
2: Köszönöm szépen, én is köszöntelek szeretettel, kedves tévénézőket, rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Mielőtt beszélgetésünkhöz hozzákezdenénk, szeretném emlékeztetni mindazokat, akik már eddig néztek bennünket, akik pedig most látják először ennek a beszélgetés sorozatnak mai állomását. Azoknak szintén ugyanúgy elmondom, hogy beszélgetésünk tulajdonképpen a Végidők titkai című könyvünkre alapul, amelyet Mark Finley, ismert lelkipásztor és evangélista írt. Ez a könyv segít Önöket a Bibliában végig haladni úgy, ahogy az idegenvezetők segítenek az ő csoportuk tagjainak megismerkedni a körülöttük levő szépségekkel. Ennek a könyvnek a megértéséhez ajánljuk, és tulajdonképpen ez lenne a fő ajánlatunk, a könyv egy mellékajánlat. A fő ajánlatunk lenne egy biblia, amit felkínálunk Önöknek ingyen és bérmentve. Úgy a könyvet, mint a bibliát igényelhetik magyar, illetve román nyelven, és a román nyelvű igénylőinknek a könyvnek megfelelő tartalmú hasonló könyvet fogunk elküldeni. Mindaz, amit tenniük kell, hogy egy e-mailben megadják az Önök elérhetőségét, ahová a könyvet elpostázhatjuk, a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen, mi pedig igyekszünk a kérésnek minél hamarabb eleget tenni. Most pedig folytassuk beszélgetés sorozatunkat, amelyet már elkezdtünk ezelőtt néhány alkalommal. Az elmúlt beszélgetésünkben a háborúk mögötti háborúról volt szó, melyik az a világméretű, sőt, még inkább konfliktus, kozmikus konfliktus, amely meghúzódik minden egyéb konfliktus mögött. Megnéztük azt akkor a Bibliából, hogy ez a jó és a rossz közötti konfliktus, és ez bontakozik ki előttünk a különböző világháborúkban, egyéb háborúkban, sőt, nagyon sokszor a jó és a rossz közötti harc közvetlen környezetünkben, a munkahelyünkön, a családunkban, és talán a legkijelezettebb formában bennünk, gondolatainkban, érzelmeinkben bontakozik ki. Viszont amivel adósak maradtunk a múlt beszélgetésünk végén, és tulajdonképpen az egész mai beszélgetésünknek ez a témája, hogy hogyan lehet ebben a konfliktusban, vagy erre a konfliktusra válaszképpen megteremteni a békét. És mivel a végidőkről beszélünk, az első kérdés az lenne, miért kelt a legtöbb emberben borzongást a vég gondolata, és mi az, amit minden ember szeretne valahogyan megkapni, kerüljön az bármibe?
2: Egy igehirdetést tartottam egy gyülekezetbe, ahol a végidőről beszéltem, és azokról az eseményekről, amelyek azt megelőzik, és valakik meghívtak ebédre, és az ebéd közben mondták, hogy hát ők nem szeretik az ilyen témákat hallgatni, és a gyerekeik előtt kerülik az ilyen fajta témákat és beszélgetéseket, amelyek a végidőhöz kapcsolódnak, mert nem szeretnék, hogy a gyerekeik félelemben nőjenek fel, vagy a jövőtől való félelemben nőjenek fel.
1: És annál nagyobb lesz a félelem, amikor megtörténik.
2: És így elgondolkoztam ezen, hogy gyakorlatilag ezért nem szereti az ember, ha hallja ezt a szót, hogy végidő, vagy apokalipszis, mert egy félelem ébred az emberben, fél attól, hogy mi lesz, hogy hogyan fogom azt túlélni, vagy egyáltalán túlélem-e, vagy mi fog történni. De hogyha még mélyebbre ásunk, akkor ez a félelem igazából abból fakad, hogy mi emberek igazából nem 80-90 évre, vagy 70 vagy 80 esztendő, hogy mondja a 90-es Zsoltár, lettünk tervezve és teremtve, hanem Isten bennünket örök életre teremtett. És valahol ott van a szívünk mélyén az a vágy, hogy örökké éljünk. És látjuk ezt, hogy Biblia időkben is már megnyilvánult, hiszen gondoljunk csak a Bábel-tornya építésére. Már ott az emberek szerettek volna valami maradandót alkotni. Azt mondja ott Mózes esemény 11.4-ben, hogy gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek a teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. És ha nézzük így a történelmet, akár a Biblia időkben, vagy később is, ugye ezek a nagy birodalmak mind erre törekedtek, hogy valami olyat alkossanak, amivel fennmaradhatnak, vagy megmaradhatnak. Ugye gondoljunk csak az egyiptomi kultúrára, piramisoknak az építése, amik igazából nem lakóépületek, vagy más különleges céllal épültek, hanem egy átjárót képeztek az emberi világ, az akkori vallásos embernek a gondolatában, egy átjárót képeztek az élet és a halál között. Tehát oda eltemették az uralkodót, a fáraót, és oda eltemettek vele mindent. Még hajó volt, még sírban még hajót is tettek neki, hogy legyen mivel átmenjen a túloldalra, és a többi. Élelmiszer, arany, ezüst, és a többi. Ismerjük ezt a fajta vallásos gondolkodást. De látjuk, hogy később is talán az új birodalmakban megjelenik ez, és akár a 20. században is, amikor olyan kísérleteket végeztek embereken, akár a holokauszt idején, amivel mind azt próbálták meghatározni, megteremteni, hogy hogyan élhetne az ember tovább hosszabb életet. Ma meg már a modern tudomány oda jutott, hogy emberek lefizetik a ki nem kísérletezett és meg nem alkotott tudományt, vagy modern alkotásokat, amik talán az az elképzelésen múlik, hogy majd egy lefagyasztott embert kifagyasztanak és újraélesztenek, vagy hasonlók. Tehát léteznek ilyen...
1: Hát ennek eddig fele sikerült lefagyasztani, a másik igen, még nem.
2: Igen, tehát léteznek ilyen cégek, amik ezt
1: vállalják, sok pénzért.
2: Árulják, és rengeteg pénzbe kerül. De mindez valahol abban gyökerezik, hogy az ember vágyik az örök életre, vagy egy olyan lelki nyugalom és lelki béke után, amit nem talál meg a földi létben. És ugye a legnagyobb probléma, hogy az ember nem ott keresi, vagy nem annál, vagy nem abban keresi, amiben megtalálható, vagy akiben megtalálható, hanem földi, emberi megoldásokban.
1: Igen, tehát az emberek mindig keresték az örök életet, ennek sokféle megnyilvánulása volt, viszont eddig nem találta meg senki azt a megoldást, amit emberileg alkalmazhatnánk. Azért mondanám, hogy senki nem talált emberileg alkalmazható megoldást, mert megoldás valójában van. Csak azt nem emberek alkalmazzák, ahogy beszedünk egy gyógyszert, vagy beszerelünk egy készüléket valahová, hanem Isten az, aki megadhatja. De mivel az embereknek van ez a keresése, ennek tulajdonképpen az egyik hajtóereje éppen a mi életünk véges volta. Azt mondja Bölcs Salamon, az emberek tudják, hogy meghalnak, és éppen hallottak ennél halottak, ellenben nem tudnak semmit, és éppen ez a tény, ez a megfellebbezhetetlen tény hajtja az embereket, hogy a létünknek a kereteit valahogy tudjuk átlépni. Nézzük meg, hogy milyennek teremtette Isten az embert, már így gondolok a halandóság kérdésére, és miért lett halandó az ember? És mit jelent a Bibliában a halál fogalma?
2: Hát picit érintettük az előző adásban is, Viszont újra el kell, hogy mondjuk, hogy Isten az embert nem halandónak teremtette. Tehát nem úgy teremtette meg, hogy aztán pár év múlva meghaljon.
1: Tehát nem halandónak, és nem halálra.
2: És nem halálra, hanem pont ellenkezőleg. Örök életre teremtette, és neki adta a halhatatlanságnak az ajándékát. Viszont azt is hozzátette, hogy az örök élet és a halhatatlanságnak úgymond a kulcsa az, hogy kapcsolatban legyen azzal, aki egyedül halhatatlan, aki egyedül az örök életet tudja biztosítani. És gyakorlatilag az édenkertben megszakad ez a kapcsolat. Ugye? Mindmikor valamit elvágunk az erőforrástól. Gondoljunk bele, van mobiltelefonunk, megy egy darabig akkumulátorral, ugye? Legjobb esetben egy-két napot, ha keveset használjuk, de utána szükség van arra, hogy újra feltöltsük. Valahogy így tudnám elképzelni ezt, hogy az embernek szüksége volt, hogy újra és újra, és inkább mondanám úgy, hogy állandóan kapcsolatban legyen a teremtőjével, ahhoz, hogy ezt az ajándékot tisztán megőrizhesse. Na már akkor, amikor Ádám és Éva vétkezett, szakítottak a tiltott fa gyümölcséből, elszakadtak az élet forrásától, és tudjuk, hogy ki is lettek űzve az Éden kertjéből, védte egy angyal a pallussal az édenkertjét, hogy ne tudjanak többet oda-vissza, mint nehogy hozzáférjenek az élet fájához. És ezek mind-mind bemutatják azt, hogy az engedetlenségnek van egy ára. És Pál ezt nagyon szépen megfogalmazza, amikor a Római Levél 6. fejezet 23. versében elmondja, hogy a bűnnek a zsoldja, a bűnnek a fizetsége,
1: vagy a következménye.
2: Vagy a következménye az a halál. Tehát ez az embernek be lett mutatva, el lett mondva, Isten elmondta, ha esztek a fáról, ha szakítok a fáról, akkor ez a következménye. Ha már most olyan jó, hogy Pál nem zárja le ezt az igét ennyivel, hogy a bűn zsoldja a halál, hanem folytatódik ez az ige, és azt mondja, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Tehát az tény, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, és ugye Pál is így kezeli, sőt azt mondja, hogy ő az első a bűnösök között, sőt azt mondja, hogy nincs egy igaz se, nincs olyan ember, aki nem vétkezett volna. Tehát Ádámtól és Évától örököltük ezt a természetet, a bűnös természetet, és az ember könnyebben hajlik a rosszra, a bűnre, mint a jóra. Mint az Istennél megkeresni az örök életnek a titkát és a kulcsát. És a fantasztikus az, hogy a Biblia feltárja számunkra gyakorlatilag, hogy annak ellenére, hogy a bűn zsoldja a halál, vagyis a kárhozat, van Istennél megoldás, és ez egy kegyelmi ajándék. Ez a kegyelmi ajándék örök életnek van nevezve.
1: Ugyanakkor valójában az ember visszakapja azt, amit már egyszer megkapott, de elveszítette.
2: Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a Biblia a halált is kategorizálja. Ugye, mert benne volt ez is a kérdésedben, hogy mi a helyzet a halállal, mit mond erről a Biblia. És az az érdekes, hogy a Biblia beszél egyfajta halálról, amivel minden ember úgymond tartozik, de ezt a halált a Biblia és maga Jézus is alvásnak nevezi. Tehát ez, mondhatnánk, hogy ez az első halál.
1: Hát a tartozik kifejezést egy picit finomítanám azzal, hogy inkább ami elkerülhetetlen, mert valójában amivel tartozunk, az nem ez az úgynevezett első
2: Igen.
1: halál.
2: Hát sajnos, hogy ez a bűn bizonyos következménye. Szóval az érdekes, hogy Pál arról a bűnről, amiről beszél, és arról a halálról, amiről beszél, az gyakorlatilag nem csupán ez a halálnak az alvása, vagy amiről Jézus beszél, például János 11-ben azt mondja, hogy Lázár, ami barátunk, elaludt, pedig a haláláról beszél. Hanem inkább az a végleges, a második halál, amit János is kifejt a jelenések könyvében, konkrétan úgy beszél róla, mint ami a második halál. Tehát az első halálból úgymond van feltámadás, és a második halálból pedig már nincs feltámadás. Tehát minden ember, aki valaha meghalt, azzal a halállal, az mindenki fel fog támadni. Nem akarok belemenni annyira részletekbe, ott a jelenések 20. fejezet
1: igen,
2: ezt
1: annyit még
2: kifejti.
1: Nagyon röviden megjegyeznék, hogy az első és a második kifejezése talán zavart keltenek. Első halál egy szóval, tehát az, amivel mindenki meghal,
2: igen,
1: független attól, hogy milyen életet élt, ugye, ez a bűnnek egy következménye. A második halál az, amit kapnak azok, akiket Jézus Krisztus elítél, és a második halállal fognak meghalni, de ez csak a végítélet után történik meg. Na, de úgyhogy tulajdonképpen ide jutott az emberiség a bűn miatt, és ugye egy konfliktusban élünk, a halál árnyékában, és ezért van szükség arra, amiről tulajdonképpen beszélni akartunk és fogunk is ma, egy békéltetőre, aki helyre állíthatja a világ és Isten, és a világon belül az egyén és Isten köztem és Isten között a viszonyt, hogy így lehetőségünk nyíljon elkerülni azt, amiről eddig beszéltünk. Nézzük meg, milyen jelképes békekötési szertartást vezetett be Isten az ószövetségi időkben, és milyen gyakorlati lépéseket mutat be a hívő szemei előtt ez a szertartás.
2: Tehát Ádám és Éva, amikor vétkeztek, akkor meg kellett volna halljanak. Mert hát így,
1: ez volt az ígéret.
2: Így volt megírva,
1: amelyik
2: és
1: napon,
2: így mondta Jézus. Viszont mi történik? Amikor ők vétkeznek, akkor Isten életbe lépteti az úgynevezett megváltási tervét. Ez a megváltási terv gyakorlatilag azt képezte, hogy a bűnös helyet, a bűnös helyére valaki más áll. Ugye, és ez a valaki más az Úr Jézus Krisztus. Péter apostol első levele, első fejezetében, a 18. verstől nagyon szépen Péter ezt ecseteli, és elmondja, hogy tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatotok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. És akkor itt jön az a része a 20. versben, hogy aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén, ti érettetek. Hát ez fantasztikus, ahogy Péter feltárja, hogy Istennek volt egy terve, és úgymond még a világ megalapítása előtt ez a terv létezett, és ahogy Ádám és Éva elbukott, ugye azonnal ez a megoldás lépett a helyére. És ez a megoldás az volt, hogy az Úr Jézus Krisztus lejön erre a földre, és Filippi levél második fejezete szépen beszél erről, hogy emberi formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, hogy megüresítette magát, és emberekhez, tehát olyan lett, mint mi gyakorlatilag, azért, hogy átélje azt az emberi fájdalmat, szenvedés, kísértést, és végül a Golgotai kereszten meghalt, és azt mondja, hogy megalázta magát, mint halálig a keresztfának haláláig. Gyakorlatilag Ádám és Évától kezdve mindenki, aki el akarja kerülni a kárhozatot, amiről ugye úgy beszéltünk, hogy első halál, második halál, nem annyira köztudott ez így a fogalmak, nem hát, használjuk ennyire.
1: Sőt, leginkább a kárhozatnak a halálát, ha már nevezhetjük így a másodikat, mert az első az alvásnak halála, azt ugye választottak is, és nemségesei is meghaltak ezzel a halállal. És hogyha megnézzük Pál apostol írásait, ezt a halált nem is tekintették veszteségnek, vagy végnek, hanem ami elkerülendő, és amitől Isten meg akar menteni, az a kárhozatnak a halála, ami végleges.
2: Így van. Ezért látunk annyi mártírt ugye az első, második században, mert a halál az nem egy olyan veszteség volt, amivel végleg elszakadtak volna Istentől.
1: Igen, hanem vagy ott volt Sámuel, vagy Noé, akiknek, vagy Dániel, akinek hibátlan jelleme volt, ők is elaludtak.
2: Így van, így van. Minden esetre, amit hangsúlyozni kell, hogy a békének, ugye a békéltetés szerint, a békének nagyon nagy ára van. Tehát, mert az, amiben belekerül a mi megmentésünk, a mi megváltásunk, az, hogy ne én halljak meg, és én kárhozzak el, és a végső ítéletet ne én szenvedjem el, hanem csak egy alvás legyen, amikor az ember szervezete megöregszik, kimerül, és elalszik, akkor gyakorlatilag ebből van ébredés. Az az érdekes, ugye mondtuk is, hogy a jók is, a gonoszok is, tehát mindenki feltámad. Tehát mindenki fel fog támadni.
1: Hát az ítélet miatt ott kell lenniük.
2: Ott kell lenniük, és végül mindenki megkapja az ő sorsát.
1: Igen, viszont amire összpontosítsunk most a következő pár percben, az nézzük meg, hogy milyen szertartást mutatott be, tehát az Ószövetség, és ez mit mondott a hívőknek arról, hogy hogyan köthetik meg Istennel a békét?
2: Hát ez a pátriárkák korábban nagyon jól működött, gyakorolták, Ábrahám, Izsák, Jákob. A szövetségkötésnek a jelképeként ugye az Istennel való állandó kapcsolattartás, és hogy a saját méltatlanságuk kifejezésére ugye Isten elé hoztak a bűneikért mindig az oltárra, faragatlan kövekből épített oltárra egy bárányt, amivel kifejezték azt, hogy tudják, hogy számukra csak egyféle megoldás van, és pedig az, hogy egy helyettes áldozat halljon meg. És hogyha ez kezdett volna halványulni, ugye Ábrahámnak ezt Isten nagyon szépen feltárta, amikor Izsákot fel kellett vigye a Mória hegyére, és hogyha ez kezdett volna elhalványulni, ez így apáról fiúra, szájról szájra terjedtek ezek a történetek, és megértették. Viszont történt egy szakadás akkor, amikor Józsefen keresztül Jákob házanépe úgymond oda kerül Egyiptomba, aztán ugye jön egy uralkodóváltás, és ők teljes mértékben elnyomás alá kerülnek. Nem tudják gyakorolni a hitüket, vallásukat, az áldozati szolgálatokat. És gyakorlatilag a nép elszakadt ettől a kultúrától, ettől a vallásos gondolkodástól, és átvette az egyiptomi gondolkodást és vallásos gyakorlatot, ami teljesen más alapokon volt. Ugye mindennek volt Isten az egyiptomi kultúrában, a víztől a levegőig, a fáktól, az állatokig, és sorolhatnánk itt mindennek megvolt, és sajnos, hogy később is, amikor a kánáni honfoglalás megtörténik, ott is átveszik nagy mértékben az ottani vallást, és Isten ettől akarta óvni őket, és ezért amikor kivonulnak és megérkeznek a Sinai hegy lábához, Isten Mózesen keresztül újra beiktatja ezt az Isten tiszteleti formát, és az egész megváltási tervnek a bemutatását. Gyakorlatilag az abból állt, hogy Isten Mózesnek megmutatta, felhívta hegyre, és megmutatta neki, hogy építsen egy szent hajlékot. Gyakorlatilag ezt nevezzük a szent sátornak, amiből később aztán Jeruzsálemben Salamon templomot épített, de az elv, ami működött, az ugyanaz volt. Hát nem annyira a templom vagy az épület, amin a hangsúly van, hanem inkább amit a szolgálatok jelképeztek. Talán belemeltünk egy picit a részletekbe, hogy hogyan is nézett ki ez a sátor, hogyan nézett ki és hogyan működött,
1: hát, milyen jelképekkel rendelkeztek. Mi történt előtte,
2: igen,
1: az első és a második mondjuk helységben. A helyzet az, hogy maga a szentély szolgálat és annak a jelentése úgy a liturgikus, mint a megváltásunkra vonatkozó üzenetei, nem kevésbé a történelemre vonatkozó tanításai azok messze meghaladják nem csak adásunk, hanem adás sorozatunk kereteit is.
2: Igen, tehát ebből de egy külön sorozatot lehetne
1: hogy csinálni. Igen, sőt, itt most elárulok egy konyhatitkot. Az adás szerkesztői bakancs listámon rajta van a Szentély Tana is, el fogunk oda is jutni. Addig csak egy
2: jó
1: rövid szemvillanásnyira nézünk bele.
2: Jó. Tehát látni kell, hogy az egész Szentély körül lévő szolgálat három szolgálatban különböztethető meg. Az egyik részlete az az udvar. Ugye itt történik az áldozat bemutatás. Az udvar gyakorlatilag két fontos eszközt foglalt magába. Az egyik az oltár, az áldozati oltár, a másik pedig egy tisztálkodás, egy rézmedence.
1: Ennek a jelentősége gyakorlatilag az oltárról egy mondatban annyit, hogy itt áldozták meg az áldozatok 99%-át.
2: És ez gyakorlatilag Krisztus keresztjének a szimbóluma, a medence pedig a tisztulási szertartáshoz kapcsolódott, ugye ott mosakodtak meg a papok, mielőtt bementek szolgálni. És így látjuk jelképesen az ember tisztulásának a jelképét, ami a keresztség, ugye, és Krisztus keresztsége is. Ugye szintén a földön megtörtént eseményekhez kapcsolatú. Tehát maga az udvar, az a föld helyszíneként szolgál, és minden az áldozat bemutatással kapcsolatosan. És ugye utána beszéltünk magáról a szentélyről, ami megint két részből állt, és a nagyobbik részben, a szentélyben, ott a kenyerek asztala volt, a 12 kenyér, ami jelképezte, hogy Jézustól függ, ami lelki és ami fizikai életünk, még a mi atyánkba is beleteszi az Úr Jézus, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És ott van a bal oldal pedig a hétágú lámpás, vagy most már így magyar fordításban a gyertyatartó, és az jelképezi magát a gyülekezetet, a gyertyatartó, és az azt tápláló olaj pedig a Szentléleknek a szimbóluma is.
1: Így a gyertyatartóban elégő olajból lesz a világosság, ugye a Isten népének, mint gyülekezetnek, de ugyanakkor, mint egyéneknek is az élet példája, ugye úgy fénylik a ti világosságotok. És marad a legbelső
2: helység. Még a függöny előtt, tehát el van választva egy kárpittal, érdekes, hogy ez a kárpit, ez nagyon erős anyagból volt szővete. Állítólag a zsidó hagyomány szerint négy pár ökör sem tudta volna széttépni, hogyha összekötik. És
1: ennek ellenére mégis ketté szakadt.
2: Igen.
1: Magától, vagy nem magától, de ketté szakadt.
2: Igen. Viszont ennek a függönynek a bejáratánál ugye volt egy illattétel áldozati oltár, ami szintén Krisztus szolgálatát jelképezi, a rátett füstölő áldozatok tömjén az pedig az imákat jelképezi, és amihez Jézus hozzáteszi az ő érdemeit. Ez az eszköz, ez a füstölő oltár, ez nem csak a külső részben szolgált, hanem a belső részben is. Mert vannak, akik a zsidókhoz itt levélből, ha idézed, akkor úgy érthető, hogy a Szentek Szentjében van, ha meg a Mózes harmadik vagy második könyvében, akkor kívül van. De hát a lényeg az, hogy mind a két...
1: Nem értéget a vita arról fel, hogy hol volt. Valószínűbb, hogy előtte, mint utána.
2: Tehát valószínű, hogy előtte van, viszont amiért Pál így használja, mind a két helységet szolgálta, mert a füstölő illat, az az egész termet
1: amit én találtam, most már bele mentünk abba is, amivel nem terveztük. Tehát amit én találtam, az, hogy maga a kárpit az nem ért fel egészen a mennyezetig, hanem valamivel alacsonyabban kezdődött el, volt felfüggesztve, és akkor a fölötte levő elválaszthatlan téren keresztül az a tömjén füst átszivárgott a Szentek Szentjébe. Ez szándékos volt amúgy, mert nem csak mint jelkép az ima, hanem volt ennek egy másik funkciója, hogy mire egy évben egyszer, és erre szeretnék azonnal rátérni, bement oda a pap, addig megtölt füsttel a belső hely, hogy mint ahogy a felhőről is beszéltünk az elmúlt adásunkban, képezzen egy ilyen jelképes, elválasztó, térelválasztót Isten és az ember között, valamennyire beárnyékolja Isten jelenlétét. De lépjünk be akkor a belső...
2: A belső, a kis része a Szentek Szentje. Uh-huh. Ugye ott gyakorlatilag egy tárgy van, és ez a szövetség ládája, vagy sokan ismerik Frigyláda. A szövetség ládája gyakorlatilag Isten trónjának, vagy Isten megjelenésének a helyszíneként szolgált. Ugye tudjuk, hogy az Izrael népe életében ott megjelent felhőoszlop és tűzoszlop formájában az Isten jelenléte. És gyakorlatilag ez is Krisztust jelképezi, mert ugye kétféle anyagból készül, a sittinfa, az akácfa, az jelképezi gyakorlatilag Krisztus emberi természetét, az a bevont arany pedig Krisztus isteni természetét.
1: Igen.
2: És ez a kegyelem fedele is, ugye, ami gyakorlatilag fedélként szolgált.
1: Kegyelem királyi székének
2: királyi is széke, nevezik amit
1: az apostol.
2: Pál mond, hogy oda kell járuljunk. Tehát az egész jelkép, tehát a mennyei szimbólumát jelképezi, és az, amik itt folytak, azok a szolgálatok jelképezték Krisztus szolgálatát. Szóval az az érdekes, hogy Krisztus a főpap is, Krisztus a bárány is,
1: az áldozat is,
2: és ő az, aki főpapként az engesztelést is elvégezi. Hogy is működött ez akkor a gyakorlatban? Hogyha valaki vétkezett, akkor vette egy bárányt, amit ő nevelt fel, elvitte, és ott kint az udvaron rátette a kezét a bárány fejére. Aztán ez azt jelképezte, hogy megvallotta az ő bűneit, megbánta azokat, és általában saját kezüleg kellett kioltani a bárány életét. Abból a vérből vettek, és hintettek bent a templomban, vagy a sátorban, a függöny felé. Így jelképesen, tehát az ember bűne rákerült a bárányra, a bárány meghalt, a vér az tovább vitte a bűnt az szentélyre, és így az ember úgymond engesztelést nyert, vagy megbocsátottak az ő bűnei, viszont még nem töröltettek el. És akkor egyszer egy évben volt még egy különleges szolgálat, a szentély megtisztításának a szolgálata. És ez minden évben egyszer megtörtént, kiválasztottak két kecskebakot, és az egyiknek a vére, amikre esett a sors, az a papírt, a szolgálatot végző papír történt, és a másik pedig az kint várakozott. Megtisztította a pap jelképesen, ilyenkor egyszerre egy évben bement a Szentek Szentjébe, és ott végezte a szolgálatot, amit említették korábban, hogy mondja, a füst jelképeként, és a pap, amikor elvégezte a szolgálatot, a templom megtisztult, viszont a bűnök jelképesen átlettek helyezve erre az Azázel bakjára, amit aztán kivezettek a pusztában, és az magára hagyatva elpusztult. És erre is van a Jelenések könyvében egy utalás, a 20. fejezetben, amikor Lucifer, úgymond a sátán egy nagy lánccal, a körülmények láncával meg van kötözve, és mint Azázel bakja, ugye
1: a pusztában, és utána meg
2: viseli a bűnök következő.
1: Hát ez nagyon tömören összefoglalva az egésznek a lényegét elmondhatjuk, hogy a Szentlélek bemutatja magát a megváltási tervet. Ugye Jézus Krisztus feláldozza önmagát mindenkiért, utána közben jár az emberiségért, elvégzi ezt a közbenjárásnak a mennyei szakaszát, ugye, azon belül pedig az engesztelés is lezajlik a mennyben, és utána pedig visszajön, hogy a bűn problémáját végleg megoldja. És azzal, hogy mindenkitől elvárt, mindenkinek nem csak felkínált, hanem el is várt, hogy hozzanak áldozatot, ezt nem a saját érdekében tette, hanem az áldozatokat, mint egy pedagógiai eszközt próbálta arra felhasználni, az emberekkel megértesse azt, hogy mi a megbékélésnek, a bűneink megoldásának a problémája, és hogy ez nem csak egy nép számára, egy közbenjáró lévén lehetséges, hanem ez mindenkinek van személyesen lehetősége, és ez a személyes lehetőség ma is adott, ha bár nem az ószövetségi áldozati rendszer formájában. Két dologra maradt még időnk, az adás időnk keretei között. Az egyik megnézni, hogy hogyan tűnik fel a jelenések könyvében, ugye a végidők titkairól beszélünk, hogyan tűnik fel az Úr Jézus Krisztus, mint bárány, és ebből következik a másik, ezzel párhuzamosan próbáljuk megbeszélni, hogy milyen személyes megbékélési lehetőségeink nyílnak Istennel az Úr Jézus segítségével. Hát hogyan jelenik meg, egész röviden, itt egy egész arckép csarnyokat, egy albumot lehetne megnyitni, hogyan jelenik meg a jelenések könyvben a bárány, milyen szerepekben, milyen cselekmények kapcsán?
2: Gyakorlatilag az egész megváltási folyamatnak a lényege az, hogy mi hogyan viszonyulunk a bárányhoz, hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz, mint főpaphoz. És a jelenések könyve nagyon szép képet fest arról, hogy mi az, amit tett Jézus, mi az, amit tesz Jézus, és mi az, amit tenni fog a jövőben. És ilyen kontextusban látjuk Jézus megjelenni, mint bárányt, látjuk megjelenni, mint pásztort, vagy mint közbenjárót, és látjuk megjelenni, mint királyok királyát. Viszont ez a három teljesen összefügg. Tehát olyan, mintha Jézus egyszerre bárány, pásztor, főpap és király. És gyakorlatilag az is.
1: Hát és amikor a bárány haragjáról beszélünk, az vagy ítélő bíró, vagy
2: és ítélő bíró is. Pontosan, igen, még ez is nagyon jó, mert ez is itt bele is foglaltam. Mert a jelenés 6. fejezete kiemeli. Na már most, amikor én vétkezek, mint bűnös ember, jövök Jézushoz. Én nem kell most már levágjak egy bárányt, és úgy valljam meg a bűneimet. Hanem én, amikor vétkeztem, akkor bemegyek a belső szobába, és Jézus a bárány, de én áldozom fel, én ölöm meg, tehát én súlyosbítom az ő szenvedését. Ezért jelenik meg Jézus a jelenés 5. fejezetének a 6. versében, mint egy olyan bárány, aki megöletett. Ugye? Tehát ő a bárány,

0: Mert ő maga, mint bárány, a saját vérével, mint főpap megy be. De az az érdekes, hogy itt a jelenés 5. fejezet 5. 6. versében Jézus nem csak úgy jelenik meg, mint bárány, mint megöletett, hanem mint júdabeli oroszlány, aki győzött is. Tehát nem csak bárány, nem oroszlán is. De hangsúly nem az oroszlánon van annyira, hanem a bárányon van a hangsúly. Ha tovább megyünk, akkor látjuk Jézust, mint főpapot, mint közbenjárót, és az az érdekes, hogy úgy jelenik meg Jézus itt, és ez nagyon, nagyon érdekesnek találtam, mint jelenés 10.11-ben, mint jó pásztor, ugye, aki életét adja a juhokért.
1: Tehát, János 10.11.
0: János 10.11, tehát jó pásztor, de életét adja a juhokért. Tehát mint bárány, mint meghal, mint megöletett. Viszont már a jelenés 7.17-ben már úgy jelenik meg, mint bárány, aki győztes, azt mondja, hogy aki a királyi szék közepette van, slegelteti őket, és vizeknek élő forrásai az viszi őket. Tehát olyan bárány, aki legeltet. Hát ezért mondtam, hogy ezek mind ilyen összefüggő gondolatok. Említetted az ítéletet is, mert valóban a 6. fejezet mint ítélőbírót mutatja be, és végül látjuk a bárány menyegzőjét is. Ott már ugye az örökké valóságban az Isten gyermekei ott vannak a bárány trónjánál. Ugye? Jelenés 22.1-ben. Jelenés 21.23-ban. Tehát Jézus áll az egész megváltás középpontjában, a bárány szerepében már Ádámtól és Évától elkezdődően, aztán látjuk a pásztor és a nyáj közötti kapcsolatot, ezt is látjuk az egész Ószövetség és egész Újszövetségben, aztán látjuk a főpapi szolgálatot, ami összekapcsolható a pásztori szolgálattal, viszont különösen az engesztelési része. És itt megint jön a mi részünk. Mert amikor én igénybe vettem Krisztus vérét, akkor ő megbocsájtotta az én bűnömet. Viszont a bűnömnek az eltörlése az egy bizonyos időszakban történik meg. És a bűnök eltörlése az a Dániel 8.14-hez is kapcsolódik, ugye a szentély megtisztításával kapcsolatosan.
1: Ami, a szentély szolgálat révén lehet a bűnöket igen, véglegesen megoldani.
0: Így van. Ami ugye a jelenések könyve, Dániel könyvének profécia magyarázata szerint 1844-től kezdődött el, és vizsgálati ítéletként, vagy a szentély megtisztításaként ismerjük, vagy a szentély igazságának kiderüléseként ismerjük, ezek a fogalmak kapcsolódnak ide.
1: Na hát ez egy nagyon érdekes történeti áttekintése annak, hogy Isten hogyan próbál, nem csak próbál, hanem határozott választ ad arra a konfliktusra, ami kirobbant a mennyben, ugye a háborúk mögött meghúzódó háború, amiről beszéltünk a múlt héten, ma pedig arról beszéltünk, hogy Isten hogyan szeretné visszahozni a békét ebbe a válaszképpen erre a konfliktusra. Most a hátralevő 2-3 percben vessünk egy pillantást arra, hogy személyesen mi milyen lehetőséget kapunk a megbékélésre Istennel, mert talán az egész békesség problémájában ez az, amit a leginkább keres minden ember.
0: Tehát feltételezi az őszinte bűnbánatot. Tehát felismerem azt, hogy bűnös vagyok. Tehát a bűn zsoldja a halál, én ha felismerem azt, hogy az én osztályrészem a halál, felismerem, hogy minden tettem, minden cselekedetem olyan, mint a vérrel fertőztetett ruha, akkor amit én tehetek, hogy beismerem Isten előtt, hogy én egy bűnös vagyok. És itt kezdődik az ember megváltásának és az ember bűnből való állapotának a megoldása. Amikor ez megtörténik, bevallom, felismerem, megbánom, fájlalom a bűnt, akkor gyakorlatilag megkapom az Istentől a megbocsájtást. Ugye? Hogyha ez őszinte bűnvallomás. Sajnos van olyan bűnvallomás is, ami nem teljesen őszinte, hanem érdekből fakad. És az mutatja meg az őszinte bűnvallomást, hogy az ember törekszik elhagyni a bűnt. Tehát megvallom, mert fáj nekem, hogy rosszat tettem. Fáj nekem, hogy szomorúságot, hogy fájdalmat okoztam Krisztusnak. És ez az a rész,

0: része, amikor megkapom ezt az isteni a kegyelmet, az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet, elfogadom az Istentől jövő megbocsájtást, a kegyelmi ajándékot, Krisztus értem hozott áldozatát személyesen elfogadom. Tehát ez nem egy kollektív üdvösség, nem egy kollektív megmentése, személyesen kell átéljen. Akkor én továbbá a bűnt gyűlölni fogom, a bűnt szeretni, a bűnöst fogom szeretni, de a bűnt fogom gyűlölni. És törekszek arra, hogy ezt a jó hírt, amit átéltem és megtapasztaltam, azt továbbadjam másoknak is. És ez az, amit Krisztus ránk bízott gyakorlatilag, hogy felfedezve és felismerve a bűn megoldásának az egyetlen módját az ő golgotai kereszthalálának a kapcsán, és az én bűnbánatom, törekvésem, az én golgotai halálommal kell véget érjen. Azt mondja Pál, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ugye nem úgy történik, hogy a Golgotán halok meg, hanem inkább azt mondja, hogy eltemettetünk együtt Jézussal. Tehát a keresztségkor az ember eltemettetik, ugye ezért nem leöntjük le, meghintjük, hanem betemetjük a víz alá. Igen. És akkor onnan az ember egy új teremtésként támad fel, új életre. Onnan kezdve gyűlöli és menekül a bűntől, viszont igyekszik megmenteni a bűnösöket, és szereti a bűnösöket. Ez az, amit Krisztus feltárt, bemutatott számunkra, és kérdés az, hogy hogy válaszolok erre a hívásra. A Biblia azt mondja, hogyha meghalljuk Jézus Krisztusnak a kopogtatását a szívünk ajtaján, ha megnyitjuk az ajtót, beengedjük a mi életünkbe, azt mondja, hogy velünk vacsorál, és mi ő vele. És itt már a keresztségen túlmutat egy további szertartás az úrvacsora, és még egy csodálatos esemény, amiről Jézus úgy beszél, hogy nem iszom a szőlőtőkinek ebből a terméséből, hanem majd ott, az én atyámnak országában. És a folyamat tehát ez. Megvallani, elhagyni, hűséges, engedelmes életet élni, megmentő szándékkal, szövetségre lépni Krisztussal, mert aki megkeresztelkedik és hisz Krisztus áldozatában, az üdvözül, és megszabadulni az emberi lehúzó erőtől, természettől, sátán kísértéseitől. Ez csak egyféleképpen lehet, hogyha mint védő pajzsot Krisztus felkínált fehér ruháját magunkra öltjük. Ugye egy csomó olyan fogalmat érintettük, amit gondolom, hogy majd későbbi adásokban ki fogtok bontani.
1: Hálásan köszönjük a beszélgetést, nagyon értékes gondolatokat osztottál meg nézőkkel, hallgatókkal velünk egyaránt. A Jóisten áldását kívánjuk, és Kárpót olyan gazdagon a felkészülésbe fektetett energiáért. Köszönjük, hogy eljöttél, várunk szeretettel máskor is.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézőink, mai beszélgetésünk végéhez értünk. Talán a beszélgetés közben felmerült nézőinkben, hallgatóinkban, hogy miköze ennek az egész megváltási tervnek és a reán vonatkozó különféle részleteinek a végidők titkaihoz. A válasz nagyon egyszerű. Az elmúlt adásunkban bemutattuk azt, hogy hogyan kezdődött el a jó és a gonosz közötti konfliktus. A mai adásunkban bemutattuk azt, hogy hogyan hozza el Isten a békét ebben a konfliktusban, és erre a két beszélgetése azért volt szükség, hogy helyes megvilágításban vizsgáljuk mindazt, ami előttünk áll a jövőben, miféle konfliktusnak a végkifejlete fele közeledünk, és ami a legfontosabb ránk nézve, hogyan és milyen állást foglalhatunk el már ma ahhoz, hogy ebben a konfliktusban a győztes oldalon fejezzük be futásunkat, akár az egyéni futásunkat, akár ha megírjuk Isten kegyelméből a világtörténelem utolsó óráit is. Ne feledjék el, hogy beszélgetés sorozatunk segédanyagaként felkínáljuk mindenkinek a Végidők titkai című könyvet, amelyet Mark Finley ismert lelkipásztor írt. Ez a könyv segíteni szeretne elmélyíteni mindazokat a tanulságokat, amelyeket érintettünk. Ugyanakkor nem szeretnénk azt sem elhallgatni, hogy a Biblia tulajdonképpen az, ahová elvezet bennünket ez a könyv, és éppen ezért szeretnénk az igénylőknek akár ezt a könyvet, akár egy Bibliát, vagy akár mind a kettőt, ha igénylik, felkínálni ingyenesen. Magyar nyelven, román hallgatóinknak pedig ugyanúgy felajánlunk egy hasonló témájú könyvet, és akár egy Bibliát is, amennyiben igénylik román nyelven. Nem kell más tenniük, mint hagyják meg az önök elérhetőségét a kapcsolat kukac@speranzatv.ro e-mail címen, és ne feledjék el, egy hét múlva folytatódik beszélgetés sorozatunk. Addig is ne feledjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. Várjuk tehát önöket szeretettel már az egy hét múlva is, a nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a földfüve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 10. előadás. Célegyenest.
1: Vas István verse. Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appia? Mennyi gyerek elképzelése, hogy hát, ha mégis járt ott a fehér úton, a holdsütésben, és mennyi kéte és talány. És aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott, és egyre megy a Genezáret, vagy a Via Appia, hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo vadis? Hová mély? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte látni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a Via Appián, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény új ruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat meg a kanalat, még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át mélyen a Via Appia alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt. És kezdte látni talán az életüket. És azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. De csont az van, és üreg az van. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt, nem az a hatalom, nekik nem volt elég az a Róma, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb, s ha nem is a legjobb, de a legnagyobb, valami egyszer volt a nemes, valami majdnem végleges. És mégse kellett nekik, akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet, és a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova és misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, és mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbb ilyen nő, s a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani, mélyen a Via Appia alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Carsiusom? És én? Bizony én se tudom. Mi minden történt a Via Appia? Régebben is azután, hiszen itt állt az a 600 kereszt, rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten, akkor még nem szerepelt az Isten a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért elesettek a védtelenek, nem úgy, mint aki vértontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb, és melyik a bátrabb? Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival, és akik győztek? Meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt, kedves Carsiusom? Bizony, bizony. Keresztek jobbra-balra végig a Via Appián. Korán volt még, korán. A köztársaság idején még nem volt remény. Nem látszott még, hogy Róma elfajul, hogy mi a régi, mi az új. Nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Veneton s a zsibárusok sikátorain át a legszentebb helyekig. De nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztekkel szegélyezni a Via Appiát. És azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt? Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel a Via Appia alatt? Nem, te sem hiszed azt. Vagy ha itt volnál, talán te elválasztanád a szívtől a májat és vesét, és megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség? Quo vadis, Domine? Ma is ezt visszhangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok. És ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová mi?
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai alkalommal a Filippiekhez és a hozzánk írt levélből egy szakasz fogunk tanulmányozni, amit bevezetőül elolvasok. Nagyon közismert ige szakasz, mégis szeretném, hogyha úgy kezdenénk ezt az ige tanulmányt, hogy elolvassuk a szöveget. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelének harmadik fejezetéből a 12-től 21. versig terjedő szakaszt. Így szól itt az ige. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. De egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten néktek ellenben, amire eljutottatok, a szerint járjunk. Legyetek követőin testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk néktek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom néktek, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekednek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Eddig az ige. Filippi levélnek ez a szakasza, az előző is, és ez a szakasz is, az egész harmadik fejezet lényegében egy vitaírat. Pál szívéhez közel van ez a gyülekezet. És minden gyülekezet életében szükségszerűen jönnek olyan tévtanítók, szakadárok, olyan emberek, akik valahol a Krisztus és az ember egységét megrontják. Nem az az igazi baj, hogyha ember és ember szembe kerül egymással, mert itt könnyen lehet kibékülni. Az igazi baj mindig a gyülekezet életében az, hogyha a Krisztus és az ember, a Krisztus és az ő teste, a közösség meghasonlik egymással. És ennek a meghasonlásnak mindig van egy jól követhető receptje. Krisztus testében meghasonlást nem az elgyengülő, lemorzsolódó, hitben meggyengülő tagok okoznak igazán. A Krisztusban való meggyengülés az mindig úgy következik be, hogy vannak olyan emberek, akik elhiszik azt az újra és újra megismétlődő tévedést az egyházban, hogy én nekem van egy külön utam, vagy van egy különb utam az Úrhoz. Én nekem vannak olyan teljesítményeim, amelyek közelebb visznek engem Krisztushoz. Úgy lehetne ezt egyszerűen mondani, elhiszem magamról, hogy én élhívő vagyok. Voltak régen élmunkások, vannak ilyen szuper keresztények, akik élhívők. És abban a pillanatban történik valami. Közben jön az, ami minden Istennel kapcsolatba jutó embernek a nagy-nagy kísértése, hogy úgy gondolom, hogy az én üdvösségem az egy közös munka. Én is csinálok egy kicsit, és Isten is csinál egy kicsit érte. Persze, ugye a nagyobb részt Isten csinálja, Jézus Krisztus által, de hát Jézus Krisztus megváltása azért az enyém, Jézus Krisztus megváltása azért lesz hatékony az én életemben, mert én valamilyen teljesítményt fel tudok mutatni. Ez volt azoknak a farizeusi tévtanítóknak a tanítása, akik a filippi gyülekezetbe és az összes keresztény gyülekezetbe megjelentek. Ezek az emberek azt mondták, hogy igen, most már hogy ti keresztények lettetek, igenis szükség van arra, hogy a Biblia alapján, ugye ez a Biblia akkor még csak az Ószövetség volt, ezt és ezt cselekedjétek, így és így és így tegyetek, mert hogyha ezt megteszitek, vagy ha ezt nem teszitek meg, akkor ez az üdvösség szempontjából hogy is lesz. Ez első pillanatra egy nagyon szimpatikus álláspont, nem? Első pillanatra lehet mondani, hogy de jó, hogy nem csak fekve ki kell mondani a szót, nem csak arról van kérem szépen szó, hogy mi azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, és nem történik semmi, hanem a mi kereszténységünk mellé felsorakoztatjuk a mi érdemeinket. Az egész keresztény teológiában, nem csak a 20. században, ez újra és újra megjelenik. Középkori skolasztikusok kezdtek arról beszélni, hogy igen, az embernek vannak érdemszerző jó cselekedetei, ezek az érdemszerző jó cselekedetek, így mondták, hitbirtokot képeznek, ennek a hitbirtoknak az ura, az egyház vezetője, a római pápa, és ezt a hitbirtokot szét lehet osztani megfelelő ellenérték ellenében a bucsukon. És emiatt robbant ki az egész reformáció. Mert amelyik pillanatban az én érdemem oda kerül az Isten cselekedete mellé, akkor nem egyszerűen egy hamis tanításról van szó, természetesen az is ez, hanem ennek a hamis tanításnak mindig az a következménye, hogy megbomlik a kereszténység egysége. Elsősorban nem egymással az a következmény. Az első probléma az, hogy megbomlik a kereszténység egysége Krisztussal. Krisztus és az ember, Krisztus és én csak úgy járhatunk együtt, ha bennem az az indulat van, ami volt a Krisztus Jézusban, ha bennem lényegében a krisztusi ember megszületik. Azért is veszélyes ezeknek a tévtanítóknak a tanítása, mert általában nem csak egy véglet van. És Sátánnak teljesen mindegy, hogy én az út jobboldali árkába bukfencezek bele, vagy a baloldali szakadékon megyek ki. A másik véglet az az, ha nem az érdememért, hanem egyedül Krisztus érdemért üdvözülök, akkor lényegében Jézusnak nem kell, hogy semmiféle következménye legyen az ő kereszthalálának az én életemben, csak annyi kell, hogy elmenjek, meggyónjam az én bűneimet, azt mondom, én bűnös vagyok, és ugyanúgy folytassam tovább, ahogy addig. Az istentiszteleti szokások, azok, amik megtisztítanak. Nagyon érdekes, hogy kezdettől fogva ez a kettő mindig együtt volt. A Filippi levél magyarázói régen vitatkoznak arról, hogy ezek a tévtanítók, akik megjelennek, ehhez a csoporthoz, vagy ahhoz a csoporthoz tartoznak. Én azok közé tartozom, sok mindenki mással, ezt nem én találtam ki, hogy mind a két fajtája ennek a tévtanításnak megjelenik. Minden gyülekezetben vannak olyanok, akik inkább a törvényeskedők táborába tartoznak, és vannak olyanok, akik azt mondják, hát mindegy, majd csak üdvözülünk valahogy, nem csinálunk semmit. A mai kereszténységben is így van ez. És amiért, ami Krisztussal való kapcsolatunk meggyengül, ennek az a következménye, hogy az egymással való kapcsolatunk is gyengül, és ennek az a következménye, hogy pontosan azok a helyzetek, állapotok állnak be, ami a Filippi gyülekezetben is beállt. Ebben a vitaveszédben, lényegében ebben a kérdésben akar rendet teremteni az apostol. Ezek a tévtanítók azt mondják, hogy a mi erőfeszítéseink nyomán miénk az üdvösség. De mit mondunk mi? És ezt nem lehet eléggé sokszor ismételni. Hívő ember az más beállítottságú. Az üdvösségünk biztosíték a Krisztus, aki elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, azért, hogy ne hagyjon bennünket úgy, ahogy vagyunk, hanem mássá tegyen. De hogy tesz mássá? Valami önképzőkörbe iratkozunk be, és leszokunk sorba a bűnről. Nagyon sok ilyen ember van, aki úgy gondolja, hogy a bűnről le kell szokni. Sok embert szoktattam le a dohányzásról, sok ember így gondolkodik, korábban még voltak olyan leszoktató eljárások is, amelyek ezt követték, hogy hát, hogyha valaki naponta 40 cigarettát szív, akkor próbálja ezt 20-ra csökkenteni, aztán van olyan, aki felibe vágta a cigarettát, stb. Nem, így nem lehet leszokni a dohányzásra. A bűnről se lehet így leszokni, hogy egyre kisebb bűnöket követek el, és hogy szépen-szépen kinevelem magam a bűnből. A bűnből nem lehet az embernek önmagát kinevelni. A bűnnel szembe kell fordulni. És Jézus engem épp azért fogad el bűnösként, hogy megszabadítson a bűn uralmától, attól az uralomtól, amivel a bűn uralkodik én rajta. Ettől én saját belátásom szerint nem tudok megszabadulni. Nem tudom az én életemet újra és újra úgy irányítani, hogy én ne vétkezzek. Mert a bűn az mindig erősebb, mint én. Ezért mondja az apostol, hogy a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, az oroszlán erősebb, mint én. De azért nem esem kétségbe, mert Jézus Krisztus úgy, ahogy vagyok, elfogad, és Jézus Krisztus erősebb, mint az én bűnöm. És éppen ezért, ha most tovább gondolkodunk, ezzel nem akarja könnyelművé tenni az életünket Jézus Krisztus, hanem Jézus éppen azt akarja, hogy én felszabaduljak az ő szolgálatára. Na hát akkor szerzetes rendbe kell vonulnom? Mert Jézus csak ott lehet szolgálni? Én nem hiszem. Jézust ott kell szolgálni, ahol élünk. Nagyon érdekes, még azok a szerzetes rendek maradtak meg hosszan, amelyek megtalálták a világba visszavezető utat. Tudnélik, a keresztény élet egy kétütemű motor. Úgy, ahogy vagyok, bűnösen elmegyek Jézushoz, Jézus leveszi rólam a terhet, és azt mondja, hogy nem kell többé vétkezned, a bűnödnél én erősebb vagyok, és ez a Jézus Krisztus visszaküld ugyanoda, ahova jöttem, a világba, az emberek közé. A világidegen kereszténység az értelmetlen kereszténység. Ha valakinek nincs küldetése, akkor az az ember teljesen reménytelen. Jézusnak én azért vagyok fontos, és Jézus Krisztus azért fontos az én számomra, mert nekem dolgom van itt a földön. Jézus visszaküld engem oda, ahol vagyok, a munkahelyemre, a családomba, abba a társadalmi mikrokörnyezetbe, mondhatjuk, ahol élem az életem. Nekem nem csak hivatásom van, hogy Jézus Krisztus elhív engem, hanem nekem van küldetésem is. És aki hivatásról beszél, és a hivatás az az, hogy én elmegyek Jézus Krisztushoz, annak kell, hogy beszélj, az kell, hogy beszéljen a küldetésről is, hogy Jézus Krisztus visszaküld az ő üzenetével az emberek közé. Mert ha én nem megyek vissza az úton, oda, ahonnan Jézus kihívott engem, akkor értelmetlen az élete. És pontosan ez az, amit nem értünk. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy úgy lehetek szent, meg úgy lehetek majd a mennyre alkalmas, hogy itt a földön beiratkozom valami egyház nevű önképző körbe, és ezen az egyház nevű önképző körbe leszoktatom magam a bűnről. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy templomba járni az lényegében nem más, mint egy bűnleszoktató tanfolyam. Ez egy óriási tévedés. A bűnről nem lehet leszokni. A bűneimmel együtt el kell menni Krisztushoz, Krisztus leveszi rólam ezt a terhet, és megmutatja a másik embert. Azt a másik embert, aki rám szorul, pontosan nem is rám, rászorul Krisztusra. És Krisztus engem, mint bűnös embert felhasznál arra, hogy én legyek az ő simogató tenyere, én legyek az, aki valamit tesz a másikért Krisztus nevében. Ez a két üteme van a keresztény életnek. Aki ezt nem ismeri, az nem érti a keresztény élet lényegét. Jézus nem csak ki akar menteni valahonnan bennünket, hanem ahonnan kimentett, oda vissza akar küldeni bennünket valami mással, valami többel. Jézus ezt úgy mondta, hogy ti vagytok a föld sói. A sót nem csak egyszerűen a sótartóba kell gyűjteni, hanem a sótartóba azért van a só, hogy a sótartóból bekerüljön az ételbe. Mert csak az ételbe érték a só. Ott óv meg a romlástól, ott ad ízt. És itt két veszély van. A só megízetlenülhet, és az ízetlen sóval nem lehet érni semmit. Ha én nem megyek Jézushoz, és nem élem át az első ütemet, hogy Jézus leveszi az én bűneimet, felszabadít az ő szolgálatára engem, akkor én hiába maradok ott, nem fogok ízesíteni, nem? Egy leszek a masszából, az ilyen megízetlenült só, Jézus szavai szerint nem jó semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek, nem? De van egy másik kísértés is, hogy elmegyek Jézus Krisztushoz, ő megszabadít az én bűneimtől, és ez a szabadulás nem lesz nyilvánvaló, és nem lesz értelmes, ha én nem kerülök vissza, mint só a levesbe, nem? Nem kezdem ízesíteni az emberek életét, beszorultam a sótartóba. Mind a kettő, kereszténység életében, az egész egyház történelmen keresztül végigkísérhető. Nézzük ezek után, ezeknek az előrebocsájtás után, mint tulajdonképpen ennek az egész szakasznak a háttere, a tartalma, az, hogy miről van szó. Az előző szakaszban ugye elmondta Pál azt, hogy a maga erejében bízó ember megszégyenül, és mennyire értelmetlen ez. Elmondta, hogy ő neki lenne mivel dicsekedni a farizeusi tanítók mellett, hogy ő ez is, meg ez is, meg ez is, meg ilyen is voltam, meg ilyen is voltam, de mindez kár és szemét. És most arról beszél egy példával a saját életén keresztül, hogy mit jelent ez a kétütemű motor státusz, amit én így mondtam el, hogy Krisztushoz megyek, és elmegyek szolgálni. Ő neki. Filippieknek a görög ember számára egy nagyon kedves példát mond, a sportoló példáját. A sportolóét, aki ott van a versenyen. És Pál azt mondja, hogy mi keresztény emberek mindnyájan olyanok vagyunk, mint egy futó, mint egy versenyző. Ott vagyunk a pályán. Azok a keresztények, ezt idézőjelben mondom, akik az érdemeikre hivatkoznak, azok szereptévesztésben vannak. Pál azt mondja, hogy mi ott vagyunk a pályán, és nem mintha már elértem volna mindezt, vagy a célnál volnék, mondja Pál. Én nem tökéletes ember vagyok, aki már befutott a célba, akinek az életében már minden rendben van, akinek az életében már minden szép és nagyon jó, és csak azt kell mondani, hogy ide figyeljetek emberek, nézzetek meg engem, és másoljatok le engem, mert olyannak kell mindenkinek lenni, mint én. Klónozni nem lehet keresztényt. Párról se lehetne klónozni keresztényt. Különben embert se lehet klónozni, ezt régen tudjuk. Megkérdezik, hogy honnan tudjuk ezt a régen. De nagyon érdekes, hogy a klónozás az régen ismert valami. Az egypétélyű ikrek lényegében az emberi szervezetben éppen olyan eljárással készültek, mint a klónozás. És én ismerek, most hirtelen 3 egypétélyű ikerpárt ismerek. Nagyon hasonlítanak egymásra, szinte megszólalásig külsőre. Össze lehet őket keverni. Természetükben, gondolkodási módjukban viszont egészen másak. Klónozni nem lehet embert. Ez csak a materialista fejű ember gondolja, aki azt gondolja, hogy az ember az az anyagi összetevő, ami bennem van. Most ugye még ezt megszokták pótolni avval, hogy a génjeink. Igen ám, csak a géneikről is kellene tudni, hogy azok diszpozíciók, azok lehetőségek, így mondanám magyarul. Lehetőségek. Az egész emberi életünk egy lehetőség sor. És a kereszténység is ilyen. Két egyforma fűszál nincs a mezőn. Két egyforma falevél nincs ezen a világon, ha csak nem műanyagból csinálják. Feri bácsi rózsáit. De még azok se tudnak egyformák lenni. Ezt a világot Isten a különbözőségre építette fel. A kereszténység az nem utánzás, hanem a kereszténység az egy versenyfutás. Miért izgalmasak a versenyek? Két egyforma futballmeccs nincs, nem? Még mondjuk egy olyan valami, hogy 100 méteres síkfutás, ami egy rövid táv és gyorsan lezajlik. Két egyforma verseny nincs. Miért? Mert mi emberek pillanatról pillanatra másak vagyunk. Két keresztény sincs egyforma. Mi nem a célba vagyunk, mi a pályán futunk. És azt mondja itt az apostol, hogy ő nem mondja azt, hogy elérte már, vagy a célnál volnék, hanem valami mást mond. És itt van egy kulcsszó, hogy igyekszem, hogy meg is ragadjam azt a lehetőséget, azt a célt, hogy én ott vagyok a versenypályán. Meg is ragadjam azt, hogy Krisztus engem elhívott, versenypályára állított, én elmentem Jézus Krisztushoz, és Jézus Krisztus elküldött. Itt nem azt mondja az apostol, hogy hát igen, így szerénykedve, hogy meg én is bűnös vagyok, hogyha nem vigyázok, hát azért még azért én nem vagyok ott, de azért jobb vagyok, mint ti. Nem erről van szó. Most nem a bűneiről van szó, hanem arról van szó. Engem elhívott Krisztus. És versenypályára állított. És én még nem vagyok a célban. Isten tudja, hogy az én életemben még sok mindennek történni kell. De én nem önképzéssel foglalkozom, lelkizek. Sok ember így megpróbálja önmagába a jó lelkületet előállítani. Nincs borzalmasabb, mint ez a konzerv jó lelkület. Az embernek borsozik tőle a háta. Hanem Jézus Krisztus azt mondja, hogy téged elküldtelek, neked van dolgod. És miközben a munkádat, a dolgodat végzed, a küldetésedet végzed, aközben én gondoskodom arról, hogy azt, ami meghiúsítja ezt a küldetést, ami tönkre teheti a te küldetésedet, ami veszélyezteti a küldetésedet, a te bűnödet, én újra és újra elveszem. Nagyon sokszor úgy, hogy szembesítem veled. Nagyon sokszor úgy, hogy neki mész a falnak. De én az elkezdett bizodalmadat, ha megőrzöd, biztosan célba vezetlek. Mert én azt akarom, hogy az az indulat legyen benned is, ami volt a Krisztus Jézusban. Ezért mondja az apostol, hogy megragadott a Jézus Krisztus engem, és én is megragadom azt a lehetőséget, hogy Jézus Krisztusban menjek. Kereszténynek lenni nem a gyülekezetben, nem a templomban, nem álmainkban vagy álmodozásainkban kell, hanem ott kell kereszténynek lenni, ahol élünk. Annyira vagy keresztény, amennyire a munkahelyeden, a családodban, az otthonodban keresztény vagy. Amennyire tud téged használni otthon, a családban, a munkahelyeden, az utcán, az emberek között, a társadalomban tud használni az Isten. annyira igaz a hivatásod, amennyire igaz a küldetésed. Amennyire betöltöd a küldetésedet, annyira igaz a hivatásod. Hivatás alatt én azt értem, hogy Jézushoz menni, és ez újra és újra kell, nem csak egyszer egy életbe. Naponta elmegyek erőért Jézushoz, de ez az erő csak úgy lesz az enyém, hogyha naponta elmegyek az ő követségébe, nem? Hogy lesz erős a karom? Elhatároznám, hogy na, én mondjuk súlydobó akarok lenni. Jobb kezemmel majd a súlygolyót messze fogom lökni. Ezért előveszek egy csomó könyvet, és kitanulmányozom, hogy hogy kell súlyt lökni. Korrepetálásra járok, hogy pontosan le tudjak vizsgázni a súlylökésből. És hogy erő is legyen a karomba, ezért felkötözöm a karomat, hogy nehogy véletlenül valamit csinálja. Pihentetem a karomat. Rájövünk arra, hogy mi keresztények nagyon sokszor így akarjuk. Szeretnénk egy olyan keresztényt, hogy ilyen jó nagy feje legyen, amivel minden ismeret benne van, nagy vízfeje, és ilyen gyufaszálnyi kicsi kis keze meg lába. Elméletileg itt rendben legyen. Na, még ugye a lelkesedés is fontos, ezért ilyen jó nagy szíve legyen, csak ne legyen keze meg lába. Pál nem ezt a képet használja, Pál azt mondja, mi versenypályán futunk. Miért? Mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Én jártam Jézusnál, és amióta Jézusnál jártam, én nem tudok nyugodtan otthon maradni. Nem tudok ábrándozni az új Jeruzsálemről. Pál kiváló teológus volt, nem tudta azt mondani, hogy én majd spekulálok, hogy hogy lehet a zsidóságot összeegyeztetni a kereszténységgel. Majd én spekulálok, hogy majd így, meg úgy, meg ezt, meg azt, hogyan lehetne majd a tudatlan gyülekezeti tagoknak elmagyarázni. Majd én menedzselem a missziót. Nem ezt mondja Pál. Azt mondja, hogy engem Krisztus megragadott, és ezért én nem tudok nyugton maradni. Én Krisztusért járok követségben, fogalmaz máshol. És nézzük meg Pálnak az életét. Én többször említettem, hogy Pál útjainak a nagyobb részét mondjuk, így végigjártam 3 hétig busszal, éjjel-nappal buszoztuk. És akkor Olaszországba jöttünk haza, tudom, két másik kollégámmal, felültünk a vonatra, és én nagyon szerettem volna látni a Pó völgyét, de semmit nem láttam, mert elsötétedett előttem a világ, én ájulásig aludtam a határon rázott fel két vámos, hogy adjam az útlevelemet, azt sem tudtam, hogy hol vagyok hirtelen. Pedig én kényelmes, légkondicionált busszal utaztam. Gondoljuk el, ez az ember gyalog. Mi adott ennek az embernek erőt? Ez az ember keresztény volt, vagyis Krisztus megragadta. Mert a cselekedetek nélküli hit, az valóság nélküli hit. És itt a baj, olvassuk csak tovább. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elérte. Ti tökéletesek, akik úgy gondoljátok, hogy ti már a lelki élet Himaláján vagytok. És minden reggel nézitek, hogy mikor nő ki a mennybe röppenő szárnyatok. Vegyétek figyelembe, én nem gondolom már, hogy tökéletes volnék. Hát még nem ért véget az út. Az én életem Isten kezébe van, én nem érek rá önképezni magamat. Én nem készítgetem magamat az üdvösségre, nem suvickolom úgy a lelki cipőmet, hogy a mennyei kapun, amikor bemegyek, akkor egy por

És itt van az igazi nagy probléma. Azt mondja ez az ige. De egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfeledve. Amik pedig előttem vannak, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhivatásának a Jézus Krisztusban adott jutalmáért. Tehát Istennek van egy elhivatása, ami Jézus Krisztusban küldetésé válik, és az út végén van a jutalom. Figyeljük meg, hogy ez mennyire más, mint ahogy mi hiszünk. Ez a keresztény önképzőkörösdi, hogy így mondjam, mindig kicsikét jobba leszek, és javítgatom magam, eltereli a figyelmet Jézus munkájáról. Hogy dolgozik Jézus? Hát úgy, hogy munkába küld. Most én rendszerint lusta vagyok elmenni a munkába, és várom, hogy Jézus Krisztus a fotelbe ülve elvégezze rajtam a munkát. És ez így nem megy. Csak célegyenes neki dőlve. És amelyik pillanatban beülök a fotelba, mindig a múlt jut az eszembe. És kezdem nézni az emberi eseményeket. Most következik ennek a szakasznak egy nagyon érdekes ennek a bibliai szakasznak egy nagyon érdekes része. Úgy kezdődik a 15. vers, akik tehát tökéletesek vagyunk. Sajnos ilyenkor mindig sajnálom, hogy nem lehet a görög szöveget nagyon pontosan lefordítani, ennek van egy oka. Ez a görög ige szerkezet. Sok mindent el lehet mondani a görög ige szerkezettel, amit csak körülírással lehetne elmondani. Én legszívesebben úgy fordítanám ezt a verset, nagyon pontosan megnéztem délután is még egyszer, már én erről írtam egyszer, meg tanítottam, vagy 15-ször Filippi levelet, írtam erről többet, hogy itt a tökéleteseket idézőjelbe tenném. Úgy lehetne fordítani ezt az ige szerkezetet, mi, akikről úgy tűnik, hogy tökéletesek vagyunk. Ez egy kicsit parafrázis, de ez a tartalma annak a nagyon különös, nagyon bonyolult ige szerkezetnek, ami itt van. Pál azt mondja, hogy na jó, most nézzük meg. Ha mi azt mondjátok, hogy különbek vagyunk a világnál, én nem mondom, mert én nem mondom, hogy elértem volna, vagy tökéletes volnék, akkor mi miben vagyunk tökéletesek? Sok ember azt mondja, igen, hát most a szigetét azt mondja, hogy nem lehetünk tökéletesek, a hegyi beszédben is viszont van egy ilyen ige, ezt Jézus mondta, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Mi ez, hogy tökéletes? A Pál azt mondja, hogy ő nem hiszi, hogy elérte volna, és ő tökéletes lenne, akkor senki nem fog üdvözülni, senki nem lesz így tökéletes? Vagy mi ez a tökéletes? Mondok egy kis példát, és akkor rögtön érthető lesz, hogy itt miről van szó. Van egy család. Van egy egyetemista fiú, és van egy első osztályos fiú. És van egy első gimnazista fiú, mondjuk legyen három fiú, mint ahogy nálunk volt. Az egyetemista fiú hazahoz egy közepes bizonyítványt. A gimnazista fiú hazahoz egy jó rendű bizonyítványt, és az első elemista hazahoz egy színkitűnő bizonyítványt. Tudom, hogy ez ma lehetetlen, az első elemistákat nem osztályozzák, de mondjuk ez még a régi világban volt. A három közül melyik a tökéletes? Melyik tanult tökéletesen? A kicsi, nem? Nem vitás? Na, hát a gimnazista

is, meg az egyetemista is nagyságrendekkel többet tud, nem? Vagy egy más példával. Van egy szálgyufa. Ennek a szálgyufának a faanyaga tökéletes, nincs benne csomó. A gyújtófej rajta nagyszerű. Ha végighúzom a doboz oldalán, rögtön lángra lobban, és a gyújtószál is meggyullad. Azt mondom, hogy ez a szálgyufa tökéletes. És van mondjuk egy komputer. Ebben a komputerben csak egyetlen egy ellenállással van valami probléma. Melyik a tökéletes? Szálgyufa, nem? Mi ennek a példának a lényege? Mit vár Krisztus én tőle? Hogy büntelen szent legyek, olyan, mint a szent angyalok. És itt a gyülekezetben az angyalszárnak suhogása hallatszódjon mindig, és nem pedig a vénasszonyok susogása, szoktam volt mondani. Mi az Isten célja? Úgy lehet mondani a tökéletesség bibliai fogalmát, úgy lehet mondani a bibliai tökéletesség fogalmát, hogy a nekem adott lehetőséget kihasználni maximálisan. Isten nem teljesítményt vár tőlem, hanem Isten lehetőséget teremt. Ha ma nekem azt a lehetőséget adta, hogy én eljöhettem a Székely Bertalan utcába prédikálni, ha nekem azt a lehetőséget adta, hogy ma én a szomszédasszonyomat megvigasztalhattam, mert van valami fájdalma. Ha én nekem azt a lehetőséget adta, hogy én valakinek kicsit segíthettem, ha nekem azt a lehetőséget adta, hogy egy öregnek átadjam a helyem a buszon, ez már nagyon kiment a divatból, ha én kaptam valami kicsi lehetőséget, hogy tegyek a másikért, akkor emögött nekem egy, meg kell látnom Jézust, nem? Amennyivel megcselekedtétek egyel a legkisebb atyámféjék közül velem cselekedtétek, mondja Jézus, Máté Evangélium a 25. fejezetében. És meg kell ragadnom a lehetőséget, ez a tökéletesség. Tökéletesség nem cél, Pál azt mondja, nem hiszem, hogy már célba értem volna. Egy kicsit úgy gúnyorosan oda mondja ezeknek az embereknek ebben az igében, hogy mi tökéletesek, ugye? És nézzük meg, hogy mit mond ezekről a tökéletesekről. Így gondolkozzunk, ha valamit másképpen gondoltok, az kijelenti majd néketek az Isten, ellenben amire eljutottunk, az szerint járjon. Az, amit én most mondtam, nem? Mi, akik azt mondjuk, hogy igen, hát mi odaadtuk az életünket Jézus Krisztusnak, mi tökéletesek vagyunk. Úgy gondolkodjatok, hogy amire rájöttetek, amire rávezetett az Isten, azt csináljátok meg a gyakorlati életet. Az Isten igazságának rengeteg prédikátora van, nagyon kevés követője. Minden korban így volt. Ha valakinek elköl magyar, elmagyarázzuk. Ha valakinek megmondjuk. De amire eljutottatok, mondja az Úr, azt tegyétek. Mert azt is mondja, hogy ha valamit nem tudtok, abból nincsen semmi baj, majd az Isten elvezet benneteket. Nem a tudatlansággal van a baj, hanem a baj ott van, hogy a tudott dolgokat nem követitek. A tökéletesség az nem azt jelenti, hogy mindent tudok, és mindent meg is csinálok. A tökéletesség azt se jelenti, hogy nagyon sokat tudok, és egy kicsit megcsinálok. A tökéletesség azt jelenti, hogy amire elvezetett az Isten, azt a lehetőséget megragadjátok. Én hiszem azt, hogy Isten népének a legnagyobb bűne
az nem az, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan botlások, tévedések, bűnök, szándékos vagy szándéktalan bűnök előfordulnak. Az Isten népének a legnagyobb bűne az, hogy Isten lehetőségeket teremt, és a nép nem csinálja meg. Csodára vár, sült galambra. Mert azt gondoljuk, a hit a sült galambvárás jelent. Ez a legnagyobb bűnük. És itt ezt mondja az apostol, nem? Még egyszer elolvasom, hogy nézzétek. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten néked, néktek, ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk. És most nem az következik, hogy Pál azt mondja itt a Filippieknek, na látjátok, így kellene csinálni, mert így, hanem azt mondja, legyetek követőim, testvéreim. Azt mondja, én járok elől. Nem úgy mondja, hogy legyetek követőim, hogy én vagyok az etalon, hanem én célegyenest futok, gyertek utánam, csináljuk együtt. Legyetek a követőim. Nem azt mondja, hogy én majd megmondok mindent, mert én vagyok a főokos köztetek, hanem engem megragadott Krisztus, és én Krisztus után elindultam, gyertek utána. Ti is csináljátok. És azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk néktek. Mert sokan élnek másképpen is. És elmondja azt, hogy igen, hát a kereszténységet lehet másképp is élni. Figyeljük meg, hogy ezeken a másképpen élőknek van négy jellemtulajdonságuk. Azt mondja itt Pál, hogy pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Na, hogyan ellenségei ezek a másképpen élők a Krisztus keresztjének? És azt mondja, sírva mondom néktek. Az ő végük a kárhozat. Ez az első. Nem Krisztus országa áll előttük, hanem rohannak a semmibe. Azután a hasuk az Istenük, a has az a tisztátalan ösztönöknek a szimbóluma volt, azután a harmadik, azzal dicsekeznek, amit gyaláznak, és a negyedik pedig, földi dolgokkal törődnek. Hát, ha elmennénk látleletet vetetni a 20. századi kereszténységről, ez az. Miért? Mert a hivatásunkat nem követi a küldetésünk. És ezért eltűnik a legfontosabb, a mennyei polgárjogunk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus is, Úr Jézust is várjuk üdvözítőjül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vett mindeneket. Hiszük azt, hogy mi a mennyei polgárjogunk szerint kell, hogy éljünk ezen a földön? A szerint élünk? Élsz a mennyei polgárjogoddal. Azután. Hiszed azt, hogy Krisztus követése megváltoztatja az életünket? Látszik-e ez rajtunk? Aztán hiszed azt, hogy Isten ereje a világ kormányzója? Ural bennünket ez az erő? Vagy mi akarjuk ezt az erőt uralni? Mert ez a reális keresztény élet alapja. Befejezem. Pál nem egy szép ideát rajzol a kereszténységről. Nem azt akarja elhitetni, hogy össze kell válogatni a világon a tökéletes embereket, és ebből lesz a kereszténység. Nem. Keresztény az az ember, akit Krisztus hív,
és megy. És az bizonyítja, hogy Krisztusnál voltam, hogy van hivatásom, hogy elmegyek. Mert a hivatás csak akkor él, ha van küldetésem. És a küldetésed tere, az pontosan ott van, ahol élsz. Családodban, a munkahelyeden, az emberek között, a villamoson, az autóbuszon, a metrón, ott, ahol vagy. Visszük-e a Krisztust? Így lesz bennünk az az indulat, ami a Krisztus Jézusban volt. Segítsen ehhez Isten bennünket. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát